0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: a heart.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Dua Lipa az imént, és a Break My Heart. Emlékszük rá, hogy Dua Lipa is nyert Rádió 1 top 500-at? Nem is olyan nagyon rég, ugye legutóbb Lady Gaga volt a győztes, David Guetta előtte, Eva Max, talán előtte volt Dua Lipa hétvégén, most így hirtelen, ha visszagondolok. Elkezdődött ismét a top 500 szavazás, top500@radio1.hu az e-mail címünk, vagy a hívható SMS és Viber számunk a 0620

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy óriás breaking. Rádió 1-esek, jön a Rádió 1 Top 500, hogyha esetleg valaki még nem értesült róla. Igen, Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája ismét érkezik októberben, és folyamatosan lehet nyomni a voksot, akár e-mailben a top500@radio1.hu e-mail címen, akár SMS-ben, Viber üzenetben, fel is lehet hívni minket, 0620-311-111 a számunk. Például Loi aktuális dalára is lehet szavazni.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Most például a kolumbiai szupersztár, aki szeptember 18-án szombaton elstartolt Madridban, 12 koncertből álló sorozata indult el, 25 dalos műsor, egy ilyen igazi Greatest Hits koncert 50 ezer néző előtt egy róla elnevezett arénában. Micsoda személyi kultusz! Shakira érkezik, és ez az igazi mai sláger mindjárt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
1: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés, Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. A díva, Jennifer Lopez elárulta, hogy számára milyen az ideális férfi a napokban. Elhintette, ugye ő most szingli, a Ben Affleck sincs ott az oldalán. Szóval azt mondta, hogy tudjátok, mit tesz egy férfit igazán vonzóvá? Nem az órája, nem a kocsija, nem a magángépe, bár az se rossz, hanem az, hogyha reggel beveti az ágyat, és este elmosogat. Ez egyébként nagyon becsípődhetett nálam, mert 10 évvel ezelőtt, hogy volt egy dala az Ain't Your Mama, ahogy a Nem vagyok az anyád, ami pont erről a témáról szól. Lehet, hogy ilyen trehány fickó volt ez a Ben Affleck? Ez a Save Me Tonight.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi magyarokat.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és hát nem csak ilyen csodálatos hírekről számolhatunk be, hogy anyuka lett Lady Gaga, hanem keresztanyuka lett Taylor Swift. Nem gyerekekről van szó ugyan, hanem címeres poloskafélékről, halál komoly. A négy faj a frissen leírt Swiftifilus nemzetséghez tartozik, és a Swiftifilus tailoré, a Swiftifilus amatőr, a Swiftifilus intrepidus és a Swiftifilus poetorum nevet kapták. Utóbbi teljesen olyan nekem, mint egy Harry Potter varázslat. Az elnevezéseket rendre Taylor Swift neve, illetve a Lover, a Fearless és a The Tortured Poets Department című albumai ihlették. A rovarok a címeres poloskafélék családjába tartoznak, és növényevő életmódot folytatnak. Ez engem megnyugtat, hogy még emberekkel nem táplálkoznak. Egy Sarah Schroeder nevű doktorandusz gyűjtötte egyébként őket össze, és nem meglepő, hogy Taylor Swift lelkes rajongója. Elmondta, hogy nem csupán a személyes lelkesedése miatt választotta az énekesnőt inspirációként a névválasztáshoz, de azt is reméli, hogy az elnevezés felhívja a figyelmet a rovarok sokféleségére és megóvásuk fontosságára. Ezzel kapcsolatban van egyébként egy cikk a weboldalunkon, a radio1.hu-n.

Rádió egyen csak igazi mai sláger megy. A világ jelenleg első számú DJ-je David Guetta után jöjjön a második helyezett, Martin Garrix. Volt, hogy ő volt az első Guetta, a második jó sokszor helyet cseréltek már. Jelenleg egyébként zajlik a DJ szavazás. Ez az Ed Sheerannel közös Repeat It.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefon. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is, ebben az órában pedig több olyan előadó is érkezik majd, akik nyertek már Rádió 1 top 500-as listát, például Dua Lipa, a mikrofonnál most már Kismárti, üdv mindenkinek, és hát azért jutott eszebe a top 500 lista, mert elkezdődött ismét a szavazás, lehet SMS-ben vagy e-mailben leadni a voksokat. Októberben pedig összeáll végre Magyarország legmenőbb slágerlistája, a Rádió 1 top 500. Most Vince Gisco, Sam Feld, Sleep Tonight.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A Z-generációs sztár, az egykori tartalomgyártó Alex Warren, most már Grammy-díjas popsztár, akiért olyan szupersztárok rajonganak, mint Luis Capaldi vagy Jennifer Aniston színésznő. Ez az aktuális kedvenc tőle, a film.

0: sok a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a rádió.
1: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió ez csak igazi mai sláger, mert aztán jönnek Balázsék is hamarosan, 3-4-6 előtt egy kicsivel Beston, majd élőben a stúdióból is. Náluk is folytatódik a konténerjáték, elképesztő sok dolog van már a Rádió egy konténerben, új Cupra Ravel elektromos személyautó, egyhetes családi pihenés 4 fő részére, Balaton melletti Kolping Family Resortban, a részletek a weboldalunkon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Elindult a Made in Kecskemét kurzus újabb fél éve. Készülnek a szívünk napjára Kecskeméten. Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Folytatódik a Mercedes-Benz és a Neumann János Egyetem GANF műszaki és informatikai karának közös Made in Kecskemét elnevezésű kurzusa. A hallgatók a szabadon választható tantárgy keretében az autógyártás folyamataival és legújabb technológiáikkal ismerkedhetnek meg. Olvasható a híres.hu beszámolójában. A kurzus már 7. alkalommal indul el. A nyitó előadáson elhangzott, jelenleg az egyetemen több mint 70 hallgató vesz részt duális képzésben a kecskeméti gyárnál, ami az intézmény mintegy 400 fős teljes duális hallgatói létszámán belül is kiemelkedő szám. Szűrővizsgálatokkal, prevenciós életmód tanácsadással, interaktív és szórakoztató programokkal is várják az érdeklődőket Kecskeméten most vasárnap, a Szívünk napja rendezvény kapcsán. A program közös sétával indul, majd a főtéren várják a városlakókat, akik vércukor és vérnyomásmérésen, testtömegindex számításon, egyéni szív- és érrendszeri kockázat meghatározáson is részt vehetnek, de megismerkedhetnek az újraélesztés alapjaival is. A kisebbeket külön gyerek sarok várja majd olvasható a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház honlapján. Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. 4 részletben összesen 20 ezer forintot utal nekik évvégéig a Magyar Államkincstár a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján. Az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették, akiknek pedig nem ismeri a NAV a bankszámla adatait, annak postán küldik ki a kompenzációt, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője.
3: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá. Ők egyben fognak kapni 2 hónapot, és október 30-án számíthatnak már 10 000 forintra. A következő folyósítási dátum az az október 30-a, a harmadik 5 000 forintos támogatás november 13-a, és az utolsó, az pedig december 7-én Mikulás után egy nappal érkezik.
2: A napsütést ma is többször zavarják, majd felhő átvonulások, elszórtan ezekből gyenge zápor kialakulhat, de számottevő eső ma sem várható majd. Élénk lesz az északi, észak-nyugati szél, itt Kecskemét térségében 20 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap már többet süt a nap, de kisebb fátyol és gomoly felhők továbbra is előfordulhatnak, csapadék nem várható, és a szél is mérséklődik majd. 20-22 fokot mérhetünk a legmeregebb órákban, hajnalban 7-11 fok lesz.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Mindenki szavazott már ma? A Rádió 1 Top 500-ra? Senki nem csúszott még le semmiről. A például lehet e-mailben a top500@radio1.hu e-mail címen vagy a 0623111111-es számon. Most azt a zenét hozom, amit tavaly megnyertem. A Rádió 1 Top 500-at, 4 Grammy jelölést is kapott, és elnyerte a legjobb dance pop felvételnek járó díjat. Az újdonsült anyuka Lady Gaga érkezik, és az Abrakadabra.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefon. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenét vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Barnabás írja, csak szólok, hogy a karácsonyi fotózása már alig van hely a Facebookom alapján. Hála az égnek, a felesége még a húsvéti fotózáskor foglalt nekünk időpontot. Írja Barnabás. Ez a karácsonyi fotózás.

0: Istenem.
1: Ez megy nekem. Bocsát, van ismerősöm, aki Székesfehérvárról évek óta eljár Kecskemétre, mert ott egy olyan karácsonyi fotózós fotóst talált, hogy olyan, Feri, olyan nincs, de ez olyan szép, annak mindene van. És mondom, ti kocsiba ültök minden karácsony előtt, december elején elmentek Kecskemétre, igen.
0: Nem tudom, egyszer nem tudom hova tenni, ezt megmondom őszintén, de még a hétköznapi emberek oké. Okay. Tehát, hogy azt mondja, oké, okay, csinál magát, de nekem az is nagyon fura. De az egész kép annyira hazug és maher és rossz és álszent és a legjobb szó, hogy hazug. Minden mozdulatában mindig hazug. Tehát, hogy...
1: nem a te fád. Tehát, hogy egyrészt bekerülsz egy olyan közegbe, ami nem a tiéd.
0: Vegyük végig.
1: Ez egy műterem.
0: Vegyük végig. Miről szól a karácsony? Így van. A meghittségről, hogy ott vagy, hogy a családdal vagy, hogy a szeretét ünnepet megülöd szeptember, decemberben, ugye 24-én, és azokkal, akiket szeretsz. Bemész a műterembe, leveszed az oknit, mert mindenki 10 éve mezitláb van a karácsonyi fotókon, mert úgy kell.
2: Farmer és fehér póló szigorúan,
0: bénán felöltöztetett gyerek, aki ilyen fura arcot vág, egy hazug a karácsonyfa előtt, mert hogy októberben még nincs karácsonyfa, nem a te díszeid, nem az anyád dísze, nem a te karácsonyfád, nem az általad feldíszített valamit.
2: Üres becsomagolt dobozokat fogdosol.
0: Teljesen üres becsomagolt dobozokat fogdosol, mert láthatóan nincs senki, és ne fogdosd össze, te taktyos büdös kölök, meg kettőre jönnek az XY VIP-sek, és ők is ugyanezt a Dior dobozt akarják megfogni.
2: Eltépte a díszcsomagolást a kiskölyök.
0: A kiskölyök ott áll egy ilyen kis matróz blúzba, meg nem tudom mi. Minden mozdulatában, minden pillanatában lejön, hogy hazug. És ezt celebek is csinálják, nem a saját fájuk előtt. Sőt, van olyan, én fölismertem, még a Viki is kiszúrta, hogy nézd meg, ez a fa, ez ugyanaz a fa, ami 3 héttel később ennél az Edinánál, meg annál a Timikénél, meg Józsikánál, nem tudom, volt ugyanaz a fa. Csak díszeket cseréltek rajta, és a háttér is ugyanaz volt. Tehát elmennek celebek ugyanahoz a fához fotózkodni. Érted, hogy mit akarsz ezzel üzenni? Hogy boldog családban érsz? Oké, örülök neki a te dolgok. Hogy neked szép a fád? Nem szép, mert 23 ugyanolyan fa, és nem is a tiéd. Hogy sok ajándék van a fa alatt? Rendben, értjük, van, akinek nem jutani, legyél egy kicsit megértőbb. Mi az üzenete? Mit akarsz? Hogy tökéletes a karácsony, kinél az, ne hazudj, nálatok se, az senkinél nem az.
1: Soha nem fogom megérteni.
2: Kinek készült tulajdonképpen.
0: Igen,
2: tehát hogy 20 évvel ezelőtt azt mondod, hogy elmentünk egy ilyen fotózásra, hogy a nagymamának legyen egy fotósorozat.
0: Insta és Facebook.
2: És odaadjuk neki. De és az Instán meg a Facebookon kirakom, oké. Okay.
0: Kirakod, hát, mert hogy be vagy világítva, igen. Látják, bocsánat, szép, jó, és a tökéletes család benyomását kelt. Ez a Facebook és az Insta és a TikTok legnagyobb hazugság a karácsonyi fotózás, de mindben megmutatta, hogy jelenkorunk társadalma él. Hazug dolgokat posztolok, hogy hazug dolgokat higgyél rólam. És nem azt mondom, hogy nincsenek boldog családok, és nem azt mondom, hogy nincs valahol tökéletes karácsony, nem ezt mondom. De egy októberben felállított műtermi karácsonyi fotózás, hát az nagyon hazug. A férfi mezitláb, diszkvert farmerben, a nő nagyon kisminkelve, a gyerekek is agyon sminkelve, 6 évesen ülnek, üldögélnek ott, és fogdossák a táskát. Hát felfoghatatlan, rossz pózban ülve, kínosan kényelmetlen üldögélve, nő nagyon kicsavarva, férfi nagyon lazán, dőj hátra egy kicsit, Lajos, jó, egy kicsit nyúskál, a nagy lábú körmöd, Lajos, nincs levágva a nagy lábú körmöd, a rohadt életben nem vágtuk le.
1: És ami még tesz rá, csokornyakkendő, amit sose hordtál.
0: Igen.
1: Sose volt rajta.
0: Így van, rosszul felöltöztetve a gyerekek, vagy nagyon drága ruhába, ízléstelenül egy ízléstelen fa előtt. Érted? Miért csináljátok? Miért nem hagyjátok meg magatoknak, vagy mertek posztolni egy kicsit esetlenebb képet, de őszintébbet. Miért kell ennyi hazugságot? Kit győ a rokonokat, hogy szebb a fád? Az ismerősöket, hogy több ajándékod
2: van.
0: Hogy boldogabbak vagyunk, mert ez egy unva verseny, hogy ki a boldogabb, úgyse vagy az. Na. Tudjuk, hogy ez, hát ismerünk a szakmából, hát mindent tudunk rólad, mindenki tud mindenki. Nekem nem mond, hát én is tudom.
2: Ebben már benne van az üzenet is, hogy rá tudtam venni a férjemet, rá tudtam venni a feleségemet és a gyerekeket is arra, hogy elmenjünk egy ilyen fotózásra.
1: Már az
2: tehát
1: odaúton,
2: már van összhang.
0: Igen.
1: Már az odaúton összevesztek.
2: Ölik
1: egymást, akkor ott arra a fotózásra az egy órára béke nyugalom, és utána, ahogy kijött a kapom, mondja, ez mi az Istennek kellett ez az egész.
0: A csaj ki van borulva a sminker, a gyereknek nincs kedve menni, tehát megnézném, hogyan ki elkészült a karácsonyi fotó, a milyen idilt hitetszel velem, mennyire vagy hazug, ahhoz képest, hogy a kocsiba még anyázva veszekedtetek, mert a fotós mondta, hogy késsetek el, a nő még svinkelt otthon, a gyerek az egyébként lett volna a haverjával, de betuckoltátok egy kocsiba, letöröltétek a taknyot az óráról, betoltátok egy fa alá, kisminkeltétek, mint rühel a 8 éves gyerek, ráadtatok egy kurva ronda pulóvert, ami rohadt rondán néz ki. Borzasztó, borzasztó, de elmondja jelenkorunk státuszszimbólumait, mert egy karácsonyi státuszszimbólum.
2: Nézd, egyébként ennek van egy ilyen evolúciója, tehát hogy megcsinálod akkor, amikor a gyerek 2 éves, 4 éves, 6 éves, 10 éves, és akkor látod a szép fejlődést, hogy nézd, milyen picike volt még az első fotón, és 10 évvel később már milyen nagy ló.
0: Igen.
2: Tehát, hogy így össze tudod hasonlítani egyébként.
0: Ami nagyon hasonló, és nagyon rögtem, hogy rengeteg celeb posztolta most, borzasztóan szórakoztató képek készültek, hogy a gyerek elsős. Következő képeket láttam, anyuka brutál nagy szilikon mellekkel, agyonrúzsott szája, keresztbe tett lábbal áll az osztályterem előtt, gyerek ilyen kétségbe esőt áldogál, mert de nem ő a lényeg, anyuka beállt feszíteni, nem mondom melyik celeb anyuka, beállt iszonyatosan feszíteni, de úgy, hogy szinte a gyereket így eldugta a háta mögé, hogy Pistike elsős. Ott tehát egy nem túl szép kisfiú, Pistike.
2: Nagyon megrémülve.
0: Nagyon megrémülve, hogy neki lefotózzák, és az anya itt szerepel, 600-as szilikon mellekkel, csücsörített szájjal. A gyermekem elsős. De láttad, hogy a kép az a csajról szól. Annak semmi köze a gyerekhez. Nem ér, ha nincs ott a gyerek, is kirakja a képet. Pistik elsős, csak épp a büfében van. És adjuk a beállt az osztályterem közepére. Miért csinálod?
2: Lesz egy pillanat,
0: miért csinálod? Eljön miért kell ez arra a képre? Az a gyereked az elsős.
1: Megmutatod, hogy te szép vagy még anyukaként.
0: Keresztbe tett lábbal, csücsörítve, félig elfordított felsőtesttel, 600 köbcentivel. Tudod, hát az nagyon kell.
2: Tudod, milyen rohadt nehéz szeptember 1-én jól kinézni?
0: Érted? És át egy ilyen leszegett fejű leokoplaszos gyerek hátul eldugva
2: a szoknyai mögött. És elhúzta a táska hátra.
0: Húzta a táska hátra, és nagyon szorongott, hogy ki mellett ül, és már rég mennie kellett volna, mert olvasták a népsort, de anyuka még a többi apuka szülő izére, örömére nagyon feszített az osztályteremben. Na, ugyanilyen hazug a karácsonyi fotózás. Gyerekek, ne csináljátok. Hát, csináljátok.
2: A fotósok most lövik tökön magukat, mert az éves bevételük nagy része ezekből a fotókból származnak.
0: Igen.
2: Majd vajon egy olyan fordulópont, egy önirónikus nagy megvilágosodás, amikor nem ezeket a fotókat fogjuk posztolni, hanem a szenteste fotóit.
0: Szerintem egy csomószor már megy őszintébe az Insta. Sőt, ez már egy trend a TikTokon, Insta. Mindenki azt posztolja, hogy milyen jó, én most leírom, miért volt szarnapom. És én látok olyan posztokat, és tökre tetszenek, ahol influencerek átálltak arra, hogy mindenki elmondja, hogy milyen sikeres éve volt, én elmondom, hogy mennyit szenvedtem a saját oldalammal, nem nőtt a követő táborom, gyomorfekét kaptam. Most láttam 8 ilyen videót, nagyon tetszett. Balinélek, és egyébként vegán vagyok, és azt hirdettem, hogy de jó az élet, akkor elmondom, miből állt az egy évem. Gyomorfekém lett, nem nőtt a követő táborom. Az első három sokat nőttem, egyáltalán nem növök, nem tudom, milyen tartalmat kéne csinálnom, egyelőre most egy kicsit megsérítettem.
2: A vérképem szar,
0: és az idegösszeomlás szélén vagyok. És látta, azt mondtam, hogy figyelj, haver, ebbe az egy posztodban neked több őszintén dolog van, mint az elmúlt 3 évedben, amit én néztem, és néha felbukkant el, hogy Balin, fölébredek reggel, megiszom a csajlattémat. Egy kicsit töltök egy kis önidőt az olvasással, elindulok kedvenc jógatanáromhoz, természetesen motorral megyek, utána friss patak vizet iszogatok. Hagyjad már! Persze! Nyilván ez történik. Utána eszem egy indiai köri, délután meditálok egy 4-4,5 órát.
1: És mindezzel ennyi pénzt kerestem.
0: Ugyan elvégzem a joga gyakorlatokat, és este még egy kis vegán tofut majszolgatok. Hát ez teljesen reális, tudod. És leírta a csávó, hogy szarul vagyok, nem nőtt az oldalam. És majdnem beírtam neki, hogy figyelj, most értél oda. Tehát most van az, hogy innen lehet építkezni. Most nem vagy a gödör alján, na végre elkezdél szembenézni magaddal. Na most sok sikert, mert most talán rájössz, hogy hol rontod el. Tehát valakul ez a trend szerintem.
2: De
0: vagy akarjuk ez változik.
2: Mi ezt egyébként látni?
0: Mit?
2: Nem úgy értem, persze szórakoztató látni azt, amikor látod, hogy ezek az emberek is emberek, és hogy botlanak, és szarévük van, és minden. De nem jobb egy kicsit így elrugaszkodni a valóságtól, hát, nézni azt, hogy ez eszi a csia magját, a Balin a medencepart.
1: Hát de hamis dolog után mész, érted? Tehát, hogy neked lesz jobb tőle, hogy ezt nézed,
2: és akkor vágyakozol oda. Igen, kicsit én is elképzelem,
1: na,
2: hogy milyen lenne
1: ott. Szar, tehát egy szar után álmodozol itthon a
2: szarból.
1: Mert
2: nekem szar, akkor neki legyen jó, és hagyd képzeljem el, hogy milyen lenne akkor, amikor nekem.
0: Szerintem ez tudatalatt egyébként nagyon sokszor lerakódik. Minél több ilyen videót nézel, annál jobban vagy depis, és azt gondolod, hogy mennyire szar az életed. Tehát ezért kell óvatosan bánni. Nézed, följön még egy csajszi, aki Balinél, följön még egy influencer, aki állandóan utazgat, és abból keresi a pénzét, te megérted, elmész a gyártósor belé. Ez jó, megnézed, és jó, azt gondolod, hogy szar az életed. De ez a csávó elmondta, hogy gyomorfeké lett, és nem nő a követő tábora. Hát kicsit te is gyógyulni kezdesz, nem? Hát azonnal jobban érzed magad, igen.
1: Szar neki is.
0: 6. éve vitázok a feleségemmel, hogy menjünk karácsonyi fotózásra, eddig 6-0 ide. Nem vagyok hajlandó erre a felesleges magamutogásra.
1: Tartsd magad.
2: Ezt a fő kerültetik?
0: Szerintem ezt a nők erőltetik, és szerintem ez egy Facebook Insta verseny. És nem is biztos, hogy csak a celebeknél, de ez a nézd meg nálunk, milyen tökéletes a karácsony, a Lajosék megválnak. Nézd meg, milyen szép a karácsonyfa, azok meg még enni se tudnak semmit. Tehát ez erről szól. Ez egy méregetés valójában.
1: Megmutatod, hogy neked jobb, mint bárki
0: más. A mi karácsonyunk boldogabb, a mi ajándékunk több. Hát ez semmi másról nem szól. És oké, értem, akarsz a gyerekről egy szép fotót.
1: Na de azt meg lehet csinálni. Meg nem szép fotó kell, hanem csak a fotó elég, amit te csinálsz, érted? Akkor fotózz le minden évben a családot. Most például én azon gondolkodtam, hogy ha elmész erre a karácsonyi fotózásra 6 éven keresztül, akkor mind a 6 évet kiteszed így a nappali falára, hogy ilyenek
2: voltunk. Ott van a nagymamánál a kredenc föl.
1: Karácsonykor.
0: Persze, igen.
2: És az, hogy soha ki nem nyomtatod. Soha többet meg sem nézed egyébként. Legfeljebb emlékben majd feldobja neked az Insta vagy a Facebook pár.
0: Szóval, hogy tényleg nagyon kemény.
2: Azért egy piros pulcsis fotósorozatot megnéznék rólatok.
0: Egy piros pulcsis karácsonyi fotósorozat. Fogadhatunk valamivel, hogy akinek, aki veszít, annak el kell menni egy ilyet meg. Család valami. Nélkül, gyerek nélkül, igen. De el kell menni karácsonyi fotózásra.
2: Nagyon szépen fózolva.
0: Nagyon élném.
2: De miért akkor ezek a budoár fotózások is legalább ennyire hamisak?
0: Az micsoda?
2: Budoár fotózás. Hát nem mondd már, hogy nem voltál egyen sem.
0: Budoár fotózás, hogy minden este lefotózom a budoárt, ha sikerül valami miatt alkotnom, hogy ezt szívesen megmutatom a barátaimnak.
2: De kár, hogy nem tudom kitenni, mert letiltanak.
0: Jézus Isten, mondtam, hogy több rostot kell ennem, lefotózom a budoárt.
2: Hát, hogy van.
1: Ez az a budoár, amit te is csináltad, hogy az ablakba ült és sejem harisnyában?
2: Igen, sejem harisnyás, amikor kikerázzák a csajokat, és akkor lefotózzák, és akkor picit pucsítanak, és nagyon szépek.
0: De ez mi, ez mit kicsinálja?
1: De ne hülyeskedj, de beírod
2: bár, persze.
1: A budoár fotózás az az, amikor egyedül mész, lehet.
2: Ha jó, akkor
1: amikor
2: lehet.
1: Egyedül mész, és akkor kikeráznak, nagyon szépre, nagyon jó ruhába tesznek, és akkor Juli például ugye
2: na, ott van, nézd meg, ott.
0: Én megmondom őszintén, én ezt egy kicsit jobban értem, mert az, hogy egy nő akar magáról szép képet, szép akar lenni, kisminkelik, most nem celebekről van szó, és egy hétköznapi nőnek, vagy egy átlagos nőnek, nem szeretem ezt a szót, de nem celeb, van egy fél nap, ami róla szól, ahol kisminkelik, ahol körbeudvarolják, ahol szépen bevilágítja egy fotós, aki aztán elkapja, mert szarházasága. És
1: de dupla öröm.
2: És a legnagyobb varrógépek.
0: És szöntösen levarja után a rangát, 52 évesen a fotózás után ott marad még, és akkor fölfekszel egy ilyen nagyon hamis Mária Terézia korabeli kerebetre, rökamiért, és ott nagyon megfotózzák a folyó beleidet. Szóval, hogy... nem tudom. Nézd meg azt a jobb oldalt. Mikor érdemes karácsonyi fejrem is fotórásra menni, és befeküdt oda egy tehén? Hát most azért azt nézd meg azt, akik így nem ennyi budoár fotózás. Mi van?
2: De volt a legszínű.
0: Néni kicsit fejnehéz.
2: Hát ő keresi a poszt.
0: De én ezt értem. És tudod, mi van? Hazaviszed a pasidnak, ezt megmutatod, és akkor mondjuk szexeltek egy óriásit, és rólad készült egy szép fotósorozat, ahol szép vagy, nő vagy, kisminkeltek az év 365 napjában, nem vagy szép, nem sminkelnek ki, és ezt úgy megcsinálják. És csinálsz egy ilyen fotósorozatot, szerintem ezzel semmi baj. Százszor hazugabb nekem a karácsonyi fotózása ezért taknyosorú pistikével az első sorban.
2: Tehát, és hogy... ha én férnél vagyok, és csináltatok magamról egy ilyen fotósorozatot,
0: és felrakom a Tinderre,
2: és utána felrakom az Instára, akkor az tulajdonképpen kinek készült?
0: Ha férnél vagy, és felrakod az Instára?
2: Aha.
1: Mindenkinek, de nem mindenkinek. A férjednek.
0: Hát az biztos. Hát az akkor, minden, akkor az mindenkinek készült.
1: Jó,
0: igen.
1: Akkor most jöjjön a kisbaba fotózás.
0: Kisbaba fotózás.
2: Na most az viszont...
0: Én nekem azzal sincsen akkora bajom, hogy elviszel egy babát, újszülött, és berakod, pakolgatják. Egy régen nagy divat volt, nem tudom, hogy van-e most ilyen.
2: Na nekem ettől aztán teljes, az kész. Te figyelj, amikor behajtogatják a gyerekeket ilyen bölcsökbe.
0: Én nem tudom, én ezen elágyulok
2: mindig.
0: Úristen, de nagyon zabálnivalóak. Nagyon cukik.
2: Meg kis matróz sapkát raknak rá, meg kis katicát a vállára, hát én attól hülyét kapok. Hát annyira életidegen, hogy hihetetlen. Tehát látom, ahogy rakosgatja meg pólyázgatja.
0: Jaj, ne nagyon-nagyon, nézd meg. És na általában ezek a gyerekek alszanak.
2: Erre elágyulsz.
0: Erre nagyon. Hát nézd meg, újszülött baba, figyelj, adnak rá egy sapkát, és ott alszik.
2: Mi van veled?
1: Neki lelke van, látod.
0: Nézd meg, milyen gyönyörű az a gyerek azzal a kis csücsöri szájjal, és ott alszik, berakták egy ilyen fészekszerű plüss valamiben.
2: Igen, odahajtogatták a kis kezét, mintha aluszkálna a kis közöcskéjét.
0: Én
2: hát
0: szerintem ez nagyon...
2: Nem
0: is a természet. Szerint én nem tudom, én ezt őszintébbnek érzem. Meg itt még jó házasságuk is, a karácsonyi fotózás már azért, mert ott már nem jó. Érted? Tehát itt, ez itt még működik, itt még boldogok vagytok.
2: Nézd meg azt, ilyen kompressziós pólyával körbe tekerték szerencsétlen kis kölyköt.
0: Istenem.
2: Neked ezt tetszik?
0: Nagyon. Én ettől kész vagyok. Én ezeket nagyon szeretem. Hát,
1: most de... már gondolkozik, hogy ő is befekszik egy ilyen pólyába.
0: Mint Bud Spencert, engem pólyázzanak be. Érted? Én ezt imádom.
2: Megcsináltak 3 hetesen, és mondom, megcsinálják 30 évesen.
0: Laci azt írja, puhák vagyunk, ha nem megyünk el közösen egy karácsonyi fotózásra.
1: Egy ilyen be...
0: Nagy ajándékdoboz, borzasztó gics, undorítóan nagyon-nagyon-nagyon boldogságversenyes.
2: Nagyon kis minkelve, nagyon mély dekoltással. Anna?
0: Iszonyatosan elmegyünk egyre. Jó?
2: Szomharisnyában.
0: Igen. Jó, a hamis ajándékdobozokkal, Dior Gucci dobozokkal természetesen. Nagyon nagy fával, szigorúan mezitláb, mindenki vágja a lábkörmét. Jó, zsűrre adunk egy Discord farmert, mert az kell. Mezitláb lesz minden férfi. Nagyon.
1: Hófehér pólóba.
0: Hófehér pólóba, farmerba.
1: Ing, fehér ing legyen. Jó, és a csajok?
0: Kötelező kötött garbó. Igen, így van, kötelező kötött garbó. Igen, igen, igen, igen.
2: Csillagszóró?
0: Ne, hát egyébként csillagszóró is vagy. Jó, adom, menjünk.
2: És
0: csináljuk egy ilyet.
2: Az lesz a koncepció, hogy mindig lesz valaki az előtérben, és tudod, a háttérben a mosolygós emberek kicsit homályosan.
0: Full gicsbe.
2: És elől valaki tart egy ilyen csillogó papíros dobozt.
0: Te elől vagy fehér neműbe, ezt írják.
2: Jó.
0: Jó, te elől vagy fehér neműbe, ezt
2: megcsináljuk. És te szájjal leszem a bejgét.
0: Igen, és jöntösen tolsz magad meg egy rúdmákos bejgét. Én leszek csak kényszerzubbony, azt írják ki. Hát én tudok a csapatból kényszerzubbonyos. Tényleg szívesen egyébként. Tehát legyen egy ilyen undorító fotóversenyt a népnek, csináljuk, nyissuk meg mi
1: az
0: a karácsonyi fotódat.
1: Nem fogják érteni. Oda tudod, hogy hány kommentet?
2: Nem fog, imádni fogják, nem igaz.
0: Facebookra ki se tetszünk, mert ott a kesergők vannak, tehát az, nem, ott, az már tényleg a Facebook nagyon szomorú közeg lett. Tehát az egy borzasztóan megszomorodott közeg lett a Facebook, úgyhogy oda nem.
2: Karácsonyi kis sipkát mindenképpen.
0: Jó, karácsonyi kis sipka, és megnézzük, hogy mi a fotó, mi a divat, tehát mi a trend. A fa trend, ugye, mert van, amikor fehér fa trend, a színes fa, a zöld fa, a piros, tehát mindig van egy éves fehér, vagy egy fa trend.
2: De menjünk el egy ilyen kőbánya külső fotostúdióba, vagy valami nagyon profihoz.
1: Hát milyen kőbánya külső is lehet. Az a bajom, hogy az elmúlt fél óra után nincs fotós, aki ezt nekünk elvállalná.
0: Micsoda?
2: Viccesz! Figyelj meg!
0: Hagyjad már, hashtag valami odaírjuk, hogy hashtag nem tudom kérni. Semmi. Igen. Melkos előtt tartott hüvelykúj, hátul kandalló, nagyon jó műlánga. Júli nyakában egy butt plug lánc. Jó, ezt simán megcsináljuk egyébként, igen. Jó, tehát ezt az albumot kapjátok, kapjátok tőlünk.
2: És azokat különösen szeretem, amikor tudod, egy kicsit kilógnak a díszletből, és így lelóg a
0: igen, igen, igen.
2: És látod a műterem falát.
0: Jó, ti szigorúan nagyon ültök keresztbetett lábbal, jó. Aki áll, az kicsit pucsit, és mi meg fehérben vagyunk a srácokkal, jó. Hogy ez lenni szokott. Feri szájába pipa, kockás kardigán, és füstölgő forró csokis bögre. Így tökéletes.
1: Van, és én egy ilyen nagy piros plüss fotelbe fogok.
3: Ezt látom magam
1: előtt. Jó, és így álltok. Eszterbe feszik az ölembe.
3: Bal jobb oldalán a fotelnek Júli és én, és nagyon pucsítunk.
2: Igen.
0: Komolyan mondom, már most meg vagyok.
2: Egy ilyen olcsó kölcsönzős krampusz jelmezben.
0: Van, a Zsül kinéz egy jászolból. Jó? Tehát ez...
4: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 짐을 짠 우리 이 소리.
1: A rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Empátia konferenciát tartanak Kecskeméten, művészeti maratonra várják a városlakókat. Elindult az Okostányér országos diáktudás próba. Demeter Dia vagyok. Empátia konferenciát tartanak Kecskeméten október 3-án. Idén már harmadik alkalommal szervezik meg az eseményt, a programnak a Katona József könyvtárat otthont. A konferencián hazai pszichológiai és mentálhigiénés szakemberek tartanak előadásokat. Olyan témákat boncolgatnak majd, mint a párkapcsolatban megjelenő kötődési sebek, a gyászfeldolgozás, az érzelmi alapú evés, az irodalomterápia és a tudatos élet. A részletes program az Empátia Központ honlapján érhető el. 24 órán át várják közös alkotásra az érdeklődőket Kecskeméten. A PsyArt 24 művészeti maratont péntek déltől szombat délig rendezik meg a Híres Agóra ifjúsági otthon tükörtermében. A program célja, hogy a művészet segítségével közelebb hozza egymáshoz a pszichiátriai betegséggel élőket, hozzátartozóikat, a szakembereket és a város lakóit, miközben az elfogadásra és az előítéletek lebontására is felhívják a figyelmet. A részvételhez nem kell művészeti előképzettség, az időpont foglalás sem kötelező. A szervezők ugyanakkor kérik, hogy aki teheti, előre jelezze érkezését, ezzel is segítve a munkájukat. Ismétlen indult az Okostányér országos diák tudáspróba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
3: A túlsúly, kettes típusú cukorbetegség, ezt összefüggést mutatnak azzal, hogy mit eszünk és mennyit eszünk. Hatékony megelőzéshez bizony már gyermekkorban elkezdődik. A 6.-7. osztályosok azért is fontosak, mert ők azok, akikre jellemző egy nagyfokú nyitottság, például a táplálkozási kérdések iránt, mert a nagyon nyitott életkorban minél több információ hogy jussanak ezekről a kérdésekről, amit az egészséges táplálkozás és az aktív életmód.
2: A háromfős csapatok jelentkezését október 22-ig várják a verseny weboldalán. Az országos döntőt november 21-én rendezik meg Budapesten. A napsütést ma is többször zavarják, majd felhő átvonulások, elszórtan ezekből gyenge zápor kialakulhat, de számottevő eső ma sem várható majd. Élénk lesz az északi, észak-nyugati szél, itt Kecskemét térségében 20 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap már többet süt a nap, de kisebb fátyol és gomoly felhők továbbra is előfordulhatnak, csapadék nem várható, és a szél is mérséklődik majd. 20-22 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, hajnalban 7-11 fok lesz.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.

Uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Indul a műsor, ami kimossa a csipát az emberek szeméből. A

0: Sebestyén Ballesztofanész Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, kettecskén fogyunk, gyerekek.
2: Na jó
1: vagyunk,
2: reggelt,
1: Károly Júli, jó reggelt. Ketten vagyunk, de elketyegünk itt pénteken
2: így
1: majd
2: van.
1: Itt. Szépen lassan, gyerekek, ez van, Feri elutazott, Eszter nincs, úgyhogy fogyunk, olyanok vagyunk, mint a fogyóhold, ami éppen dagad. De
2: nem éppen dagad,
1: ja.
2: Éppen hogy... néztem reggel Feri sztoriát, valahova Firenzébe tartott 270-nel valami vonattal.
1: 270-nel ment?
2: Igenis, így meg sem mozdult alatta az autó, teljesen.
1: Igaza van, tök jó. Öreg varázsló elutazott, hát ez van, hát egy pénteket ki lehet venni, persze.
2: 50. évfordulót, valami barátnak a születésnek.
1: Barát lett 50 éves. Én jövőre vagyok 50, csak szólok, no. Nagyon sokat fogok hiányozni.
2: Nagyon sok ajándékot várunk.
1: Igen, nagyon sokat fogok hiányozni, mert jövőre vagyok 50. Szóval elutazott, igen, Eszter, meg egyébként Eszter írt, hogy ő jött volna reggel, de aztán nem
2: de
1: tudott
2: aztán
1: aludni, aztán nem jöntem, hogy figyelj, nem kell. Lehozzuk ezt ketten, úgyhogy ilyen nyugerba itt elketyegünk. Elketyegünk ketten. Csajos nap írja Barnabás, rohadjál meg ott, ahol vagy, de egyébként így is van, igazad van, csajos nap. Ja, egyébként mondhatni, tehát ez csajos péntek.
2: Tele van.
1: El leszünk mi itt, lányok.
2: Tele van a mosogatógép rövides poharakkal.
1: Nem, Júli, nem, én tegnap is vétkeztem, úgyhogy megszegtem a száraz szeptembert.
2: Mit történt?
1: Elmentem egy vacsorára, ahol az volt, hogy nem, és senki, és nem úgy. És
2: aztán
1: nem.
2: Lefogtak.
1: Aztán az lett, hogy igen. Úgyhogy,
2: hány percig kellett téged?
1: Ezt szerintem 8 percig tudtam ellenállni, úgyhogy nem nagyon iszom most rövidet. Meg egyébként is nem is lehet, meg tudod, kocsi. Tegnap nem kocsival mentem.
2: De ilyenkor mindig sofőr szolgáltam.
1: Nem. Úgy mentem.
2: Nem,
1: úgy mentem, hogy elmegyek taxival, gyerekek, de nem, és biztos, és ez csak egy vacsi. Na, jó, hát ebből az lett, hogy oké, jó.
2: Aludtál bármit?
1: Keveset. De ez megolajozza a puni pénteket, ahogy Szala írja. Úgyhogy aki velünk tartott a szára szeptemberben, az tegnap tartott egy csalónapot, bár nem szortunk előre. Csalónap, mert én is belefolytam így egy ilyen kis történetben, de nem érdekes.
2: Péntek este van, hozzátok be a lemaradást.
1: Így van. Egy kicsit lehet csalni, én nem csalok egész hétvégén. Ez egészen biztos.
2: Én tegnap este nem voltam rest, kimentem a garázsba, feltúrtam a nyári ruhákat, mert tudom, hogy ott tartom. A válogatott mezet el akartam neked hozni, hogy fel tudj öltözni.
1: Válogatott mezt?
2: Igen.
1: Már kinek a válogatott mezét?
2: Magyar válogatott. Igen. Elfelejtetted?
1: Nem felejtettem, mert csak esik az eső, és most nem tudom, hogy mit csinálja.
2: Hol esik az eső?
1: Hát tegnap egész nap szakadt, meg hűvös is volt.
2: Egy pici kétszer.
1: Bekapcsolom a tévét, jó lesz az ott.
2: Nem mondod, hogy akkor nem.
1: Jó lesz az, lebeszéltem magam. De kinek ki van, kinek a neve van oda?
2: Csúcsák?
1: Atya Isten. Tesó neve ott van.
2: Tesó.
1: Na figyelj, intézzek nekem is egy diplomata útlevelet. Gyugyi Tesó, akkor fölveszem a mezét. Igen, ma Ukrajnával játszik a magyar válogatott, gyerekek. Már kaptam tegnap az infokat, hogy nincsen Sallai, meg mit tudom én, ki nincs még, valaki nincs még.
2: Szoboszlai ott lesz.
1: A Szoboszlai az lesz. Várják, küldte nekem, kiküldte. Mindegy is, hogy kiküldte, annyi SMS-en van itt innen. Ja, Csuti írt rám, igen, azt mondja, Varga meg a Sallai nincsen. Hát így visszaértem, hogy figyelj, haver, nekem ebből...
2: Akkor így már nem is megyek.
1: Hát én így kisem megyek, ha nincs a Sallai. A Sallai csak tudom, hogy ki, a Vargára fingom nincs. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem hogy igen, ma játszanak, úgyhogy megnézzük. Ez Nemzetek Ligája, vagy kupája, vagy mi a tököm ez? Nem tudom, mi ez. De fogadtunk, és mindenki mondott eredményt, igen. Igen. Bali, majd te beállsz focizni. Ja, az egyébként az jó lesz. Ha fölszólnak a lelátóra, akkor lerohanok. Vagy a tévébe bemászom, és akkor kimászom. Nemzetek Ligája, mondom én, hát felkészült vagyok. 20:45 Nemzetek Ligája. Jelentsen ez bármit is a Nemzetek Ligája. Elmondom neked, semmit nem jelent, semmiről nem szól.
2: Menj ki, vidd ki a srácokat is.
1: Ennyi, persze. Belülök oda a Csányi mellé.
2: Összepacsiztak.
1: Igen, na gyorsan egy-két SMS, tiszta Blik Rúzsa hangulat, igen, abszolút. Miért érzem azt, hogy ez már egy elmebeteg műsor lesz, írja Attika? Nem lehet, csak ilyen kis visszafogottan itt el vagyunk így kettecskén. Sallai nem éremes pár reklámot forgat, azt jobban fizet, írja valaki. Te sok az esőt is elintézi. Jó, de jó. Igen. Hol van a nyári szünetes SMS-ünk? Haló. 80-as. Ott van! Hát ő most csak pénteken küldi, és elküldte. Jó reggelt, már csak 266 nap, 17:43 és nyári szünet. Én ezt heti egyszer szeretem. Nekem ez nem sok. És
2: kell.
1: És kell, igen.
2: Pénteken hiányozna.
1: Jó reggelt, nem tudom, nektek feltűnt-e, de Balázson kívül mindenki nyaral. Még Zsül is volt idén Maldívon. Balázs, hogy van ez, írja Barnabás? Egyébként tényleg, te most jöttél haza Bariról. A Feri most van Olaszországban, te elmentél valahova.
2: Jó, de egy-egy
1: talán Annával tartjuk itt a frontot.
2: Hosszú Laci, hétvégét ki tudsz ütni te is.
1: Laci megjárta a nem tudom hol volt, most jött haza valahonnan. Tényleg, hárman vagyunk.
3: Jó reggelt.
1: Viki, te meg én tartjuk itt a frontot. Eszter ugye eleve kimenős egy-két napból.
3: Így van.
1: Elutazik novemberbe, kikérem magamnak.
2: Na hát azt
1: a Ferkó már szólt, hogy nincsen. Nem tudom hol, mikor. Mi van itten?
3: Balázs.
2: Ez nem munkafegyelem.
1: Jó,
2: ez
1: én van. Is elmegyek egy pár napot forgatni.
3: Így
1: de
3: van,
1: az
3: de
1: nem nyaralás.
3: Dolgozol.
1: Az nem
3: így
1: nyaralás.
3: Van, az
1: bocsánat.
3: Meló. Hát
1: az
3: nem azért nyaralás. Bocsánat. Nem voltunk sehol, Balázs, tehát hogy lássuk be.
1: Túl jó vagyok.
3: Ez van.
1: Túl jó vagyok, ez van.
3: Menjetek csak.
2: Teljesen beindultam.
1: De jó, de igen, ez nem a műsor miatt van, hanem a telihold miatt.
2: Most lesz, nekem most esett le, hogy most lesz Boris Brejcs a koncert, illetve...
1: Aha, az nagy sikerű volt a múltkör is a Budaörsi reptéren, jót csináltak belőle.
2: Az hát engem az nem érdekel, óriási onnan majd, majd kiszabadulunk, mert most az MVM-ben lesz.
1: Ma?
2: Nem, egy hónap múlva, egy október 31-én, úgyhogy én már most megvettem a kis jegyemet.
1: Jó, nem illik teljesen a témába, de jó, értem. Jó, okay. Az utazásokról beszélt.
3: Program.
1: Jó nap, sziázba megyek, de nem érdekes, végig beszélgetünk így is, hogy hirtelen random, mint a nagymamám olyan vagy. Beszélgetünk valamiről, és egy teljesen váratlanul bedobva, ami teljesen más.
2: Arról beszélgetünk ugye, hogy ki hogyan fűz le.
1: Ja! De ez ma tényleg egy kemény műsor lesz, igazatok van nála. Ugyatok, én mindent megteszek, de látjátok, bolond. Nem tudok mit csinálni, nem normális. Nem, nincs, itt ülök egyedül
3: Alpha a Zsülle. Alphaville lép föl, azt nézzük a Zsülle. Alphaville.
1: A Boris jó egyébként.
2: A Boris nagyon jó.
1: A Boris jó, csak a Borisnak elrontották a koncertjét a Budaörsi reptéren, mert amatőrök szervezték.
2: Jó, de azóta csinált 120 másik szuper jót.
1: Igen.
2: Úgyhogy most úgy néz ki, hogy csapatépítőre megyünk oda a boxklubbal, ahova járok boxolni, és akkor ott lesz majd egy ilyen nagy kis erezdel a hajamat.
1: A Boris-on?
2: Boris-on
1: megjelenik, ez október 31-én
2: igen,
1: van. Aha.
2: MVM-ben.
1: Nagyon jó. Hát az lehet, hogy...
2: Ott fogjuk csapatni.
1: Jól van. Oké, gyerekek. Azt mondja, fuderolt, másnapos vagyok, délután biztos nem iszok, az Isten verje meg. Én is pontosan ugyanezt éreztem reggel, amikor fölkeltem. Ugyanez volt a félmondat. Nem? Soha többet nem, aztán úgy is változik.
2: Figyelj, képzeld el, hogy egy ismerősünknek most született meg a kislánya, és a Miró elment hosszú idő után egy ilyen tejfakasztóra. De úgy, hogy nagyon régóta nem volt kint. Én ilyen másnaposnak is szarul a Mirót már kb. 10 éve.
1: Tényleg?
2: Igen, csak egy icipicikét többet ívott, mint egyébként szokott. Mondjuk
1: megcsúszol kettő. Már nagyon könnyen. Tehát az van, hogy nem az van, mint 30 évesen. Picit nem. Rosszul kevered, picit olyan... egy bort rá, valami van, elcsúszol, és vége az estének.
2: Nem, olyan szinten kapaszkodott, hogy nem ismertem rá.
1: Én is ezt érzem egyébként. Nem, tehát, hogy negyed van. Annyi már odavág. Mi van?
3: Á, nem ez
1: mi van?
3: Nem, ha... leesel az edzésről.
2: Igen.
3: Tehát itt az van, hogyha...
1: Ja, értem.
3: A Miró abba hagyta egy időre, mert abba kellett szegény igen. Drágámnak hagynia, ugye? Ja. És mikor újra visszatérsz, hát akkor ez van.
1: Ja.
3: Velem nem történik ez ebben mert a pillanatban. Én nem fogadtam meg igen. Semmit. És, tehát ezt az hozod, az folyamatosan, akkor nincs ezzel gond.
1: Jó, akkor lehet, hogy ez van, lehet, hogy én is ritkán iszom most. De egyébként nem estem le nagyon, szóval nem is vagyok másnapos. Meg nem is ittam. Tegnap nem, elmondanám, hogy elcsáztam volna magam, de nem, tehát semmi se. Igazából ez tegnap azért ez így lájtos volt.
2: Érdekem mostanában már 3-4 ital is elég ahhoz, hogy másnap ne tudjak, és nem is kell keverni. Tehát, hogy tök szarul vagyok.
1: Csak töményen, tehát nem kevered üdítővel, almalével, csak töményen. Nem is kell keverni. Nem adok hozzá üdítőt.
2: Nem keverem a különböző alkoholfajtákat.
1: Nem is szabad.
2: Az, hogy sört, unikummal, hát úr, Isten, ki iszta azt meg. Pedig ez a kísérője. Nem keverem, és másnap a világomról nem tudok. Fáj a fejem, rossz a közérzetem. Ez a
1: gyerekek, ez az van, hogy ezt, amit 30 évesen még két lábon kiortál, 20 évesen megsérvesz, és azt mondod, hogy 4 napot tudtál egymás után inni. Igen. Amit csináltunk ott a barátom, hogy elmentünk valamit a síelés, stb. Ugye ezt elmeséltem, 4 napig nem igen. Mentünk fel a hegyre. És minden este érted, és harmadik nap találkoztunk egy társaság, és milyen a hegy? Hát mondom, mi nem csatoltunk. Én nem csatoltam. Fogalm, azt tudom, mi van a hegyen. És minden este, most meg egyszer berúgsz, és 4 napig kapaszkodsz utána, hogy Jézus Isten. Ez van.
2: De miért? A nyarad az így telt, nem?
1: Igen, de a nyáron mikrodózis volt. Minden nap mikróba.
3: Látod, ezt mondom.
2: De úgy volt mikróba, hogy szinte. Tehát folyamatosan.
1: Nem, a részegség nem jó, ilyen jókedvű.
3: Igen.
1: Reggel elindítottad, reggeli nyami, mint mesélt itt az ez.
3: Reggeli nyalira
1: beültél, és az egész nap egy kicsit szinten. Tehát nem volt nagy íván, nem volt nagy berúgás, csak reggel trekre rakod magad. Nagyon nagy csoda.
2: Trekre rakod
1: magad. Rárakod magad a trekre, és azzal mész, és az nagyon szépen kisivítja. A napot, én tudtam, hogy én ezt szeptember elején abba hagyom. Tehát oké, nyár van, lazulunk, bulik vannak, engedjük egy kicsit, de én tudtam, hogy azért ez nem folytatódik.
2: Ezt tartok 24-ig.
1: Jó, hát néha semmi lehet egyet. Baj. Veletek bűnöztem egyet a stábulin, de azért nem volt olyan nap.
2: Amikor Láktában voltunk, hát ott ugyanez volt, ugye, amikor elment az egész stáb, vagy hát nem, sajnos nem voltál ott, hogy a Feri az gyakorlatilag elment az első ilyen hüttéig, ott beült, ott melegedett, iszogatott Annáikkal, Zsüllel.
1: Jó, hát nem a hegyőrdöge a Feri azért, igen. Nem látom a snowboard deszkán, hogy iszonyatosan carvingolja, élen tartva a lécet, nagyon jön le a síléccel, tehát azért ezt nem látom menne.
3: Viszont a pezsgőben nagyon erős volt a Feri, mikor bekopogott reggel egy pezsgővel a hónat, be volt hűtve természetesen az erkét.
1: Nagyon tud inni ő.
3: Csajok, jó reggelt kívánok! És ott állt kis gatyába pezsgővel.
1: Óriási,
3: vannak róla fotók.
1: Vele
3: már
1: nagyon lehet menni.
3: Figyelj, nem igaz.
1: Nagyon lehet vele menni.
2: De a Feri az a nyomasztó kategória. Tudod, aki jön.
1: Nekem mondott, 15 évig ülök vele. Nekem beszélsz el, hogy megint a nyomasztó. 15 éve nézem, az öreg farkas.
2: ő addig nem hagy békén, amíg le nem itat. Na még egyet. Na még egy picikét.
1: Van de ezek az a durva, hogy úgy itat, hogy ő is iszik, tehát ő a korrekt úgy csinálja, meg jó, itat, de iszik. Tehát okay, van az, aki itat és nem iszik.
2: 120 kiló.
1: Ja, nem tud letérdeltetni az öreg medvét, igen. A Szigeten láttam megrogyva, mondom, ezt nem tudom, ki csinálta veled, de azért ez... Valószínűleg a barátaimmal is ívott egyet, de a Szigeten láttam, hogy ott azért megvolt.
2: Szigeten volt utoljára? Ja, igen. Mi az?
1: Ja, reggeli pesgős borrasból, igen.
3: Igen.
1: Szigeten megvolt a medve. Ott leterítették. Kicsit... Valószínűleg a barátaim kezelésbe vették.
2: Kicsit elfeküdt. Én láttam egy párszor azért a Ferit. A Maldív-szigeteken is láttam.
1: Hát volt ott, hát nagyon jó
3: az én mázim. A Maldív-szigeteken, ami történt, szerintem... az ott is marad.
1: Az ott is marad, gyerekek. Onnan, amikor hazament az étterembe, mondta,
3: Lacival elindultunk.
1: Mint a két lúda a VUK-ból, tudod, ők fölálltak egy ponton a vacsorán, és hazamentek, mondták, hogy szerintük ennek itt a véges. És elindult, és utánuk néztem, mondom, ezek csatom vannak, basszus.
2: Annyira csatom voltak, hogy volt egy stég, amin végig kellett menni, és azt hittem, hogy le fognak esni két
3: arra. Arról a videó.
2: Egymásba kapunk.
1: Igen. És Anna, a kész van, az nem nagyon tudja leplezni, az a jó. Tehát van, aki rutinból lehozza, én például nagyon készülök, és bevők rúgva, én azért, hogy tud, letom hozni. Anna nem.
2: Nem. Moderálom ott, magad.
1: Igen, én azt mondom, hogy jó, most társam vagyok, lehozom. Valahogy lehozom. Anna nem. Anna ott kész. És volt egy pont a vacsorán, fölállt, és mondta, hogy hát akkor ő most hazamegy.
2: Sőt, annyira, hogy hallod, ahogy a sziget közepén vihog.
1: Igen, elindult.
2: Elindult. Keresi a szavakat, és nagyon
1: szép. Elindult hazafelé. De és akkor Lackó is mondta, hogy neki is elég.
3: Igen, a Laci még hitt benne, hogy föl tud ülni a bringára, mert én rutinos voltam, nem mentem a bicajjal a vacsira. Így van, és amikor mi ott csúsztunk szét a Laciba, amikor azt éreztük, ez a Benjarong nevezetű étterem, ugye, ami hát a szigetnek a fénypontja tulajdonképpen.
1: Az lett volna a vacsora, igen, ha ott maradtunk.
3: Nekünk minden étel kezdett egyformán válni, mondtuk a Lacival, hogy hát de hát ez ugyanolyan, hát ez is. És akkor Feri már éreztem, hogy nagyon feszült, hogy de gyerekek, szóval ti tudjátok, hogy hol ültök?
1: Ez a Feri próbált, hogy mit vagy ennyire oda? Hát ez ázsiai, ez rák, ez ízi, ez nem tudom, ez homár.
3: Tök egyforma volt nekünk.
1: Ez ugyanolyan, nézünk. És mint a VUK-ból a két liba, ez balra jobbra dőltek el, de nagyon vicces volt.
2: De úgy, hogy Laci, szerintem az volt az első olyan napja, hogy ő úgy döntött, hogy aznap lesül. És kifeküdt a teraszra, és kapott valami olyan brutális, nem tudom, napszúrást, és erre utána bement daiquirizni.
1: Igen, a mi brigádunk az a legkeményebb brigád. Laci, én már lesülök. Mondom, Laci, szerintem óvatos legyél, azért ez nem a Margit-sziget.
2: Nem süt a nap,
1: nem érzem. Mondom, Laci, figyelj, higgy nekem, voltam itt párszor, ez nem a dagály. Ez nem a dagály, szemére kifekszel 10 percet. Na jó, és jön este, elaludtam a napon. Hogy nézel ki, hülye vagy?
2: Egy kicsit a hideg ráz.
1: Igen, ráz a hideg, hánytam, ráz a hideg napszúrásom van, és vérvörös a mellkasom, meg a fejem, mondom, Laci, mondtam, mennyit feküdték, én nem tudom, elaludtam.
3: Elaludtam egy 5 órát.
1: Hát szerinted mi volt az?
2: Nekem az a sziget, Isten. Az egyébként félelmetes volt, hogy akkor, mint kb. Ez a szerkesztőség kétszer, én soha nem tudtam egyszer se úgy hazatekelni egyedül, hogy ne tévedjek el.
3: Én is.
1: Nagyon durva, mert legalább van egy 300 méter egyenes, és ott balra. Tehát,
3: de nem.
1: Van
3: nem,
1: egy diving center, van egy recepció.
2: Fél órákat kóvályogtam, össze-vissza, mindegyik bungalót, tök egyforma, hát bemegyek valahova, azt lefekszem.
3: Így van, én ugyanez. Mentünk azzal a Lacival, és akkor tolta a bringát, mondta, hogy mi volt ez a suhogás? Mondom, Laci, ez gyümölcsevő, de nem. Hát azt mondják, nekünk végünk van annak. Tehát mondom, gyümölcsevő, Laci. Tehát mi ilyen,
1: óriási,
3: hát
1: így értettünk. Élmény veletek.
3: Nagyon jó volt.
1: Jól van, gyerekek, egy kis élménybeszámoló után, akkor vissza, így a szürke esős szeptemberről, fél hét múlt, egy perce lehet jelentkezni játékra, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
7: Gri energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gri légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
8: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi Jysk áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
10: Hovány csoport a világ élvonalában.
4: Reklámot hallottak.
11: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
12: Hány óra?
13: Hajnal 2.
12: Megint nem alszol?
13: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
12: Próbáld ki te is a Sedakurt.
14: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
12: Alszol.
14: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról

0: A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
1: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
2: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harang Pak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. harangpak.hu.
3: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
4: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
5: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
6: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
7: Mert

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: A közlekedés biztonsági volt a főszerep Kecskeméten, idén is megtartják az európai madár megfigyelő napokat, motorral a merrák ellen. Demeter Dia vagyok. A közlekedés biztonsági volt a főszerep a közelmúltban Kecskeméten. A Bács-Kiskun megyei rendőrség a Vadas Parkkal közösen ismét megrendezte a hagyományos Kressz szafarit. Több mint 200 fiatal vett részt az eseményen. A negyedik osztályos gyerekek játékos feladatokon keresztül tanulhattak a biztonságos közlekedésről, miközben az állatok tulajdonságait is összekapcsolták egy-egy közlekedési szabállyal. Így például a teknős páncélja a bukósisak, a kenguru pedig a biztonsági öv fontosságát szemléltette, írja polisz.hu. Idén is megtartják az európai madár megfigyelő napokat. Október első hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat, köztük Bács-Kiskunban is. Madárgyűrűzésen és madár megfigyelésen vehetnek részt az érdeklődők október 3-án a Dávodi Földvári tónál, a császártöltési Vörös Mocsárnál vagy Bácsalmáson a Sóstónál. Október 4-én pedig a Bács-Borsódi víztározónál szerveznek hasonló programot. Az esemény sorozat lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt verseny is az európai államok között. A helyszínek a résztvevők és a látott madarak száma alapján értékelik az országokat, írja honlapján a Madártani Egyesület. Itt elérhető minden információ is a programokkal kapcsolatban. Az ország minden pontjáról érkeznek a szombati rózsaszín motoros felvonulásra a fővárosba. Október a merrák elleni küzdelem hónapja. Az esemény indítja az idei programsorozatot. Várhatóan több mint 300 motoros a merrák színében, rózsaszínben vonul majd keresztül a városon, mondta rádiunknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
3: Az ország sok részéről, sok településéről jönnek motorosok Budapestre, hogy átadják azokat a rózsaszín szalagra írt üzeneteket, amiket hoznak magukkal, és hogy felvonuljunk és felhívjuk a figyelmet a merrák ügyében az önvizsgálatra és a szűrések fontosságára. Azzal a nagyfokú figyelemfelhívással, amit egy ilyen esemény minden évben szokott eredményezni, azzal nagyon sok olyan emberhez eljuthat az információ, hogy a szűréseken érdemes részt venni, hogy az önvizsgálatot érdemes minden hónapban elvégezni, hogy ezzel azt gondoljuk, hogy életeket menthetünk.
2: A napsütést ma is többször zavarják, majd felhő átvonulások, elszórtan ezekből gyenge zápor kialakulhat, de számottevő eső ma sem várható majd. Élénk lesz az északi, észak-nyugati szél, itt Kecskemét térségében 20 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap már többet süt a nap, de kisebb fátyol és gomoly felhők továbbra is előfordulhatnak, csapadék nem várható, és a szél is mérséklődik majd. 20-22 fokot mérhetünk a legmeregebb órákban.

0: Hát ebből kettő igaz, egy nem. Mert hogy Feri van, nincs, jó reggel. 3-4-7 lesz, 5 perc. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk, péntek van.
1: Halló.
0: És kettecskén vagyunk igazából, de mi szeretjük. Hívhattuk volna bárkit, akár harmadiknak nagyon sok celeb sztár jönne, hogy hadd üljek be, hadd jöjjek, hadd legyek itt, ne hívjatok engem, de nem akarjuk. Mi
1: el vagyunk. Csendben. Nekem csak ez is elég, ha nézlek titeket.
0: Így van, igen, hogy beülnék én is ide, vagy hívjatok nyugodtan bármikor, ha kevesebben vagytok, de mi szeretjük ezt, hogy ilyenkor csak így itt elüldögélünk, M1-es autópálya Pest felé, Bicske előtt parkolok már 40 perce. Gyerekek, most a Vitézinek láttam valami posztját így az M1-es autópályáról, hogy...
1: Odament aszfaltozni?
0: Odament, és akkor ottan csinált fotókat, és akkor a koncesszió tulajdonos vagy karbantartó, valaki mondta, hogy itt nem lehet fotózni.
1: Neki?
0: Nem, ugye, hogy nem lehet.
1: Mondtam,
0: nem
1: tudja,
0: lehet
1: hogy ki vagyok
0: készíteni,
1: én?
0: Igen. Hogy ne lehetne, évi nem tudom hány ezer milliárdot akarunk kifizetni a koncesszióra, akkor hadd csináljunk már pár fotót. Ja, ez az M1-es azért, ez gyerekek, ez az európai viszonylatban is nagyon kemény. Szóval ez a 60 kilométeren keresztül ilyen szintű balesetes feltúrások, ezt nem csinálhatnád. Ezt nem lehet ilyen terelésbe vinni 40 kilométeren keresztül kamionokat, embereket. Csoda, hogy ott naponta nem halnak meg. Tehát ennél nem hiszem, hogy nincs egy jobb kivitelezés, ami szakaszosan zárja, máshogy zárja, kevesebbet zár, és a 60 kilométerből 58-on nem lát semmit. Tehát, hogy nem is értem.
1: És önérzésed tényleg van, mint hogyha soha nem lenne vége.
0: Soha nincs vége.
1: Tehát, mióta tart ez a felújítás?
0: Hát ez most már szerintem tavaly kezdődött, és megy ugye 30-ig. Igazából nem is felújítják, hanem ugye bővítik, ami tényleg nyilván egy nagyon nagy meló.
1: Persze.
0: Tehát még két sávot odarakni, meg leállót, meg még négyet, nem tudom, nagy meló. De az 70 kilométeren keresztül te terelve mész, úgyhogy szembe jönnek veled szinte kis túlzásod, csak valaki elnézi, ezt nem szokták azért így.
1: És nézed a smiley táblákat.
0: Ja igen, és nézed a smiley táblákat. Ja, láttam abban azt, hogy 43 ilyeneket ír a tábla, meg 38.
1: Még mindig mérges.
0: Igen, még
1: most
0: mindig
1: már lassan mosolyog.
0: Ülni nagyon lebigyed a száját, hát ezt nem is értem. Igen. Na mindegy, milyen időnk lesz, láttál valamit? Nem baj, nem.
1: Buloveres bekuckózott.
0: Jó, köszönjük szépen, nem kell komolyan. Mondja, mit akarsz.
2: A Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Egyébként tényleg? Tehát, hogy...
1: Nem, mármint mi.
0: Hogy pulóveres bekuckózós?
1: Most még pulóveres bekuckózós, de aztán a hétvégére megint egészen kellemes idő lesz, és jövő hét elején megint jön vissza ez a 25-26 fok.
0: Naha.
1: Úgyhogy ez jó lesz.
0: Na, azt azért azt szeretjük, igen. Bárcsak én is hívhatnék bárkit harmadiknak, írja egy hallgató.
1: De nem álltál át egy ilyen téli üzemmódra?
0: Én még nem vagyok hajlandó.
1: Nem?
0: Nem igazán. Mármilyen a téli üzem, ott kandalló, kakaó és kötött pulóver?
1: Az igen, és kockás pléd. Nem, hogy valahogy nem vetted észre, hogy egy picit belassultál, hogy hamarabb fáradsz, gyorsabban alszol el, ilyesmi nincsen?
0: Hát, de. Ezt úgy hívják, hogy 50. Ezt elmondom neked, ez úgy, de mindent észrevettem. Tegnap lábnapom volt, ma nem tudok mozogni konkrétan. Tehát ez abszolút van, de én ezt nem az időjárásnak
1: jó,
0: tudom
1: be. Jó, de ezt mindig kihagyott.
0: Igen, de nem. Most elkezdtem egyébként, nem. Szóval a téli üzem, nem, én még tegnap motorra akartam ülni, csak aztán elkezdett szakadni az eső, én nem vagyok hajlandó. Nem érzem még ezt. Nyilván, ha majd négykor sötét lesz, akkor azért úgy érzed, hogy ez most tényleg nagyon az aján vagyunk, de akkor én meg már azzal vigasztalom magam, hogy oké, de megyünk a fény felé. Tehát nekem a decemberi napforduló az olyan, hogy rendben van, legsötétebb éjszaka, gyújtsunk tüzeket, legyen világos, de megyünk ki a nyárba. Tehát, hogy én szeretem azért azt is, nekem nincs bajom ezzel az időszakkal. Meg tudok vele békén.
1: Ja, én nagyon szeretem. Figyelj, tök durva, képzeld el, hogy én rendszeresen járok mindenféle szűrővizsgálatra, és elmentem most vérvizsgálatra, és kiderült, hogy a D-vitamin szintem gyakorlatilag nincs. Tehát, hogy azt hittem, hogy így nyár végén majd hú, majd ilyen magas lesz, és nincs D-vitamin a véremben. Tehát, hogy hogy ez hogy a túróban?
0: Ja, hát ez nagyon szervezetfüggő, meg hormonháztartás függő, igen. Szóval a D-vitamin azért sok minden összefügg, és akkor bepotolod?
1: Hát most muszáj
0: leszek. Elkezdted marok számra?
1: Igen, a táplálék kiegészítőket.
0: 0-25-ös szaraksz, veli betolsz egy kis D-vitamin. Azért tudjál aludni, de legyen jó a D-vitamin szinten.
1: Vasat meg D-vitamint, ezt a kettőt kell most szednem. Aha. Mind a kettő nagyon-nagyon alacsony.
0: Jó, kezdem.
1: De megkaptam behívómat is, merek
0: szülése. Te nagyon örülök, Júli, hogy nem tudod, hogy itt, ha itt vagyok, ezek a csajos témák, nyugod. Elmondhatod, mi van a petefészkeddel, elmondhatod, mi van a merrákszüléssel, voltál esetleg egy mamográfia, minden ilyet meghallgatok, én már tudok menni csajba veletek. Zsülit elhallgat, én meg csajos napot tartok. Mesélj a mamográfiáról, amiről akarsz, nekem belefér, én tudok nő is lenni, kicsit a lelkem, én az vagyok, tehát igazából engem nem zavar. Mi újság a mamográfiával? Meggondoltam, benézek. Örülök, Júli, hogy megvannak a szűrővizsgálatok.
1: Most fogtok rózsaszínben motorozni a hétvégén. Most mondták a hírekben is.
0: Hogy?
1: Mert hát mer rá kelleni hónap van,
0: aha,
1: ugye?
0: Hát aki akar, az biztos rózsaszínbe motorozik. Nagyon drukkolok annak, aki ott motorozik, és azt kívánom nekik, hogy sok jó motoros napot rózsaszínbe. Én biztos nem megyek most, de szolidaritok a tüntetés, igen, mellett fontos, meg beszéljünk róla, meg motorozzanak jó sokan ezzel. Én szeretem az ilyen motoros elvárásokat, csak nem tudok menni, meg nem hívtak, meg nem tudtam
1: meg
0: róla.
1: Nincs a
0: és ez az másik, hogy nem tudok rózsaszínbe, mert nem megyek
1: motorozni. Illetve csak van, de csak otthon veszed fel.
0: Igen. Győrben van, gyerekek, ja nem jó, ez nem, azt hittem, hogy közlekedés, jó, de ez nem. Júli, garázsvásár holnap, Tibi küldte, csak tudjál,
1: igen,
0: róla.
1: Tudom, Vekerlin lesz.
0: Jó, majd mindjárt megbeszéljük. Átjöttek egy-két cuccot tőlem, lenne kiraknivaló.
1: Évente kétszer van egyébként Vekerlin, ilyenkor az egész telep felbojdul, vannak ilyen állomások, most már egyre több, ilyen 30-40, és nem csak Vekerléről, hanem a környező kerületekből is jönnek, és ilyenkor mint egy ilyen, így zsizseg az egész telep, így minden, mennek állomásról állomásra.
0: Istenem, hogy ez nekem mennyire ismeretlen univerzum, de tényleg.
1: Egyszer el kellene jönnöd.
0: Ez tudod, eleve az egész, tehát, hogy más emberek garázsában kutassak vásárolni való után, ez nekem egy teljesen lehetetlen univerzum. Egyszerűen nem érdekel, hogy mi van más garázsában.
1: De nem az van, hogy bemész és
0: nem, de kirak az ő szarjait, ami neki már nem kell, de eladná. De most őszintén nem, tehát nekem már nem kell, én kirakom, te meg megveszed, és akkor az én szarjaimat te veszed, meg a te...
1: Igen, igen. De nagyon jó szarokat raknak ki. Nagyon-nagyon jó dolgokat,
0: igen,
1: raknak ki.
0: Igen. Hárfát meg ízét.
1: Igen.
0: Stradivari. Mit tudnak Vekerlin?
1: Igen.
3: Cipő, nadrág.
0: Ja, értem, tehát ugye nekem mondjuk a gyerek kinőtte, de jó állapodban van, kidobom, és akkor mit tudom, én megvettem 20-ért, eladom 5-ért, mert egy évig használtam, és akkor ott megveszed jó állapodban. Ennek gyerek mondjuk így van értelme.
1: És minden állomáson van egy önkéntes, aki süt, főz, és kirakja a kis pogácsákat, kis süteményeket. Aha. Citromos vizet, ezt, azt, amaszt.
0: Én azt hittem, tudod, ez a félig megkarcolt bakelit lemez, és akkor...
1: Nem.
0: Már nem működő gramofon.
3: Már
0: nem működő gramofon, nagypapám izébe, nem tudom, urnában, mert nekem benne van még a hamut.
3: Nem.
0: Ja, tehát, hogy hasznos dolgokat raksz ki. Te kirakod a kabátok, farmerok, cipők, akár, csak valaki jön, nem tudja megvenni újon. Azt így adom.
1: Van egy csomó szar, amiért egy büdös buzjákot nem adnál, de egyébként sokszor az is gazdálata áll, de hogy van egy csomó jó dolog. Bútor, akkor van egy csomó olyan ember, aki csak lefotózza és kirakja a fotóját, mert hogy kocsit árul, szerszámgépet, azt mondja, ott van hátul a sufni, vagy gyere hátul.
0: Azt úgy adom. Na, ezt így adom. Ennek legalább van értelme, mert te megszabadulsz a cuccaitól, keresel egy kis pénzt rajta, megveszel egy-két dolgot olcsóbban.
1: Kis pénzt, amikor a gyerekeim árultak, mert volt ilyen, akkor ilyen mesekönyveket, meg ilyen frinc-francokat adtak el, 70 ezer forintot kalapoztak így össze.
0: Ebből?
3: Igen, persze.
0: Nagyon sok könyvekből. Nekünk is van egy csomó, ami már így nem használjuk.
1: Hozd el, eladom.
0: Igen, Anna Peti Gergő, nagyon menne?
1: Anna Peti Gergő, hallod, arra most jelentkeznének be
3: 120-25 ezer forint per könyv.
1: Az egy jó film.
0: Az egész családot, na mindegy, nem mondom. Az élő emberekről van szó, szegények. Már ők is megutálták az anyukat, hogy ilyet írt róluk.
1: Kicsit megkurcolták őket.
0: Hogy azt mi mennyit olvastuk. Hogy azt milyen?
1: Most komolyan van készleted belőle?
0: Anna Peti Gergő?
1: Igen.
0: Vicces? Szerintem az összes rész megvan.
3: Szefére, öregkorodra jó lesz.
1: Abból fogsz élni.
0: De ki veszi meg azt a szart?
1: Mindenki.
0: Mondjuk nekünk most már az, de nyilván amikor a gyerek 3 éves volt, és elmentünk, nem tudom, Lali papához Érdre a piros kocsival, hát én azt hittem felkötöm magam. Hát de komolyan, még egyszer kell, de elolvastad, és a gyerek tátott szájjal imádta, mert hogy egyébként nekik szól.
1: De nem szeretted?
0: Mit? A három oldalas Lali papához megyünk Érdre? Hát annál debilebb mese a világon
1: én
0: nincsen.
1: Szerettem.
0: De én értettem, hogy ők mit szeretnek
3: így
0: benne.
3: Van, én ugyanígy vagyok.
0: És így volt benne egy ilyen biztonságérzet, hogy ott vagy, elolvasod, és akkor még egyet, és akkor nagyon vártad már a negyedik oldalon, hogy még egy, és akkor az volt, hogy mire a Benny választott, akkor mindig arra próbáltam presszionálni, hogy ott válaszolni, mi rövid. Mert már tudtad egy idő után, mi a 8 oldal, meg milyen 4 oldal. Nem akarod inkább a Lali papa Érdre megyünk meglátni. De legyen az jó, mondom, az csak 3 oldal. Volt 8 oldalas is, tehát, hogy
1: Figyelj, Bogyó és Babóca, meg Anna Peti Gergő.
0: Tudom.
1: Ezek nagyon működtek.
0: Tudom, van benne valami. Van, tehát van ezt a Bartos Erika jól kapta el egyébként, igen.
3: Bogyó, Babóca azért az más, az szerintem az cuki.
0: Igen. Na, Viki itt írja már ott, hogy eladtuk az összeset.
3: Én mondom. Tehát nincs ezek
0: már,
3: nagyon mennek.
0: Remélem, jó áron. Elseftelt akkor.
1: Tartani kellett volna. Ez olyan, mint a kriptó. Csak meg van.
0: Tart az Anna Peti Gergő. Egyszer lesz majd 120 ezer is, mint a bitcoin.
3: Jó, öreg korodban. Figyelj, nagyon föl fog menni az. Hát előjegyzés van rá antikváriumban.
0: Azt hát, a mindenit.
3: Bizony, előjegyzés van, hogyha bekerül könyv, akkor
0: tényleg? Soha én meg szórakozom itt a Solanával, meg a Bitcoin-nal.
3: Nem.
0: Ahelyett, hogy felvásároltuk volna 10 év az összes Anna Peti Gergőt, ma tartanám, és 10 év múlva érted, iszonyatosat kasszálunk.
1: Anna Peti dealer.
0: Igen. Mondjuk, ha ilyenek vannak a garázsvásárban, akkor tudnék mit kipakolni. Tehát, na ezt azért akkor tudnék mit kirakni.
1: Lehet, vannak ezek nálatok egyébként a garázsban? Tehát
0: hát vannak ezek irakban. Így össze-vissza vannak mindenhol, de van egy csomó olyan cucc, nyilván már nem hordod, nem kell, nem használod, de másnak meg tök nagy örömet okozna. Ezt így adom. Tehát ezt így értem.
1: Bármit kiraksz, kérlek szépen, a könyveket nézd át, mert van egy csomó kölcsönkönyvem nálad.
0: Aha.
1: Igen?
0: Nálam van kölcsönkönyvben?
1: Igen.
0: Neked adtam igen. Én?
1: Nem, én adtam neked.
0: Felejtsd el.
1: Oké.
0: Okay. De várj.
1: Soha nem látod újra.
0: De várj, elmondom, mi van. Könyvet nem szabad lenyúlni, mert az valakinek személyes. Hát de te olyan könyveket adtál, amit ide beküldtek, olvastad, ne, és akkor személyes adtál személyes így könyvet.
1: Van. Igen, odaadtam azzal, hogy figyelj, ez baromi jó, olvasd el, majd a lehet akkor ad vissza.
0: De saját könyvet?
1: Igen.
0: Küldd el a címét, megvan.
1: Valahol,
0: biztos, nem tudom, hogy megvan.
1: Vagy a Wikit rászabadított, hogy keresd már.
0: Hallod, ez a Louvre egy zaklat a könyveivel. Hú, gyerekek, közben itt hallgatunk. Szia, jó reggel, csáó, bocsánat. Most
4: sziasztok.
0: Látom, lenéztem a pultomra, és látom, hogy te itt vagy, Tamara.
4: Sziasztok, Tamara vagyok.
0: Igen, mi helyzet, honnan hívtál minket, Tamara?
4: Győrben. Igen.
0: Nagyon jó, és mit dolgozol?
4: Éppenséggel most nyitottunk múlt héten egy P-stúdiót, ahol fahéjas csigákat árulunk, csak, és én készítem.
1: Csak fahéjas csigákra álltatok rá?
4: Pontosan, csak fahéjas csigákat.
1: Fahéjas csigákon mind. Meg lehet élni?
4: Hát, ezt ne úgy képzeld el, mindenféle ízesítési fahéjas csigák vannak. Sósak, édesek, mit tudom én, ma például készül lótuszkekszes, pisztáciás málnás, mindenféle ilyen jóságok.
0: És ez még megy, tehát valaki erre fölépít egy vállalkozást, és ez, ha jó helyen nyitsz, akkor Győrben ebből meg lehet élni?
1: Remélik.
4: Igen.
0: Nem akarom elvenni a kedvedet, most nem szkeptikusságból
4: kérdezem. Elég úgy néz ki, hogy szeretik. Igen, mert nem gyors fogyasztott termékeink vannak, hanem mindent én készítek, dagasztok, nyújtok, stb. Tehát, hogy
1: aha.
4: Ez egy kicsit más.
0: Nagyon jó. Jó, tehát akkor működik a dolog, vagy akkor megy a bolt.
4: Hát egyelőre úgy néz ki, igen. Reméljük, így is marad.
0: Aha, jól van, Tamara. Oké, nézzük akkor a játékunkat. Jó, kit választottál? Nem sok, az étlap nagyon szerény. Tehát, hogy bezártunk, az ételeink elfogytak igazából.
1: Miért nem mondjuk be ilyenkor Zsült meg Annát? Meg Viki is egyébként.
0: Akit akarsz, tehát, hogy... Zsül azt mondja, nem, már hallom, itt morog a fülemben. Nem, biztos nem.
4: Nem, Julit választottam.
0: Jó. Csajat, egyébként ez jó. Igen, ez legyen így.
1: Csajat, azt szeretjük.
0: Csajat, legyen szóval. Így. Jó, játszatok
4: egyet.
0: Igen. Oké, látod, Bali, még neki is megy a pékség. Na.
4: Nem Fornetti.
0: Ez most mélyre ment a Fornetti biznisz. Jöttek a londoni Fornetti bizniszemnek. Jól van, na figyelj, akkor elindítjuk Tamara. Jó, aztán nézzük meg, hogy mennyire. Flott ez a játék, ezt itt benyom, és akkor indulunk. Jó, 3-2-1, tessék.
1: Tamara, mesélj már.
0: Nem szólunk, Zsülván, nem? Mi van? Nem szólunk. Jó, képzeljétek oda a zenét. Nem szól a dingus palettám, úgyhogy még erről is be tudom adni. Így se szólunk. Jó, akkor elindult, megy az óra. Ez ma ilyen nagyon sovánka lesz.
1: Tamara, mesélj nekem egy kicsit erről a vállalkozásról, hogy hogy jött az ötlet, hogy pékséget nyissatok. Pék vagy?
4: Hát a párom.
1: A párod? Mióta?
4: A párom.
1: Hány éve?
4: Illetve egyébként ez onnan jött, hogy van egy barátnőm, ő már nyitott egy ilyen pékstúdiót Pécsen.
1: Rányitottatok egy pékséget?
4: Együtt csináljuk.
1: Együtt csináljátok?
4: Együtt csináljuk, pontosan. És mi kint laktunk Ausztriába, de nagyon szerettünk volna hazajönni, honvágyunk volt.
1: És Ausztriában illetve... szeretik a fahéjas csigát?
4: Hát Ausztriában szerintem kevésbé szeretik a fahéjas csigát, ezért nyitottuk Győrben.
1: Ezért nyitottatok Győrben.
4: Pontosan.
0: Fogalmas illetve... sincs, hogy hol az egy perc, de szerintem ez nagyjából itt lejár, gyerekek. Meg volt, nagyon szabadok, hogy se tapsom, se időm, semmi effektem nincsen. Tehát az egész pultom meghalt úgy, ahogy van, úgyhogy semmit nem tudok nektek beadni.
1: Még a puki panel is
0: elment. Minden, az egész panelem elment, úgyhogy semmit nem tudok nektek beadni. Úgyhogy valahol az egy perc, nincs. Nincsen taps, nagyon nyomorúságos ez így. Ezért ez így effektek, ugye, hogy mennyire kell egy rádióban, hogy legyenek effektjeik. Jó, figyelj, megmutatjuk, hogy mit nyertél, és meg is nyertél.
4: Jó.
0: Az ajándékcsomagot is.
2: Nyereményed egy Rájszáp termékekből álló ajándékcsomag.
1: Na.
0: Azt elkezdi, egy brutál testépítő csaj, nagyon finom csigákkal, Pécsről kezdték, és Győrben is vannak.
4: Így
0: legjobb
4: van.
0: A cheddáron halapenyos tortillás csiga.
4: Igen, jövő héten lesz az is.
0: De te vagy a brutál testépítő csaj, vagy akiről meséltél, aki elkezdte?
4: Nem, a barátnőm.
0: Ja, ő az, aki kigyúrta magát, és ő indított Pécset.
4: Igen, én is gyúrok egyébként, úgyhogy...
0: Aha.
4: Ez volt a közös pont kezdésnek.
0: De akkor már terjeszkedtek, tehát akkor már Pécs és Győr.
4: Így van.
0: Micsoda pékség vállalkozás
4: van. Így van, hamarosan Budapest, reméljük.
0: Ne, de roncsátok már bízi szemet, itt én akarok nyitni valamit. Jó, hát ilyen még Budapesten is megy, akkor tényleg nagyon jó. Jónak kell lennie.
1: Egyébként teljesen jogos a kérdés, valaki kérdezi, mi az az, hogy stúdió, miért nem boat?
4: Hát azért, mert ez egy kisebb ilyen vállalkozás.
1: Annyira inkább. Pici, hogy az ablakon adjátok ki.
0: De ez milyen?
4: Hát
0: de
4: azért nem olyan pici.
1: Mert azt mondta, hogy hát, pék stúdiót nyitottak, vagy egy ilyen pékség stúdiót nyitottak.
0: És az mi a tököm?
1: Hát az, hogy picike.
0: De hogy annyira kicsi.
1: Egy törpe
0: gyúrja ott a lisztet hátul. Egy kicsi
1: kutya bolba.
0: Igen, nagyon pici kis keverővel. Tehát, hogy nincs bolt még akkor.
4: Hát igazából, mivel csak egy termékünk van, kvázi egy termékünk van, ezért nem hívhatom teljesen pékségnek, mert akkor az emberek azt hiszik, hogy van kenyér, kifli, mindenféle ilyesmi.
0: Aha.
1: Csókolom, itt csak csiga van.
0: Nagyon jó. Jól van.
4: Itt csak csiga van.
0: Oké, akkor megvan az ajándékcsomag, aztán sok szerencsét a vállalkozáshoz.
4: Köszönjük. Jó? Köszönjük.
1: Sok sikert.
4: Sziasztok, szép napot.
1: Hello, hello.
0: Jól van, ciao, köszi. Hello, hello. Énekelve gyúrnak, ezért stúdió. Igen. Igen, igen. De akkor budai oldalon nyissanak, mert Pesten van három ilyenből. Szóval azért ezzel a profillal így valaki idejönne egy ilyen üzleti tervvel, hogy ezt úgy benyitná, nem mondod azt, hogy működik. Nem?
1: Hát annál is inkább,
0: kevés mert... dolgot árulok, egy dolog van, azt nagyon jó kell csinálni, de ezek szerint megy.
1: Ugye, annál is inkább, mert hogy bemész most bármelyik ilyen multihoz, ott van fahéjas csiga, és hogy ott az, igen, és van ilyen.
0: Azért ez nem annyira egyedi.
1: Olyan batyú, igen. Ilyen batyú, meg ilyen csokis akármi, és hogyha már elmész bevásárolni, akkor megveszed ott.
0: Nem? Igen. Soha nem nyert még senki 20 másodperc alatt egy perces
1: játékot. Ez gyorsan lement.
0: Ez gyerekek, ez így van. Az időérzékem az csal, én ezt egy percnek éreztem, úgyhogy megadtuk. Mi van, Zsülci? Tudunk majd vele valamit csinálni? Persze. Megcsináljuk majd a pultot, jó? Úgyhogy fog ez működni. Kulcsokat is adunk, gyerekek, 2 darabot még a héten, és tegnap kaptuk az infót, hogy el tudjuk kezdeni majd mondani a helyszínt is, hogy hova kell gyűlnötök majd az októberi kitelepülésen. Aki akar kulcsot, az még oda is jöhet. Úgyhogy mondunk majd mindent a hírek után, mert megvan most már a helyszín is, hogy hol lesz maga a nagy, nagy fesztivál, vagy mi ez, ahol nyitjuk a konténert.
1: És lesz ma interjúnk egyébként dr. Breyer Helgával is.
0: Igen.
1: Belgyógyásszal, az egy 8 után. Illetve hívjuk a ifjabb növény Norbert.
0: Norbit is felhívjuk, kiheverte a gyász időszak eltelt. Két napja úgy bunyózott, nem kapott szerződést, de a bunyót megnyerte.
1: Most érkezett haza, hát nem haza, hanem Londonba, Los Angelesből.
0: Na.
1: Úgyhogy még jetlegel, de átszukikem, sajnálom őt, szerencsétlen.
0: Igen, nem kapott a rohadt Dana White, nem adott neki. Nem adott neki szerződést.
1: Hol van az ott a Dana White?
0: Nem adott neki szerződést, de azt mondta, hogy a kapu nyitva áll, tehát ha jól bunyózik és meggyőzőbb lesz, akkor azért ez a hajó még nem ment el. Tehát belépett a UFC-be, de most a bunyó ellenére nem kapott szerződést. Ami nagy dolog lett volna, ha megkapja. Mások kaptak, ugyanezen a gálán fellépve.
1: Igen, meg egy kicsit múltkor az volt az érzésem, amikor elmesélte ezt, hogy tulajdonképpen, ha ott győzöl, akkor így majd, hogy nem automatikus. Nekem úgy tűnt, mintha majdnem automatikus lenne az, hogyha te győzöl, akkor nem kapsz egy szerződést.
0: Az, vagy meggyőző bunyót kell produkálnod. Aha. Tehát vagy KO-t, vagy olyan ütéseket, vagy igen. Tehát, hogy valami olyat, amire azt mondja, hogy na ez jó. Ez majd később érdekli az embereket is. De sok földharc, áldogálás, az nem tett.
1: Láttad?
0: Az nem tett jót. Én csak összefoglalót láttam, nem néztem meg. Amikor hajnalban volt. Nem néztem meg, nem a gyerekek nagy UFC rajongók, de nem láttam magát a bunyót. Csak aztán én is olvastam a híreket, hogy ez a Dana nem volt jó arc. Nem. Mindenkinek adott szerződést, és az ifjabb növényének nem. De beszélünk majd vele, fölhívjuk őt is, igen, megkérdezzük, hogy mi a helyzet, mikor kapsz ilyenkor új bunyót, mikor van új lehetőség, hogyan tudsz bekerülni a UFC-be. Nagyon nagy dolog lenne. Szóval azért az magyarként oda eljutni nem nagyon sikerült ez. Még senkinek valami Csajci talán egyszer volt már ott, de hogy ebben a súlycsoportban így Pasi még nem jutott el a UFC-be.
1: Úristen, hogy hívják, de hogy is nem, hát már ezerszer beszéltünk vele.
0: De ő Bellatoros, a Boricsra gondolsz.
1: Boricsa.
0: De ő nem UFC, és ez más, nem? Tök máshol van.
1: Okay,
0: abszolút máshol van. Semmi, ne törődj vele, hárítom itt a kis rakétáidat. 2 perc a pontosan 7 óra. Ha van friss közlekedés, akkor küldjetek nyugodtan, jó? Mi pedig jövünk mindjárt, mondjuk a kulcsos részleteket is, hogy mi a helyzet a játékkal. Itt vagyunk rögtön a hírek után.
5: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
2: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer. konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
4: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek
5: a Protexin kell. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
7: Premier Outlet Budapest.
8: Világmárkák, világra szóló áron.
9: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
10: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válassz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: A Kecskeméti Trend Optika, a Semmelweis Egyetem szemészeti szűrőállomása.
14: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját a JP Autónál. BYD Dolphin GDMI már 8.390.000 forinttól, akár 0% THM-mel lehet a tiéd. Ha akarod elektromos, ha kell benzines. További részletek Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
15: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, szóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását. Tegyen próbára minket, ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
16: Megérkezett a Nissan Leaf új generációja. Nissan Leaf tesznapok Kecskeméten a Formont Automobilnál. Szeptember 24-25-26. 100%-ban elektromos aerodinamikus crossover akár 604 kilométeres hatótávval, korszerű digitális megoldásokkal és olyan technológiákkal, amelyek valódi értéke csak vezetés közben derül ki. Regisztráljon tesztvezetésre a 0676 501 200-as telefonszámon. Formont Automobil Kecskemét. Külső Szegedi út 53. www.nissankecskemét.hu.
17: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
18: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
17: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
19: A legtöbb SUV nem hegyet mászik, hanem patkát. Nem a vadregényes szerpentineket hódítja meg, hanem a reggeli dugót. Nem expedícióra készül, hanem a hétvégi bevásárlásra. A Volkswagen T-Cross pont annyira SUV, mint amennyire a hétköznapokban szükség van rá. Kis helyet kér és nagy szabadságot ad. Most elérhető már 6.990.000 forinttól. További részletek márka kereskedésünkben.
20: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. Volkswagen.
21: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
22: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
23: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
24: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
25: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
26: Elindult a Made in Kecskemét kurzus újabb fél éve. Készülnek a szívünk napjára Kecskeméten. Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Folytatódik a Mercedes-Benz és a Neumann János Egyetem GANF műszaki és informatikai karának közös Made in Kecskemét elnevezésű kurzusa. A hallgatók a szabadon választható tantárgy keretében az autógyártás folyamataival és legújabb technológiáikkal ismerkedhetnek meg. Olvasható a híres.hu beszámolójában. A kurzus már 7. alkalommal indul el. A nyitó előadáson elhangzott, jelenleg az egyetemen több mint 70 hallgató vesz részt duális képzésben a kecskeméti gyárnál, ami az intézmény mintegy 400 fős teljes duális hallgatói létszámán belül is kiemelkedő szám. Szűrővizsgálatokkal, prevenciós életmód tanácsadással, interaktív és szórakoztató programokkal is várják az érdeklődőket Kecskeméten most vasárnap, a Szívünk napja rendezvény kapcsán. A program közös sétával indul, majd a főtéren várják a városlakókat, akik vércukor és vérnyomásmérésen, testtömegindex számításon, egyéni szív- és érrendszeri kockázat meghatározáson is részt vehetnek, de megismerkedhetnek az újraélesztés alapjaival is. A kisebbeket külön gyereksarok várja majd olvasható a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház honlapján. Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. Négy részletben összesen 20.000 forintot utal nekik évvégéig a Magyar Államkincstár a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján. Az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették, akiknek pedig nem ismeri a NAV a bankszámla adatait, annak postán küldik ki a kompenzációt, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője.
27: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá. Ők egyben fognak kapni 2 hónapot, és október 30-án számíthatnak már 10.000 forintra. A következő folyósítási dátum az az október 30-a, a harmadik 5.000 forintos támogatás november 13-a, és az utolsó, az pedig december 7-én Mikulás után egy nappal érkezik.
26: A napsütést ma is többször zavarják, majd felhő átvonulások, elszórtan ezekből gyenge zápor kialakulhat, de számottevő eső ma sem várható majd. Élénk lesz az északi, észak-nyugati szél, itt Kecskemét térségében 20 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap már többet süt a nap, de kisebb fátyol és gomoly felhők továbbra is előfordulhatnak, csapadék nem várható, és a szél is mérséklődik majd. 20-22 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, hajnalban 7-11 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
28: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
0: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék!
29: Anna, Juli, Zsülike, Ferenc bácsi és Balázsék!

0: reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello, drága hallgatók, már is folytatjuk, megindult a forgalom az M1-esen Bicskénél, köszönjük szépen, Miskolcon a 26-os főút felújítása már fél éve zajlik, hogy szarjanak, Sünt írta nekünk. Valaki gyereke, kettecskén vagyunk, eldöcögünk itt mi ma reggel szépen, nem hívunk senkit, nincs, nem szükségünk senkire, Ferko nyaral, Eszter nincs, Feri ünnepel, Olaszországba, éli gyerekek, éli a jóba, 60 éves férfiak életét, úgyhogy így kell,
2: hát
1: kell helyezni a hangsúlyt, nem szabad már a munkába belefeszülni. Mindig mondom én, aki annyi dolgozik, mint hat másik, de én is változtatni akarok, elhatároztam. Itt nagy dolgok vannak készülőben. Tudom.
2: Nagy dolgok vannak. Valamit csinálni fog.
1: Mondom én egy ilyen év után, hogy megcsináltam 4 műsort, egy szigetet, minden reggel rádió, de vissza kell venni. Tényleg vissza kell venni. Jövőre 50 az egy kerek, ott a tűzló.
2: Hát
1: az,
2: tűzló éve van.
1: Az egyébként víz is. Tehát, hogy legyen is tűzló, csak most már pihenjen meg ez a ló egy kicsit. Nem bánnám, ha átnyergelnénk valahova januártól.
2: Ez egy hányatott év volt.
1: Igen, kemény volt. Ferivel telefon betyárkodjatok már, gyerekek, nem bántjuk. Lehet, hogy 9 után majd egy kicsit így megcsörgetjük, hogy meséljen az olasz életérzésről, de nem hívjuk föl, meg nem ébresztjük föl. Olyan értékesek ezek a családdal, meg szabadsággal töltött idők, hogy nem zavarunk ebbe bele. Nyaraljon, ha most éppen alszik, vagy egy proszekos üveget szorongat valahol már, és kínálgatja.
2: mosolyog,
1: és kínálgatja a barátait, akik ünneplik a születésnapjukat, úgyhogy nem hiszem, hogy zavarnánk, de nem kell neki most rádióba bejelentkezni. Legalábbis ilyenkorán nem, 9 után lehet, hogy ránézzük majd, hogy mi a helyzet az életérzéssel.
2: És teljesen jogos a kérdés, a pénteki receptet azt tőlem kapjátok, vajaskenyér.
1: Így van, azt megkapjátok, nagyon finom lesz.
2: Melegszendú.
1: Bár azért legyünk őszintén, Feri receptje is már azért. Kicsit a megúszós kategóriába kezdenek tartozni.
2: Megúszós, ne hülyéskedjük, tök sokat foglalkozik.
1: Sokat, egyébként meg videót csinálom, meg feltölti. Ki tudja kinek, de tökre csinálja meg, ezt én is nagyon adom neki, hogy azért a 4 nézőért, akik megnézik a sajtos nyokját.
2: Van bárki, aki megcsinálta már Feri receptjét?
1: Meg, csomóan egyébként. Igen. Persze, ketten.
2: Anna.
1: Ketten biztos.
2: Igen.
1: Na, azt mondja, hogy vagy magyar lesz-e? Nem, azt nem ma csináljuk, de csinálunk majd, az is lesz természetesen.
2: De a Jónás is elmaradt, úgyhogy azt majd jövő héten.
1: Ezek mind jövő hét így van. Tehát ezek jövő héten lesznek. Na,
2: csak egy fél mondat erejéig. Képzeld el, hogy a lányomnál majd tök érdekes projektnap van, az a cím, hogy Gyermekek és diákok hangja 2026, és ahogy ugye korábban beszéltünk arról, hogy online módon ki lehetett tölteni anonim módon arról egy ilyen nyilatkozatot, hogy mit szigorítanál például a közlekedésben. Ugye a diákok is nyilatkozhatnak arról, hogy mitől lenne jobb az iskola. És akkor tartanak egy ilyen projektnapot az iskolában, ahol összeülnek a diákok, és mindenki elmondja a hasfájását, hogy szerintem mitől lenne jobb az oktatás, meg mitől lenne élhetőbb az iskola. Ezeket így összeírják, és aztán
1: de aranyos, most milyen hazug.
2: Aztán nem, ez belőle
1: semmi. Jó, hogy ezt várjál, hogy tovább küldik a minisztériumba.
2: Igen. Aha. Tehát minden iskolának van egy ilyen anonim felülete, ahol leírhatják a tapasztalataikat, hogy miket hallottak a gyerekektől, hogy mik az igények, hogy mire lenne igény, mitől lenne jobb a suli. A lányom például mondta, hogy ő például teljesen elhibázott dolognak tartja azt, hogy minden nap van tornaóra. Mert hogy egész egyszerűen nem tudnak tőle.
1: Na de ez a baj, hogy 100 gyerek 100 félét ír. Én például, amit elhibázottnak tartok, a legtöbb iskába az a 0. óra. Tehát mondd meg nekem.
2: Létezik még ilyen, hogy 0. óra.
1: Nagyon sokaknak kell mikorában menni. Mi az Isten értelme van? Kialvatlan, begyógyult szemű gyerekeket 7:30-tól, meg 7-től, meg 3:48-tól, meg minden 3:48-tól beültetni 0. órára, hogy utána van neki 6. Mi megy ott be?
2: 6.
1: Na, mi az értelme?
2: 9.
1: Mire jó ez, érted? Tehát, hogy így.
2: De figyelj, a nagyszámok törvényi alapján, tehát hogyha minél több iskolából jön be egy ilyen formanyomtatvány, ahol egy csomóan leírják azt, hogy mondjuk legyen az ebédszünet hosszabb, meg mondjuk 9-kor kezdődjön ugyan a tintás, mint 8-kor, akkor lehet, hogy elgondolkodnak azon, hogy ezt be kell nevezetni.
1: Aha.
2: Úgyhogy ez jó, szerintem ezek a fajta ilyen kezdeményezések, én ezeket mindig támogatom. Hasznos.
1: Azt mondták egyébként, hogy jövőre lesz valami nagy átfogó nemzeti alaptanterv változtatás. Tehát, hogy idén készül, és hogy azt a diákok a jövő évben fogják érezni, most olvastam pont az oktatási minisztertől, hogy ebben az évben készül, és jövőre nagy változás lesz.
2: Tökéletes.
1: Most a nagy változás, az nyilván nagyon radikálisan kellene az egész NAT-hoz hozzányúlni, hogy legyen valami értelme. Mert hogy egy 50-70 éves módszer alapján tanítunk, 50-70 éves a tananyag, amit tanulnak ezek a gyerekek, ahogy tanulják, frontálisan, állva, ők ülve. Tehát az egész egy ilyen nagyon avid, nagyon régi, nagyon, nagyon múlt századi. Úgyhogy nagyon jól lehetne hozzányúlni, kíváncsi aztán mi lesz belőle. Azt nem fogja megoldani, hogy 2 órával kevesebb van nekik. Tehát ez nyilván nem fogja megoldani.
2: Minden oktatásügyi szakember elmondja, hogy ez nem máról holnapra alakul át.
1: Tehát, hogy idő. Ez meg egy,
2: tehát
1: meg
2: ez egy
1: nagyon
2: komoly elköteleződés, igen, és hogy ez egy hosszú távú projekt. Tehát, hogy ez nem 2 év alatt zajlik le, hanem meg 10 év kell ahhoz, hogy ez átmenjen, igen. De én bizakodó vagyok. Ez például egy szerencsés kezdeményezés.
1: Azonnal kivenném az énekórákat, azonnal kivenném. Nem tényleg, tehát hogy vagy tanulja a nyelvet, vagy tudjon egyet pihenni, vagy mozogjon. Tehát minek kell 8-os gyerekeknek, meg gimnazista gyerekeknek, mi az Istennek ültetett be énekórák? Kit érdekel az Érika szőlő? De komolyan, tehát hogy tényleg itt tartunk, hogy miközben TikTokoznak, meg Insta részeket néznek, beültetik ezeket a nyomorultakat, unatkozó kamaszokat, akiket eleve nagyon nehéz lekötni, hullafáradtak, túl vannak terhelve, 100 órájuk van, készülnek az érettségire, még ott a fizika, még a kis érettségi, nagy érettségi, az anyány. Beültetik őket énekórára, hogy énekeljenek. Érted? Mit ad ez hozzá? Akit a zene érdekel, az elmegy külön órára. Az tanul, az gitározik, az hegedül. Miért nem adunk nekik valamit? Miért nem tölthetik hasznosabban? Miért nem vesszük ki egy órát, és aznap egy órával kevesebb van? Miért nem mondjuk azt, hogy fakultatív, 6. órában ott maradhatsz, kornikálni akarsz, de ha nem, akkor menj haza. Érted? És tudom, mert énekelni kell. Nem kell. Tehát, hogy semmit nem ad hozzá. Semmire nem jó. Még a tesit is aláírja.
2: Művészettörténet órát.
1: Énekelnek. Hülye.
2: Hol énekel?
1: Hát rengeteg helyen van énekor, de már 8. gyerek is minek énekel? Minek énekel?
2: Miért?
1: Mondd meg nekem, mit tesz hozzá.
2: Menjen haza.
1: Vegyék ki. 8 órája van. Normális az, hogy 5. és 6. órája van, 7-8 órája van, hogy 3-kor esnek haza, hogy 20 percük van ebédelni. Ezek normális intervallumok.
2: 20 perces kajaszüneteket.
1: Érted, 20 perces az ebédszünet. Van. Tehát vannak olyan helyek, ahol 20 perc az ebédszünet, kajálj meg, és utána még ülj be 2 órára teli gyomorral, hullafáradtan túlterelve. De egyébként aztán írd meg a kis felvételidet, tegyél le egy angol kis érettségit, és akkor nem kell, meg menjél még énekelni. Anyád, nem akarok énekelni. Ne kelljen énekelni. Akarok énekelni, menjen Zsuzsika, Pistike énekeljen. De nem így van.
2: De abszolút, hagyni.
1: Készség szinten az első 4 éve rajzot értem. Oké, finom motorikus mozgás, fejlődjön, rajzoljon. Ne rajzoljon 7-be, ha nem akar. Minek?
2: A lányom le se ér,
1: vagy legyen kevesebb a tananyag, kevesebb töri, kevesebb matek, kevesebb, nem tudom, 20. század, legyen egy szűkített tananyag, és akkor belefér, hogy rajzolok. De miközben ilyen leterheltek, szóval nagyon sok minden van. De nem csak ezek a készségtantárgyak, a gázok szerintem, nagyon sok minden van.
2: Amit behoznék, az mindenképpen az például az AI oktatás. Szerintem az egy olyan szintű alapnak kellene lennie.
1: Jó, most azért ugrottál egy 30 évet.
2: Na de miért? Hát, ugrottam egy 30 évet. Hát ez
1: min
2: a mai...
1: oktatod, hogy oktatod, milyen felszereléssel oktatod? Bejön egy tanár és mesél az AI-ról? Milyen eszközöket adsz a kezükbe? Ott van náluk a telefon. Hogy használod a telefont? Hogyan integrálod? Azt, hogy tegyétek el a telefont, ez sem már egy jó megoldás. De ha meg ott van a telefon, akkor meg nem figyel az órára. Tehát ember legyen a talpán, aki megfejti.
2: A telefonhasználat, igen, ez is, hogy ugye abszolút elvették tőlük, de például egy csomó projektben szükséges lenne, hogy ott legyen a kezükben, hogy ezt is valahogy lazítsák, ezt a fajta szabályozást, hogy lehessen ott néha elővenni. Azért ezzel is egy olyan dolog van, amiben vélemény nyilváníthatnának, és akkor így mondom, én bizakodó vagyok az ilyen típusú egyeztetésekben.
1: Azt írja valaki, hogy nálunk a gyerek 7 óra 15-kor van az első óra. 7 óra 15-re berakják az első órát. Most mondd meg nekem, az a gyerek az 6-kor kell. Az fölébreszti az anyja vagy az apja. Az fölül a BKV-re, hogy beül egy kocsiba, ott még egy kicsit szundikál. 7 óra 15-re beraknak neki egy órát. Mi megy ott be?
2: Semmi.
1: Mi megy be egy kamasz gyereknek, vagy egy 7-es gyereknek 7 óra 15-kor? Úgy, hogy berak neki egy 0. órát, utána berak neki 4 órát, utána ad egy 20 perces ebédszünetet, és utána rávág még 2-t. Egy fizikát, meg egy angolt még oda berakunk 7-nek, 8-nak. Van, ahol 8 órájuk
2: igen,
1: van.
2: Igen, sokszor nem is a készségtantárgyak kezdődik az órákban, hanem ilyen matematika, fizika.
1: Miről beszélünk? Miért nem szűkítjük a keretet? Miért nem adunk nekik egy kicsit kevesebbet? Értem, hogy vannak fontos történelmi korszakok, irodalom, költőink. Nem hiszem el, hogy ennyi mennyiséget kell nekik átadni, ilyen formában ekkora mennyiség. És ebből mi marad meg? Mi lesz valódi tudás?
2: Semmi.
1: Értem, milyen valódi készségeket sajátítanak el? Mennyire készít föl az életre? Érted? Tehát, hogy nagyon sok baj van nyilván az oktatással, meg nincs vízió. Tehát ehhez kell egy 10-15 éves, 20 éves vízió. Hogy hol. Azért ezt megugrották a skandinávok. Nézzek a norvég, nézd meg, hogy tanulnak, nézzek, milyen kevés órájuk van. Lehetne átvenni mintákat, lehetne kitől tanulni. Nem az a lényeg, hogy rájuk öntök 12 éve minden szart 8 órában, és kijön a gimnázium, és nem tud megkenni egy vajas kenyeret, egy csekket befizetni, meg nem tovább elmenni valahova, mert hogy ez semmilyen szinten nem készít az életre. Tehát, hogy nagyon át lehetne ezt alakítani. Én is ültem 0. órán. Hát szerinted 7 órától hova? Mit csinálsz? Nekünk nekünk is volt. Nulladik óra, bocsánat, 4-8 nekünk is. Az egy hatos kelés. Az, ha messzebbről jöttél,
2: nem volt elég fegyelmezett.
1: Nem volt elég fegyelmezett, és beültél a nulladik órára, érted így? A világodat nem tudtad. Valamit leadtak, és így 8-kor kezdted így a lámpákat észrevenni a terem. Aha, most úgy kezdem fölfogni, hogy valójában hol vagyok. Oké, tök jó, felfogtam. Na nézzük meg, mit tudni, hogy már lement 2 óra, jó, mert aludtam.
2: Ráadásul tehát, ugye hogy... ebben a korban életkori sajátosság az, hogy rohadt fáradtak. Tehát, hogy így gyakorlatilag 9 előtt nem indul el az agyuk. Akkor ennek meg mi a franc értelme?
1: Vagy akkor így súlyozni, igen. Hogy oké, a kamaszok már jöhetnek egy kicsit később, alhatnak egyet 9-től, mert ott indul be a biológiai órájuk, tudnak figyelni, rövidítek a tananyagon, mindenki speciálisan azt tanulja, amerre menne, vannak tök jó amerikai példák is, hogy a második, negyedikbe te már szűkíted a tananyagot, és már specializálódsz, és már olyan faktokat veszel föl, és arra mész, leadhatsz egy csomó mindent, mert már tenniket ez nem érdekel, neked nem kell. Ha vagy olyan szerencsés, hogy 16-18 évesen te ezt tudod, akkor elkezdenek leadogatni tantárgyakat, fontos tantárgyakat, és elkezdik azt fölvenni, amire aztán majd mennek tovább a gimiből, és elkezdenek egy kicsit speciálisan arra felkészülni. Tök jó, minek tanul még egy gyerek gimi harmadikba kémiát úgy, hogy nem érdekli, nem fogja meg, nem érettségi tantár, miért ültetjük őket ott? Érted?
2: Kötelező óraszámot.
1: Igen.
2: ezt a kijelentést sem értem.
1: Fizika, kémia. Hát üveges tekintettel néztem. Mellettem a kis szemüveges Józsika. Érted? Az úgy vett, azt, mert az kaját aztán elment busz vezetni. Hát neki se kellett nagyon a fizika. Érted? Tehát, hogy minek? Milyen, és aki nekem is mondja, Benny, hogy apa, fizika, kémia, mondom, igen, kitartás, megírja a tanúrá, gimi második, gimi harmadik, orvosira akarsz menni, vedd föl, plusz órába tanul, tök más érdekel, akkor engedd el a kémiát, és menjél arra, ami érdekel, nem? Minek?
2: Meg hát, ami még szörnyű, az, hogy iszonyatos különbségek vannak iskola és iskola között. Tehát az egyikben ez a Mohácsi csuta, színezt ki a lovat, sok ember meghalt, a másik ézében meg gyakorlatilag név szerint tanulják meg, hogy kik
1: tök
2: haltak meg.
1: Igen, Mohácsi csuta, másik világban nagyon fontos. Igen, okay. Ott elment nekünk 500 év, tudjon a gyerek róla. De hogy mit tanít a pénzügyi tudatosságról, hogy készíti fel az életre, hogyan kell kezelned azt a pénzt, amit keresel, hogy hova fektest, hogy mit csinálj vele, nem is azt, hogy befektest, hogy mi van, ha albérletbe mész, hogy hogyan lesz pénzügyi kultúrát, hogy hogyan állsz majd úgy talpra, hogy milyen víziód van körül, hogy itt van 300 000 forintot, megkeresek majd azt, hogy osztom be, mit csinálok vele, tehát kézzel fogható dolgokat ugyanakkor nem tanulsz meg, és ezek elvileg 18-20 évesen kész kéne, hogy legyenek nagyjából, nyilvánvalóan még egyetem mennek tovább. Semmi kézzel foghatót valójában nem ad, vagy nagyon keveset, egy általános művességet, de az se igazából frontálisan, így lexikálisan, mert már nem ez a tudás kell. Nem erre van szükség, hogy te most még 43 évszámot tudjál. És akkor el tud mondani, hogy az aranybulla megújítása 1351, tök jó, de hogy ehhez az információhoz már máshogy férek hozzá. Már nagyon más tudásra van szükségük, főleg annak a generációnak, aki most ül az iskolába. Nem ez a fajta lexikális tudás kell.
2: Ezekre a fajta adatokra effektíven nagyon nincsen szükség.
1: Nem használod már, vagy
2: de
1: megtalálod.
2: Összefüggéseiben meg nem látod a történeteket, tehát hogy nem látod, hogy honnan, hova jutott el, és mi volt az okokozati összefüggés.
1: De kell egy alapműveltség. Okay, így van, rendben. Kell egy alapműveltség. Tehát megnézed a celebben a izéket, a hazánk tiktokereit, és érted, úgy butulnak el, és olyan hülyék, hogy egyszerűen nem is érted, hogy, és értem, hogy egy műsor, de azért a nem tudom, 1 kilótól, vagy 1 kilóval, és ott áll, és követik 800 000 a TikTokon, és szerint az 1 kilótól az könnyebb, mint az 1 kilóval, és így szátátva maradt, hogy Jézus Atya Úristen, de leesett a színvonal. Érted? Hogy azért valamilyen, nyilván valamilyen alapműveltség kell.
2: De az a szörnyű, tudod, hogy 20 évvel ezelőtt, amikor ugye elkezdték az emberek, illetve a felnőttek fölvenni a hiteleket, lakáshiteleket, autóhiteleket, meg mindent, már akkor is az volt, hogy gyerekek kellene egyfajta pénzügyi tudatosság ahhoz, hogy ezeket a dolgokat kezeld. Már 20 évvel ezelőtt is az volt, hogy ezt el kellene kezdeni tanítani, és az elmúlt 20 évben sehol nem jutottunk ezzel, például ezzel a projekttel.
1: Kedvenc irodalom kérdése, mire gondol a költő? Kit érdekel? Érted? Megírta 200 éve, volt valamilyen állapotban, értem, oké. Okay. De most Jókai mire gondol? Tényleg? Nagyon, biztos nagyon
2: nem
1: kell a Jókai.
2: Nem
1: érdekel. Tehát, értem, mindenkitől 3 könyvet olvas el, meg tudja 3 verset tökéletre, de nem érdekel, hogy mire gondolt 200 évvel ezelőtt. Más világ volt, máshogy gondolkozott, már nem akarom megfejteni. Ne kínozzuk ezzel őket, érted, hogy mire gondolt, és igen, tanuljon meg 4 verset, meg nagy, el tudja helyezni időben. Fontos, hogy valamilyen készségszinten azért legyen egy alapműveltséged, meg rálátásod az összefüggésekre. Persze ezt adom, de ilyen mennyiségű információ, hát amikor kijöttél a gimi, hogy én kijöttem, mi az, ami valójában megmaradt? Mi az, ami megmaradt fizikából, kémiából?
2: A sarkad a dársán, oda jártunk.
1: Jó voltál humánból, akkor magyarból, töriből igen. Valamilyen fogalmad lett és megmaradt, de hogy így...
2: Hát szóval, voltak a reálosok, meg voltak a humánosok.
1: Igen, reálhumánosokat valamerre elsodrottál.
2: Azt a 8. kitalált.
1: Igen. Igen, 15 perc ebédszünet, enni az osztályban, gyorsan kajaszakban. A nulladik óra 6:50-kor kezdődik, gyerekek. Ehhez nekem 5:40-kor buszon kell lennem. Mm. Érted? 6:50-re berakja a nulladik órát. Hát ehhez kéne először hozzányúlni, akkor ő az 5:40-kor már a buszon ül. Szerinted? Mi megy? Ott mi megy? Ott mi megy be?
2: De teljesen felesleges. De a tanárnak is teljesen felesleges.
1: Ja, hát abszolút.
2: Egy időpazarlás.
1: Jókai, csak a bablevesről jut eszembe. Jó, ez a másik véget. Igen. Azért én nagyon sok ceruzát megettem a színusz-koszínusz deriválás, meg tangens-kotangens. Hát nyilván tudom, hogy kell, meg itt lenne a Feri, már csapkodná a szemét, hogy na de az alapműveltség, meg az összefüggések.
2: Az alapműveltséghez hozzátartozik a színusz-koszínusz deriválás.
1: Biztos a logika az azért az hozzátartozik, hogy hogy vezetsz le egy feladatot. De megmondom őszintén, az elmúlt 30 évben nyilván nagyon demagóg ez, hogy azért a másod fokú egyenlet megoldó képletét kevésszer tudtam elővenni. És nem oldottam meg az életem nagy problémáit, hogy érted, tudok számolni tangens, de nyilván szükség van arra, legyen egy matematikai képességed is. De hogy olyan szintű matematikát tanulnak, látom a gimiben, felfoghatatlan. És akit érdekel, menjen olyan szintű matematikával. De hogy...
2: Félelmetes, hogy ezt ezen a színvonalon tartják, de egyébként egy csomó diák úgy kerül ki, hogy összeadni, szorozni, kivonni, osztani nem tud. Tehát, hogy fejben. Még az a szorzó tábla sem megy. Tehát 18 évesen úgy kerül ki az iskolába, hogy...
1: Jó, mondjuk azért, na, jó, azért egy szorzó táblát illik. Szükség van az ének tanítása, segít a matematikai összefüggésekben, és nem csak az érik a szőlőt tanulják, hanem a szolfézs alapjait. Na! Ki szorongott nagyon szolfézs órán?
2: Figyelj,
1: tanultál? Hát, amikor a csaj ökölbe szorította a kezét, meg... Hát én így ültem, hát na, szóval tényleg Gimi 3-ban azt kell nézned, hogy akkor most ököl vagy egyenes.
2: Kodálymódszer.
1: és tanulj zenét, tök jó, tanuljanak zenét. Hát nekem is Benny dobol, gitározik, tök jó. Fakultációba fölvette és jár dobolni.
2: Egy éven keresztül szóval... az ajólovas katonának azt énekeltük.
1: Igen, és ebben azért az is benne vagy, nyilván nem taníthat meg mindent az iskola, otthonról is kell hoznod egy csomó mindent, a szülő feladata is, hogy edukáljon, tehát azért nem lehet mindent az iskolára fogni, hogy mindenre készítse fel a gyereket, mert nyilván azért kell egy szülői háttér, amiben te megtanulsz bizonyos dolgokat, vagy alapképességeket. De én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy nyúlnak hozzá, vagy miért tudom, az a szolfés kérdés. Zsimond Anginak van érdekes. Na, ez egy nagyon jó kérdés, egyébként pont őt láttam. Megrettentem, és nem akarom bántani, de ijesztő. Szóval azért ez a fajta színvonal csökkentés, ez ijesztő, anélkül, hogy bántanám hazánk TikTokereit, meg celebjeit, de döbbenetes volt, hogy mi lett a példa, hogy kit követnek aztán 500 ezeren, hogy kinek a dalait dúdolják, és hogy oké, hogy három vicces kérdés és fejtörő, de hogy ilyen szintű sötétedés és elbutulás az valami egészen dermesztő. De aztán lehet, hogy mi is hasonlókat követtünk, és a Sex Section is ugyanúgy énekelt a szexről, meg a dugásról, mint most a Vini. Tehát nekünk is megvoltak ugyanezek a zenekarok ugyanígy, de egészen elképesztő ez a fajta számomra. Aztán lehet, hogy csak az van, hogy tudod, hogy jó van, öreg hülyetek, ha húzzám már innen. Neked is megvolt a saját zenekarod, ti is butultatok, mi is butulunk, nem tudom. Figyelj, de dermesztő, amit látsz.
2: Hát van egy műsor, ugye az Észbontok, ami gyakorlatilag 15 éve ebből él.
1: Igen, de azért az nem szabad átásítani, mert oda direkt megkeresik a hülyéket. Tehát ezt csinálsz egy rondasági versenyt, egy műsor, azért nem mindenki ronda Magyarországon. Tehát, hogy ez nekem ez... De látod azt is, igen, de oda nyilván azokat castingolják be, akik tényleg se hülyék, nem?
2: Rendben, oké, na de azért te megdöbbentően hülye emberekkel találkozol napi szinten, és egyre butábbak, és egyre hülyébbek az emberek. És ez nem tudom, hogy az oktatás színvonal-e, vagy azért, mert itt van egyfolytában a telefon az zsebemben, és hogyha valamit nem tudok, akkor rákeresek, és egyáltalán már nem is kell használnom az agyamat, mert hogy ez itt segít. De hát azért, ami abban megy, az félelmetes, és egyébként egyben nagyon szórakoztató.
1: Igen, tényleg nagyon érdekes az egész. Meglátjuk, nagyon drukkolok a tanároknak, az oktatási rendszernek. Alapjaiba kell a tanárokat újra motiválni, megtalálni az érdeklődésüket, megtalálni a nyelvüket a mai nagyon fura, nagyon máshogy működő diákokhoz. A 60 éves és a 16 éves között már több generáció telt el, technikailag megújultunk. Szóval sok kérdés van itt.
2: Legyen egy akarás.
1: Igen.
2: Ezt végigvigyék 10 év alatt.
1: 6893 nap telt el, hogy nem használtam a Pitagorasz tétát, valaki kiszámolta, hogy hány napja érettségizett. Igen, nagyon, nagyon kemény. Korunk elbutulása, a pénzszex vajon mi volt? Ebben is van valami. Ő se énekelt sokkal mívesebben, azért ez is nagy igazság. Jövünk mindjárt 2 perc, pontosan 7:30, itt vagyunk a hírek után.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával.
6: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
7: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
4: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szikű gyomok ellen még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
7: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
8: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
9: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
10: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
12: Nem tudod, mi legyen a vacsora? Nyugi! A Jakó megoldja. Hétköznap este 6-tól hetente megújuló vacsora menü vár. Kétféle kezdőfogásból és kétféle főételből választhatsz. Akár házhoz szállítva is. Jakó cukrászda étterem. Kecskemét Nagykörösi utca 2.
13: Kávégépek, kávédarálók és alkatrészeik, karbantartó anyagok, valamint szemes és kapszulás kávék nagy választékban Kecskeméten a Kávégépboltban. Kávégépbolt. Kecskemét, Fecske utca 32. Online is rendelhet. www.kvgbolt.hu.
14: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve

0: Csekkold a www.ko-autosiskola.hu-t. We also offer car and motorcycle courses in English.
1: Jöjjön el Kecskemét legrégebbi éttermébe, a Kisbugaci étterembe.
2: Látogassa meg zenés esténk valamelyikét.
1: Szervezze nálunk esküvőjét, családi vagy évvégi céges rendezvényét. Kisbugaci étterem, ahol a múlt és a jelen találkozik.
3: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját a JP Autónál. BYD Dolphin GDMI már 8.390.000 forinttól, akár 0% THM-mel lehet a tiéd. Ha akarod elektromos, ha kell benzines. További részletek Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
4: Proplust klíma. Hűtő, klíma és hőszivattyú rendszerek forgalmazása, telepítése, javítása és szervizelése. Klímakarbantartás, fertőtlenítés, professzionális szaktudás, rövid határidő. Profrost klíma Kecskemét. www.profrostklima.hu.
5: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
6: Munkám során sokat vezetek, autóim elromlanak és összetörnek. Alkatrészt is csak a Stenge autóalkatrésztől veszek, mert tudom, hogy a legjobb minőséget itt kapom a legjobb áron. Ha nem hisztek nekem, próbáljátok ki. Stenge autóalkatrész. Keressétek a Facebookon is.
7: Reklámot hallottak.
8: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
9: Empátia konferenciát tartanak Kecskeméten, művészeti maratonra várják a városlakókat. Elindult az Okostányér országos diáktudás próba. Demeter Dia vagyok. Empátia konferenciát tartanak Kecskeméten október 3-án. Idén már harmadik alkalommal szervezik meg az eseményt, a programnak a Katona József könyvtárat otthont. A konferencián hazai pszichológiai és mentálhigiénés szakemberek tartanak előadásokat. Olyan témákat boncolgatnak majd, mint a párkapcsolatban megjelenő kötődési sebek, a gyászfeldolgozás, az érzelmi alapú evés, az irodalomterápia és a tudatos élet. A részletes program az Empátia Központ honlapján érhető el. 24 órán át várják közös alkotásra az érdeklődőket Kecskeméten. A PsyArt 24 művészeti maratont péntek déltől szombat délig rendezik meg a Híros Agóra ifjúsági otthon tükörtermében. A program célja, hogy a művészet segítségével közelebb hozza egymáshoz a pszichiátriai betegséggel élőket, hozzátartozóikat, a szakembereket és a város lakóit, miközben az elfogadásra és az előítéletek lebontására is felhívják a figyelmet. A részvételhez nem kell művészeti előképzettség, az időpont foglalás sem kötelező. A szervezők ugyanakkor kérik, hogy aki teheti, előre jelezze érkezését, ezzel is segítve a munkájukat. Ismétlen indult az Okostányér országos diák tudás próba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
10: A túlsúly, kettes típusú cukorbetegség, az összefüggést mutatnak azzal, hogy mit eszünk és mennyit eszünk. Hatékony megelőzéshez bizony már gyermekkorban elkezdődik. A 6. 7. osztályosok azért is fontosak, mert ők azok, akikre jellemző egy nagyfokú nyitottság, például a táplálkozási kérdések iránt, mert a nagyon nyitott életkorban minél több információ hogy jussanak ezekről a kérdésekről, amit az egészséges táplálkozás és az aktív életmód.
9: A háromfős csapatok jelentkezését október 22-ig várják a verseny weboldalán. Az országos döntőt november 21-én rendezik meg Budapesten. A napsütést ma is többször zavarják, majd felhő átvonulások, elszórtan ezekből gyenge zápor kialakulhat, de számottevő eső ma sem várható majd. Élénk lesz az északi, észak-nyugati szélét, Kecskemét térségében 20 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap már többet süt a nap, de kisebb fátyol és gomoly felhők továbbra is előfordulhatnak, csapadék nem várható, és a szél is mérséklődik majd. 20-22 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, hajnalban 7-11 fok lesz.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nem működnek, egyedül vagyok a stúdióban, lefagyott minden, és ő reggelizik, Anna rohan be.
1: Indulhat a kérdés, felelek.
0: Mi van, hol
1: mit
0: vagytok?
1: Mit csináltok ti?
0: Ezt megnézem a sztoriát, ez Lampedró teszik, vagy mi teszik Firenzében, a másik este föllép és nem jön, a negyedik reggelizik. Hát gyerekek, hát ez a morál.
2: Meg vagyunk.
1: Lazacia.
0: Jó a reggel, igen?
2: Nagyon jó.
0: Elmondom nektek, egyedül én vagyok itt.
2: Tényleg.
0: Jelölgetem a közlekedés híreket, üldögélek egyedül. A stúdióban itt vagyok. A telefonál, az eszik, az Lampedrót, Prosecco-t iszik egy 200-zal menő vonaton, ez és ezt posztolja. A harmadik stand-up, esből másnap alszik. A negyedik reggelizik.
2: A Betonhofi után.
0: Hát gyerekek, milyen, és még mondjátok, hogy nincs jó dolgotok. A betyár minden itt. Jó reggeli?
2: Nagyon jó.
0: Jó, van, menjetek, elintézem ezt a fél órát, persze, megoldom, kajáljatok még.
1: Egy évvel ezelőtt volt egy ilyen, hogy egyedül voltál műsorban.
0: Már figyelj, nekem már fát lehet vágni álltam. Amit akartok, gyerekek, megyek oda, a tegyébe, megoldom.
2: Köszönjük
1: szépen. Egy ilyen zenebohoc.
0: A pulzusom sem mozdul meg, érted? Tehát bármi van, gyerek, már tudom, hogy lehozzuk. Már mindegy.
1: Szaktanári!
0: Így van, megtámogatjuk időjárásunkat, ami nem hangzott.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Jó a kérdés, Juli, kinek a cigijét szívja most? Jó a kérdés, tényleg, kitől lájmolsz? Most már nincs itt a Feri, akitől te tudsz lájmolni.
1: Összeszedem a csikkeket.
0: Hát kinéztem az ablakon, én láttam, hogy turkál a hangtartóba, de azt hittem, hogy bejtette a gyűrűjét, érted? Nem. Ne törődjél vele, hát szedd össze, lemész, én kell Feri egy kis tagot ki is dobni, ha lemész a betörő, össze, ne törő.
1: Kimosolgatom belőle a maradatot, azt összenyálazom.
0: Kicsit megsodorsz belőle egy cigit. Igen, hát te vagy. De akkor tényleg kitől lájmolsz? Tehát, hogy van sajátod?
1: Menj a francba.
0: Mi van?
1: Nekem van sajátom.
0: Hát én nem tudtam, mindig azt mondom, Feri, gyere, van egy cigit. Hát
1: nem, tudja. Nem.
0: Ja, olyan vagy, mint a vágó. Mindig mástól kérsz, aztán ha van, akkor az elszívod a sér. Ha nincs kitől, akkor...
1: Ez egy csomószor úgy van, hogy néha nem hozok magammal, viszont akkor duplán adom vissza. Tehát én mindig visszahozok neki egy dobozzal. Lehet, hogy egy pár szálat elszívok tőle, viszont hozok neki egy dobozzal.
0: Ja, hogy úgy, igen? Tehát igen, kérsz egy párat, és hozol egy dobozzal.
1: És utána más visszatöltöm.
0: Milyen megfelelősi kényszeres vagy még mindig. De ez kedves.
2: Megadja.
0: És le is számolod, hogy 20-at szívtam, most jön a doboz?
1: Igen.
0: Vagy minden tizediknél adsz egy dobozt, hogy még egy kicsit rátegyél.
1: Nem, én nagy vonalon intézem.
0: Három szál után adsz egy dobozt?
1: Öt.
0: Tényleg jó dolog kérni.
1: Velem lehet bizniszelni.
0: Na, ígértünk egy interjút, és ez elmond lassan úgy kell csinálni, mint a Páko írja. Há. Van itt valaki, igen. Szóval a Norbit üldözzük, kifjabb növényi Norbit, csak egy rövidre, mert hogy lehet, hogy igen, ez bennünket izgat ez a dolog, meg van is érintettség benne, szóval ez a srác, ez ott volt a UFC kapujában bunyózott, követtük ezt a bunyót is, nyert, és ez a Dana White, ez nem adott neki szerződést, és ígértük, hogyha kiheveri a gyászidőszakot, megjön Los Angelesből, vagy Londonig jut, vagy valahol eljük, akkor csak egy rövidre beszélünk vele, hogy mi a fene van most. Megnézzük Danának ezt az interjúját, nagyon sokat nem mondott igazából, meg nem indokolt, de egyelőre az van, hogy Norbi még akkor nincs bent a UFC-ben. Egyelőre. Esélye van, de nem, most nem kapott szerződést.
1: Ami nagyon biztató, hogy nem mondta azt, hogy ezzel vége. Azt mondta, hogy ez a mostani meccs, ez nem ér szerződést.
0: Igen, ez nem győzte meg, igen.
1: De ez nem jelenti azt, hogy későbbiekben ne ajánlana fel esetleg egy szerződést. Úgyhogy ez egyébként szerintem biztató.
0: Igen, viszonyat meló van benne nyilván. Nagyon sok edzés, nagyon sok bunyó. Egy nagy lehetőség. És hát közben nyert, szóval ebben az a nagyon szar, hogy megnyered a meccset, lehozod, de valami elmegy, felkészülés, hidratálás, igen. És aztán ott van, hogy egy nyert meccs után, aztán hát figyelj, jó volt, nem volt elég látványos, ezért nem jössz még be a UFC kapuján.
1: De figyelj, 25 éves, 11-1-es a profi mérlege, tehát hogy azért itt még... Tehát még óriási lehetőségei vannak.
0: Ja, én is ezt gondolom. Igen, csak kirakott egy olyan posztot. Na, mi milyen erős megkérdezzük. Hello, Norbi, jó reggel. Ciao.
4: Jó reggel, sziasztok.
0: Hello, Norbi. Na, mi újság? Hogy van a lelked?
4: Meg vagyok. Persze, az első pár nap nagyon szorú volt. Ugye a szívem össze volt törve, de figyelj, egy napot hagytam magamnak, hogy rosszul érezzem magam, de más nem lehet csinálni, csak menni előre.
1: Itt állt?
4: Tessék?
1: Itt állt.
4: nagyon ritkán iszok alkohol, nem szeretem az alkohol, szóval. Szerencsére meg tudom magammal beszélni a problémáimat, aztán nem kellett innom.
0: Na, de tulajdonképpen ugye na, nem tudom, hogy máshol értékelte hosszabban. Mi itt megnéztük ezt a kb. 10 másodpercet, amit ő mond, és elmondta, hogy nem győzte meg a bunyó, nyitva van a kapu, de hogy ez egyelőre nem győzte meg, hogy te UFC szerződést kapjál. Utána ő még indokolt neked hosszabban, vagy mondod bármit, vagy ez a hivatalos, ezzel kell most beérned?
4: Figyelj, nem. Én hogy őszinte legyek, és ezt éreztem, hogy ez lesz, és elmondom, miért Nekem ugye a Michael Page nekem a nagyon közeli barátom. És ugye, aki nem tudja, hogy mi történt, az az van, hogy Michael Page ugye az a UFC-ben az egyik legnagyobb név, és a hülye fejével elkezdett menni a UFC-en, hogy a UFC nem ad neki elég pénzt. Ami butaság, mert annyi pénzt kap, mint az állat. És nagy balhé volt a UFC meg a Page között. És ugye a Page-nek lejárt szerződés, és a UFC nem akarta meghosszabbítani, és ez mindenhol ott volt online. Amikor mielőtt mentem ki, csináltak egy kis videót, egy bemutató videót, és a UFC oda rakta, hogy én mennyire jó barát vagyok a Page-el. Mielőtt kiléptem, mondtam az edzőmnek, mondom, hogy ha nem jelen be, akkor nem kapok szerződést emiatt.
0: Aha. Norbi, és, csak hogy értsük, persze, én nem annyira értem, kicsit egyszerűbben fogalmazol, vagy konkrétabban. Tehát van egy valaki, akivel nincs jobb a UFC. Ő kiposztolta, hogy ti barátok vagytok, és szerinted ezen ment el, hogy adana meg, látta, hogy te jobban vagy a Page-el, és azt mondod, hogy na jó, ha ez a srác jobban van a Page-el, akkor nem adok szerződést. Tehát ezt gondolod, hogy ez is benne van.
4: Igen, nem ezen ment el, de ez azt a neki egy okot. Szóval tudom, hogy ha elmondja pontozásig megy el, és nem fejezem be a srácot, akkor akarnak majd valami okot, hogy ne szerződtessenek le. Uh-huh. És mivel nem fejeztem be a srácot, ezért tudtam, hogy nem fog kapni így szerződést. Plusz ugye nagyon rosszul voltam a meccs alatt, és ugye a harmadik menetben tényleg csak a szívem vitt, nem volt semmi bennem. Az első két perc után minden kiment belőlem.
0: De miért megy ki most? Tök hülyeséget kérdezik, de miért megy ki belőled két perc után minden? Tehát itt vagy ennek a buliónak a kapujában, mi van elrontva? Nem akarok olyan szakmailag belemenni, a hallgatók nagy része nem szakmai, de két perc után mi megy ki, amikor te azért mész, hogy a UFC-be bugyozzál?
4: Szóval a visszatöltés alatt kicsit túl sok cukrot ettem. És az a lényeg, hogy olyan rossz volt a hasam, úgy fel voltam pufadva, hogy nem tudtam se inni rendesen. És ilyenkor nagyon rosszul voltam.
0: Ja, kiszállapodva mentél ki a meccsre, tehát egy szarállapodva mentél ki.
4: Igen, minden bajom voltam, meg a felpuffadás miatt az azt jelenti, és az most kicsit csúnyán fog hangzani, szóval elnézést kérek, az azt jelenti, hogy nem emészem meg a kaját.
0: Ja, hát ennél ez a műsor hallott már durvábbakat. Ennél sokkal durvább dolgokat hangzanak el. Most azt hittem, belemegyünk egy kicsit a penisztartikádba, de ez ennél durvább dolgok hangzanak el.
4: Szóval ilyenkor az, hogy csak ott áll a hasadba a kaj, és nem tudod a táplálékokat felszedni. Ugye, mivel nem tudok inni, nem annyira rossz volt a hasam, hogy vizet, meg ugye a
0: jó, oké, tehát Norbi, értem, tehát elrontottad a felkészülést. Jó, elcsinálj, kimentél, bunyóztál, nyertél, össze a Dana szerint szarul bunyóztál, nem volt látványos, de hogy te közben ezt a meccset megnyerted. Mi van ilyenkor? Most van egy hónap pihi, kapsz egy újabb ellenfelet, vagy azt mondja a Dana, hogy most akkor pihenjél, egy év múlva gyere, visszanézzük meg, mennyit fejlődtél, mi a következő?
4: Figyelj, egy csomó dolog lehet. Szóval ugye van a Dana White Contender Series, ez a dolog, ez csak majd jövő nyáron lesz megint, de addig lehet, hogy engem fel fognak hívni a menedzsmentem, mert így beszélek majd, hogy próbáljunk engem felrakni egy kártyára, vagy egy meccsre valahol, ugye, hogy én alapból akartam menni. Annyi más szervezet, a meccs után rögtön csomó szervezet rám jött, mert maga a meccs nem volt unalom, az se utolsó meneten kívül. Azért leütöttem a csávót kétszer vagy háromszor, eldobtam, csomó grappling volt, nagy feszítésre mentem rá, stb. Csak a harmadik menetben már annyira fáradt voltam, hogy tudtam, hogy birkózom kell. És ugye Dana White Contender Series-ben ez a butaság, hogy a Dana White csak azt akarja, hogy mindenki vérezzen neki. Szóval ő leigazolt olyanokat is, akik kikaptak, de kórházba kötöttek ki, mert egymás szétütötték.
0: Aha, mert van bennük tűz. Kakor. Na ezzel kapcsolatban hagyd kérdezek valamit, hogy egyébként mennyire tesz jót a szerződésednek, Norbi, ha kiraksz egy olyan posztot utána, ahol konkrétan arról szól a poszt, hogy valószínűleg öngyilkos leszel, most érts, hogy mit mondok, nyilván nem erről van szó. De hogy a pocakod, meg a cukor, meg a felkészülés, az ez a Dana White, azért ez egy vagány csávó. Ez szereti a nagyszájú, beszólogatós, verekedős, vérző csávokat, az egész UFC ilyen. Én elolvasom a posztodat, és tökre értem, hogy ki vagy, meg tökre értem, hogy mentálisan, meg érzelmi ki vagy, de kiraktál egy olyan posztot, hogy én lennék a Dana White, én azt mondom, hogy most értem ezt a fiút, és tök aranyos, hogy itt leírja 300 oldalon keresztül angolul, hogy ő nem emésztett cukrot, meg baja van, de én azt olvasom a posztod után, hogy lassan tényleg ott vagy, hogy öngyilkos legyél. Tehát nem lehet, hogy egy kicsit az van, hogy így mentálisan azt mondod, hogy fia, vagány vagyok, ez történt, elrontottam, megyünk tovább, kész. Tehát a posztod alapján nem biztos, hogy én is azt mondanám, hogy ez a fiú most úgy nagyon kell, mert hogy tényleg arról szól, hogy Istenem, most ezt egy picit a pocakom miatt elrontottam, érted? Dana nem ezeket a csávókat keresi, ez hülyeség? Vagy ez a rossz felvetés, szerinted?
4: Nem tudom, lehet, hogy csak lehet neked, én pont azt akartam, nekem úgy jött át a pozom már.
0: Én megírom is, neked legközelebb, nagyon szívesen. Tényleg? Olyat kapsz, hogy a darab föl fog hívni, hogy figyelj, kell
4: lesz. Nem, hogy őszinte legyek, lehet, hogy csak a magyar fordításba jön át úgy, de pont arról beszélek, hogy engem lesz, hogy én belehalok. Én azt meg fog halni a kettőtbe, és lehet nem úgy nézett ki, de én addig mentem, amíg a szívem majdnem megállt. De figyelj, én ezt most őszintén mondom, a nagy főnöke három másik nagy sónak írt rám, hogy ők akarnak engem rögtön, stb.
0: De te a UFC-t akarod,
4: A pénzem, annyi, hogy a nevem felmér UFC-be.
0: Lehet, hogy ezt a kicsit magyar mentalitást kell megváltoztatni. Tudod, hogy oké, értem, szar volt az az érészem, de adjátok ide a következőt, megölöm. És egy rövidebb poszt sokkal jobb, mint hogy hosszasan magyarázod, hogy ez, meg az. Mert hogy mi kicsit ilyenek vagyunk, mi magyarok, hogy mindig van haverja vagyok, meg fotózott, meg a pocakom, meg a cukor, és egy más mentalitással, egy tök más elmével azt leírsz egy teljesen más megközelítést, váltasz egy perspektívát.
4: Tudom, miért nem értek ezzel együtt, mert most így mindenki azt hiszi, hogy hú, hogy csak elkezdett birkózni a harmadik menetben, mert nem tudják az emberek, hogy olyan szarú voltam, hogy majdnem belehaltam.
0: De értjük, ez tök igaz. És lehet is szarul ember, vagy miért nem lehetnél szarul. Én a perspektívát mondom, hogyha máshogy állsz hozzá, és máshogy magyarázod, és más a mentalitás, akkor más jön
4: de
0: le.
4: De mi az, de mi lenne a más mentalitás, anélkül, hogy én majdnem ott haldokoltam bent, és én is mentem előre. Ezt akarom elmagyarázni, hogyha nem
0: azt
4: tudod...
0: Azt tökre rendben valamit csináltál, mert a bugyót megnézte. Olyan szíved van, hogy vitt előre, az látható volt.
4: De igen, csak tudod, így azt hiszik az emberek, ha nem tudják, hogy szarú vagyok,
0: Nem kell magyarázkodni, mindig jön a magyar magyarázkodás. Ha kikap a válogatott, erre fogjuk, ha elveszítjük a UFC-t, arra fogjuk. Nem kell megmagyarázni.
4: Ez nem egy magyar dolog. És igazából, de én ma akartam magyarázni, mert csomó interjú, csomó újságíró, aki ugye a MMA-ból értek, hogy mi volt, akik láttak engem már többször meccselni, hogy mi volt a különbség. Plusz 5000 üzletet kaptam, hogy olyan üzleteket kaptam, hogy jó, hogy nem kaptad meg a szerződést, bárcsak elütne egy vonat és meghalnád.
0: Ezt kitől kaptad? De várj, ez kitől? Ez magyaroktól vagy?
4: Emberektől.
0: De amerikaiaktól, nemzetközi piacról.
4: Minden. Amerikaiaktól nagyon sokat kaptam.
0: Hát ez a gyilkos komment kultúra azért az ott is, hogy bárcsak elütne téged valami azért, mert így bonyoztál. Ne csinálj! Jézus Isten! Jó, de ezzel végképp nem kell foglalkoznod, tehát hogyha vagy erős, hogy mentálisan ez mellékes.
4: Valaki odaért, hogy milyen szerencsétlen vagy, hogy a hasadra fogad. Csak mondom, hogy igazad van, nem akarok káromkodni, de hogy milyen gyáv vagyok, és akkor rögtön így visszajöttem, hogy jaj, nem úgy értem, a kalappal.
0: Igen, értem, Norbi, tök jó. Én is elolvastam a posztodat, én valószínűleg máshogy gondolkodom, én azt mondom, hogy én nem, ezt nem így tettem volna ki, és nem ezt, de tökre értem. Értem. Jó, de nincs meg a dalaszáma? Nincs meg neked a dalaszáma?
1: Nem hívtad be a WC-be után? Egy kicsit
0: beszélgetni? Felhívlak, én leszek a menedzser.
4: Ez a másik, hogy ugye van egy ilyen commission, tudod, akik figyelnek, akik ott kell lenni, akik WC-re megyek, és ott kell ülni, ott kell lenni, és nézni engem a WC-n. Alatt, hogy 20-szor a egy óra alatt a bemelegítés során 20-szor voltam a WC-be is.
0: Engedd el, hogy mi volt az ok. Ez elmúlt, ez már nincs, ezt nem kell magyarázni, hogy hányszor volt a WC-n.
4: Ez is úgy jön tőled, hogy még életedben egy, hogy nem küzdöttél, nem voltál ebben a világban. Szóval kicsit máshogy látod. Azért te is teljesen, ha tudnád, hogy ilyenkor mi megy bele a dolgokba,
0: Várjál, Norbi, én nem a munkát veszem el tőled, és nem a felkészülést, és nem a ringet, azt a mentalitást, amivel utána megpróbáljuk mi 500 éve rosszul megmagyarázni azt a dolgot, amit más mentalitással máshogy kellene kommunikálni, és lehet, hogy ez egy kicsit előrébb vinne, és nem a pocakodul és az emésztésed, és jaj a hassam. Te Dana White szervezetében akarsz egy nagyot bugyózni. Értem, hogy mit mond, érted, képletesen mondom.
4: Várjál, egy posztot írtam arról, hogy miért voltam szarul egy elmagyarázó posztot. Nem az, hogy nyávogok megállás nélkül.
0: Nem ezt mondtam, hogy nyávogsz. Oké, figyelünk téged, Norbi, tőkre drukkolunk. Nem, ne legyél paranoiás.
4: Nem ugyanát. Nem vagyok paranoiás, csak mondom, ahogy te mondod, ezt mondom, hogy vagy így hangzik, meg mondom, olyan szögből jön, hogy életemben nem voltál még egy ilyen szituációban.
0: Valóban nem harcoltam még egy pszichiátrecben.
4: Máshogy látszanak a dolgokat.
1: Figyelj, Norbi, a meccs végén, amikor végeztetek, akkor te úgy érezted, hogy akkor ez a szerződés megvan? Ha döcögős
4: nem, nem tudtam a másik menet után, mert annyira nem volt bennem minden, tudtam, hogy birkózni fogok a harmadik menetben, hogy nyerjek, és tudtam, hogy nem fogok megkapni.
0: Hogy érezted közben.
4: Igen, de az a lényeg, hogy nyerjek, nyertes vagyok, és mindenféle módon meg kell találnom egy útját, hogy nyerjek. Csak sajnos tényleg annyira nem volt bennem már semmi, a testem, szóval két perc után a testem lekapcsolt.
0: Ezt elmondtad. Oké, Normi, figyelj, nagyon drukkolunk, nagyon követjük az eseményeket, írjál rá Julira, hogy gyerekek, van valami, beszélünk, tökre imádnánk, ha ott lennél, és az a bunyó összejött volna, úgyhogy kitartás...
4: Lesz ebből még.
0: Akkor a szíved van a meccs alatt, az látható volt, úgyhogy össze fog ez jönni. Drukkolunk, jó, Normi? Vigyázz magad, te most Londonban éppen London. Egyébként?
4: Persze, most vigyázzuk erre kell, ebben hajnali 6-kor, de jár Londonban vagyok.
0: Igen, hallom a hangodon, hogy valami bezavart a reggeletben, mert valószínűleg természetesen nem vagy ilyen. Vagy hosszú volt az éjszaka, vagy korán ébresztettünk, de igen. Oké, Normi, drukkolunk, beszéljünk, ha van aktualitás, jó? Köszi.
4: Oké,
1: mindegy.
0: De
1: kell egy keret, amiben neki ezt így bele kell helyezni, tehát hogy senki se gondolja arról, hogy ő ennyi. Tehát, hogy ez a lábjegyzett kategória, csak ez egy kicsit hosszúra nyúlt.
0: Én azt akarom mondani, hogy a UFC kemény bunyó,
1: igen.
0: De show business is. És ez a Dana White, ez egy showman. Én látom, nézem, hajlátom, a gyerekek imádják a UFC-t, képesek vagyunk hajnalba felkelni, és ott ülök egy laptop mellett, és kornyadozva nézzük a UFC meccset, mert valamelyik gyereknek valamelyik kedvence bunyózik. Látom a Dana White-ot, értem a show business
1: lényeget. Azt szereti, ha vérzik.
0: És ehhez képest ez a poszt, ez nekem nem ezt mutatja, és értem, hogy meg kell magyarázni, de lehet, hogy nem kell. Érted? Lehet, hogy az van, hogy több csibészség, kevesebb magyarázkodás.
1: És az kicsit más. A helyes, ha azt írja, hogy legközelebb ledózerolok, mindenki
0: nyilván
1: kellett
0: nem tudok most egy
1: írnia?
0: Posztot összerakni, valószínűleg máshogy rakták ki az ember, de tökre értem, csak van ebben egy másfajta gondolkodás, ami kell nekünk ahhoz, hogy megértsük az ő, nem tudom, szocializáltságokat, az amerikai show business, az egészet, ahogy az működik, ahhoz képest nekem utána ez a poszt, azt értem a Danát, hogy azt mondja, hogy oké, de hogy legyél egy kicsit még úgy, jöjjön, vérezzen.
1: Na, hát a következő alkalommal.
0: De nagyon-nagyon drukkolunk, egy óriási dolog lenne, ha bejutna, igen. Na, megyünk tovább, és egy nagyon népszerű témáról beszélünk, gyerekek. Ez egészen nagy őrület most mindenhol. Funkcionális orvoslás szellemében diagnosztizál és gyógyít dr. Breje Helga, és itt peptid őrület van Magyarországon, a legújabb őrület, ezt én is hallom a teremben, van, aki már használja, van, aki Dubájból rendeli, van, aki Németországból, van, aki hasba szúrja, van, aki gyógyszerbe eszi, van, aki az arcára keni, peptid őrületben vagyunk, és az van, hogy ez állítólag óriási siker, csak ezt most visszadobták, és egyelőre mindenki a keletiben veszi az aluljáróban, de hogy az orvos tudomány valami nagyon nagy dolog előtt áll, és ha ezek a peptidek majd működnek, akkor óriási lesz, ennek fogunk utána járni, hogy mi ez pontosan, mire jó, hol használják, milyen aminósavak ezek, kik szúrják, mire szúrják, és hány peptid van, és hogyan lehet ebből gyógyulni, épülni. Nőknek, férfiaknak állítólag ez az új világ. Elkezdett használni, és longevity-be 20 évesre fiatalodsz. Úgyhogy mindjárt ennek járunk utána. 2:08, itt vagyunk mindjárt a hírek után.

0: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió Egy Konténert a 8. kerül.

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
4: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
5: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatnivaló, bárhol, bármikor!
6: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni! Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
7: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
8: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 100 g-os többféle Lindt Gold táblás csokoládé csak 999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válasz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
11: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: A kecskeméti Trend Optika, a Semmelweis Egyetem szemészeti szűrőállomása.
13: Megérkezett a Nissan Leaf új generációja. Nissan Leaf tesznapok Kecskeméten a Formont Automobilnál. Szeptember 24-25-26. 100%-ban elektromos, aerodinamikus crossover akár 604 kilométeres hatótávval, korszerű digitális megoldásokkal és olyan technológiákkal, amelyek valódi értéke csak vezetés közben derül ki. Regisztráljon tesztvezetésre a 0676-501-200-as telefonszámon. Formont Automobil Kecskemét. Külső Szegedi út 53. www.nissankecskemét.hu.
14: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó- és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
15: A legtöbb SUV nem hegyet mászik, hanem patkát. Nem a vadregényes szerpentineket hódítja meg, hanem a reggeli dugót. Nem expedícióra készül, hanem a hétvégi bevásárlásra. A Volkswagen T-Cross pont annyira SUV, mint amennyire a hétköznapokban szükség van rá. kis helyet kér és nagy szabadságot ad. Most elérhető már 6.990.000 forinttól. További részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
16: Volkswagen. Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
17: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
18: A Protexin kell.
19: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
20: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hovány csoport a világ élvonalában.
21: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
22: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
23: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
24: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak.
25: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
26: A közlekedés biztonsági volt a főszerep Kecskeméten. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Motorral a merrák ellen. Demeter Dia vagyok. A közlekedés biztonsági volt a főszerep a közelmúltban Kecskeméten. A Bács-Kiskun megyei rendőrség a Vadas Parkkal közösen ismét megrendezte a hagyományos Kressz szafarit. Több mint 200 fiatal vett részt az eseményen. A negyedik osztályos gyerekek játékos feladatokon keresztül tanulhattak a biztonságos közlekedésről, miközben az állatok tulajdonságait is összekapcsolták egy-egy közlekedési szabállyal. Így például a teknős páncélja a bukósisak, a kenguru pedig a biztonsági öv fontosságát szemléltette, írja polisz.hu. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Október első hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat, köztük Bács-Kiskunban is. Madárgyűrűzésen és madár megfigyelésen vehetnek részt az érdeklődők október 3-án a Dávodi Földvári tónál, a császártöltési Vörös Mocsárnál vagy Bácsalmáson a Sóstónál. Október 4-én pedig a Bács-Borsódi víztározónál szerveznek hasonló programot. Az esemény sorozat lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt verseny is az európai államok között. A helyszínek a résztvevők és a látott madarak száma alapján értékelik az országokat, írja honlapján a Madártani Egyesület. Itt elérhető minden információ is a programokkal kapcsolatban. Az ország minden pontjáról érkeznek a szombati rózsaszín motoros felvonulásra a fővárosban. Október a merrák elleni küzdelem hónapja. Az esemény indítja az idei programsorozatot. Várhatóan több mint 300 motoros a merrák színében, rózsaszínben vonul majd keresztül a városon, mondta rádiunknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
27: Az ország sok részéről, sok településéről jönnek motorosok Budapestre, hogy átadják azokat a rózsaszín szalagra írt üzeneteket, amiket hoznak magukkal, és hogy felvonuljunk és felhívjuk a figyelmet a merrák ügyében az önvizsgálatra és a szűrések fontosságára. Azzal a nagyfokú figyelemfelhívással, amit egy ilyen esemény minden évben szokott eredményezni, azzal nagyon sok olyan emberhez eljuthat az információ, hogy a szűréseken érdemes részt venni, hogy az önvizsgálatot érdemes minden hónapban elvégezni, hogy ezzel azt gondoljuk, hogy életeket menthetünk.
26: A napsütést ma is többször zavarják, majd felhő átvonulások, elszórtan ezekből gyenge zápor kialakulhat, de számottevő eső ma sem várható majd. Élénk lesz az északi, észak-nyugati szél, itt Kecskemét térségében 20 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap már többet süt a nap, de kisebb fátyol és gomoly felhők továbbra is előfordulhatnak, csapadék nem várható, és a szél is mérséklődik majd. 20-22 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, hajnalban 7-11 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
3: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, na? Melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
4: 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
5: Jó reggelt.
4: Gyerekek, bármi, igen, szóval na, itt vannak azért történések. M1 Budapest felé Tatabányán álló fírja Barbara. És itt még a Norbinak egy fél mondat, mert látom, hogy közben már a Norbi posztolt is, de valószínűleg elkerültük egymást, szóval, hogy nem ment át az üzenetem neki, vagy félreérti. Egy több hallgató küldi, hogy már Norbi posztolt is az előbbi beszélgetésről, igen. Ugye ifjabb növényi Norberről beszéltünk. És most kiposztolta, ami nem baj, egyszer nem érti, amit mondok, és én tökre értem őt. Most én vagyok a hülye, vagy Balázs beszél hülyeséget, posztolta Norbi már mióta beszéltünk, én csak elmondtam, hogy mi történt, vállaltam érte a felelősséget, erre azzal jön, hogy ne panaszkodjak, ha veszitek. Tesó, amúgy jól vagy, kérdezi tőlem. Nem, az üzenetem lényege nem ez volt, és nem is azt mondtam, hogy panaszkodott. Egy tök más dologra akartam felhívni a figyelmet, de valószínűleg elment így köztünk ez a dolog, és nem teljesen értő, mit szeretnék. És itt van még egy meglátás Tomira, nyilván akik nem a beszélgetés, nekik most kicsit nehezebb. Tomi írta, de jó a meglátás, hogy miért magyarázkodik egy sportoló, hogy milyen beidegződéseink vannak. Miért magyarázkodik egy sportoló? Mert így nevelkedik a magyar. A magyar mentalitás egyik legrosszabb része, hogyha valaki sikeres, irigykedünk rá, ha veszít, szétszedjük, felelősségre vonjuk. Tehát ha valaki veszít, akkor attól fél, hogy a több éves odavezető munkája egy pillanat alatt semmivé válik, és reflexből akár magyarázkodik, és mert tudja, hogy mi szét fogjuk szedni. És ebben is van igazság, hogy úgy szocializálódunk, hogy magyarázkodnunk kell, mert tudjuk, hogy a Facebook társadalom és a magyar mentalitás ízekre szed, ha nem mondjuk el a valódi okot. Tehát van ebben egy védelem is, akár valaki részéről, aki elkezd mondjuk egy sportteljesítmény után úgy magyarázkodni, ami lehet, hogy egy UFC-be talán nem fér bele, vagy más mentalitás kell. Szóval ebben is igaza van Tominak, hogy mi is tehetünk arról, hogy hazánk nagy sportolói magyarázkodni kénytelenek, mert ízekre szedjük őket, mert olyan szinten tudunk mindenkit bántani fotelből.
5: Igen, de Norbi el is mondta, tehát hogy neki az volt a célja egyedül, hogy ezt helyre tegye, hogy ez nem az a forma, aki ő maga 100%-ban.
4: Ennyi, ennyi kell, igen. De nem, valószínűleg egy másik utcában sétáltunk, úgyhogy nem teljesen értette, semmiféle bántás az érészemről nem volt, ráadásul az apjával tök jobban vagyok, úgyhogy nem értette. Gyerekek, van ilyen. Mi megyünk tovább, és egy nagyon izgalmas témával folytatjuk, mert hogy most már mindenhonnan ezt hallom én is, és a teremben is, és már mindjárt beszélünk erről, mert van, aki Dubájból, valaki Németországban rendeli. Szúrja, eszi, mindent csinál. Peptidek, gyerekek, az új aranykorszak, az új messiás megérkezett peptid terápia, ha az inzulin nyomod, az is peptid, ha az ozempiket nyomod, az is peptid, ugye mindjárt erről beszélünk, van, aki ezzel fogy, ezzel szépül, ezzel izmot épít, nálunk néhány a teremben, nem
5: érdekes. Égeti a zsírt.
4: Vagy égeti a zsírt, vagy fogyni akar, csodaszer van, mégis mindenki innen-onnan rendeli, mert hogy ugye engedélyek még kevésbé vannak. Klinikai tapasztalatok nagyon jók, és hát egy szépségipari, fogyásipari, táplálkozásipari csodáról beszélünk. Most legalábbis így elolvashat, hogy mit tudnak ezek a peptidek, de mégsem legális egyelőre.
5: Mindent is. Ebben mindent a pillanatban is. Mindent
4: igény. Igen. Na és annak járunk utána, hogy tényleg csodaszer, vagy valami régi dolog, ami már velünk van ezer éve, csak most nagyon felfedeztük, biznisz, vagy tényleg meggyógyulunk, vagy lefogyunk, vagy elhízunk, vagy megerősödünk tőle. Dr. Breyer Helga belgyógyász, szénhidrát anyagcsere szakértő a vendégünk. Hello!
5: Jó reggelt kívánunk!
4: Hello Helga, jó reggelt, ciao!
5: Jó reggelt!
4: Na, itt a peptid őrület van, most az a nagy titul, nem árulok el, hogy én is találkozom vele az edzőteremben, innen-onnan ki Dubájból, ki Németországból, ki hasba, ki szájba. Szedi, eszi, izmosodik tőle. Az a durva, hogy tényleg jól néz neki. Kicsit is gondolkoztam. Na, de mi ez tulajdonképpen? Segíts egy kicsit nekünk. Mi a peptid? Vagy miért van most ekkora őrület?
6: Ez egy régi új terápiás forma. Gyakorlatilag rájöttünk arra, hogy vannak üzenetközvetítő molekulák a szervezetünkben. És ebben az a csoda, hogy nem megerőszakolom a szervezetet. Ugye a hagyományos gyógyszerekkel, mint egy kapcsolóval beküldöm a gyógyszert, és akkor ő csinál valamit erőszakosan. Ezek a szerek, ezek képesek idomulni a te szabályozási rendszeredbe, ha éppen gyulladásban vagy, akkor a gyulladást csökkentik, ha regenerálódnod kell, akkor a regenerálódási folyamataidat felerősítik, tehát mellékhatásmentesen célzottabban, egy sikeresebb folyamatot tudok ezek által elérni.
4: Nem kívülről viszek be valami külső anyagba, hanem beviszek egy olyan anyagot, ami bent van, felismeri a szervezetem, most próbálom lefordítani, és hozzásegít bizonyos öngyógyító, lefogyó, erősítő mechanizmusokhoz egy természetes anyag által.
6: A saját képességeidet erősíti fel.
4: És az igaz, hogy az Ozempic is egy peptid, meg az inzulin is egy peptid. Tehát minden, amit beviszünk, az szintén peptid.
6: Ha tisztázni akarjuk, akkor mindenkinek van fogalma arról, hogy mi az, hogy fehérje.
4: Igen.
6: A fehérje egy hosszú lánc, ami legókockákból épül fel. Ezeket a legókockákat hívom aminosavaknak. És itt a száma lényeg. Ha 50 fölötti, akkor ő fehérje. Ha 50 alatti, akkor peptid. Tehát egy hosszúságról beszélgetek, és ami még nagyon-nagyon fontos, hogy tulajdonképpen ezek a peptidek, ezek már velünk vannak. Tehát az inzulin terápia is tulajdonképpen egy peptid terápia. Van egy másik hormon, az oxitocin, az is egy peptid, és használjuk a mindennapi orvosi gyakorlatban. Körülbelül 7000 olyan peptid van, amivel klinikai kutatások folynak. Tehát egy csoda előtt áll most az orvostudomány, mert hogy szemléletváltás van. Tehát most már azt látom, hogy a funkcionális medicina kezd előtérbe kerülni, ami azt jelenti, hogy nem akarom, hogy beteggé válj. Tehát minél hamarabb ismerjünk fel valamit, ami a szervezetedben nem jól működik, és próbáljunk intervenálni, tehát közbelépni minél hamarabb.
4: És ez a peptid.
6: És ez a peptid.
4: Tudjuk szűkíteni, hogy akkor ez tulajdonképpen rákgyógyítás, fogyás, szépségipar, hízás, izomépítés, tulajdonképpen minden ható. Tehát, hogy minden, ha megtalálom funkcionálisan azt a peptidet, akkor megvan a csodaszer.
6: Így van. Tehát célzottan a rendszerbe bele tudok lépni. És azt az igényt megpróbálni kiszolgálni, ami te szeretnél érni. Hát nem hiába ezek a peptidek, pár képviselőjük, ugye a Nemzetközi Dopping Ellenes Szövetségnek a vadának a listáján van már. Még nincs engedélye, de már vada listán van.
4: Na, ezt kezd igazán érdekelni. Mitől tudok izmot növeszteni?
0: És
4: miért nem legális, ha ennyire jó? Mert hogy még mindig azt hallom, hogy Dubáj, Németország tiszta forrás, nagyon jó, de ezt Magyarországon még egyelőre nem veszed. Meg sőt, talán Amerikában is betiltották.
5: Sőt, hát volt legális egy ideig.
4: Volt legális, és betiltották.
6: Így van, tehát tisztázzuk azt, hogy jelenleg hogyha az amerikai szabályozást nézzük, most júliusban történt egy változás, mert az eddigi tilalom kategóriából most egy engedélyezés előtt álló kategóriában lettek ezek a peptidek átsorolva. Aminek az volt tulajdonképpen a célja, hogy a szürke zónából és az illegálisan beszerzett vegyületek csoportjából áttegyék egy olyan kategóriába, hogy oké, kint egy orvos kollega receptre felírhatja, az engedéllyel rendelkező gyógyszertár ezt előállíthatja, és lehet használni, tehát kontrollálom, hogy miből, hogyan jutsz hozzá. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag a lehetséges visszaéléseket megpróbálják csökkenteni, de még nincs kellő evidencia arra vonatkozóan, hogy ő teljesen 100%-os legális működik. Engedélyt kapja.
4: Aha, de ez nyilván 20-30 év, mire az átkerül a legálisan.
6: Nem feltétlenül, mert azt gondolom, hogy azért nagyon sok klinikai tanulmány van. Tehát itt az amerikai gyógyszerfelügyeletnek a legfőbb problémája nem a már meglévő humán kísérleteknek a hiánya, csak a szám kevés.
4: Jaj, kevés az.
6: Egy bizonyos számot el kell érni, az egész világon dübörögnek ezek a kísérletek. Én azt látom, most ugye 12 darab peptidről van szó, ami ezen a listán szerepel, és olyan hihetetlen igény van rájuk, hogy én azt gyanítom, hogy itt pár éven belül robbanás ebből lesz. Legális szerek lesznek.
4: Oké, csak hogy értse a hétköznapi ember, mondjuk én is, mire tudom használni? Tehát mire tudnám, ha ez most ma bemegyek a boltba, és ez mától legális. Milyen felhasználási terület?
6: Beszéljünk arról, ami ugye az elmúlt éveknek a sztár témája, ezek ugye az Ozempic.
4: A fogyás, az fogyás. Ugye, tehát akkor mondjuk a fogyás.
6: Ugye ez tulajdonképpen egy bélhormon. A bél falában képződő fehérje vegyületről van szó. És amikor ő bevezetésre kerül, ugye regisztráltuk azt, hogy nem csak attól válik valaki túlsúlyossá vagy cukorbeteggé, hogy a szöveteinek az inzulinérzékenysége romlik, hanem attól, hogy a bélfal nem csinálja ezeket a vegyületeket. Tehát azoknál, akiknél az étvágyszabályozásnak a zavara van, eszel, és nincs felső limit, túleszed magad, vagy állandóan éhes vagy, vagy állandóan csipegetnél valamit, mert az étvágy szabályozási központod nem működik. Ezek ugye a bélagy tengelyen működő szabályozó vegyületek.
4: És ezt beadom, és onnantól kezdve nincs hűtőnyitogatás.
6: Helyettesítem azt, amit elvettek tőlem.
4: Megőrülök.
6: És azért mondom ezt, mert tényleg elvették tőlünk. Tehát az, hogy a bélnyálka hártya nem tud működni, az igenis külső környezeti hatásoknak a következménye. A felelőtlen antibiotikum használat, fertőzések, a feldolgozott élelmiszerek adalékai, azok a vegyszerek, amik az ételeddel jutnak bele a szervezetedbe, ez mind az első védelmi zónádat, a bélfal nyálkahártyáját fogja tönkretenni.
4: Erre jön egy természetes anyag, ami eleve van bennem, én azt mondom, hogy ezt helyre akarom állítani, beadom a peptidet, és lehet, hogy 5 év múlva akkor meggyógyulok, vagy lefogyok?
6: Így van. Mert hogyha emellett te életmódot váltasz, és elkezdesz arra figyelni, hogy elemezzük azt, hogy mitől váltam én kevésbé védhetővé. Tehát elmész egy orvoshoz, és kivizsgáltatod magad, hogy van-e bármilyen bélfal érintettségi problémád, táplálékintoleranciád, van-e olyan állapot a szervezetedben, ami a szervezeted energetikáját nem tudja jól működni. Csúnya szó jön, de ez a lényeg, és szeretném, hogyha sokan elkezdenének ezzel a szóval ismerkedni. Ez úgynevezett mitokondriális betegségek.
4: Ha maradjunk a felszínen, azért arra kérlek.
6: Igen, és értettem, jó.
4: Itt most kezdek elveszni a mitokondriális.
6: Jó, tényleg? Tehát, hogy legyen kellő izmod.
4: Na, ez jó.
6: Sejtettem.
4: Dubáj vagy Németország, mi a forrás? Honnan rendeljek?
6: Magyarországon sehonnan.
4: Ne?
6: Így van. Azért, mert még nincsen európai engedély sehol, és nem tudjuk...
4: Jó, egy kicsi kockázat azért kell. Hát most vagy izmos akarsz lenni, és válasz egy kis kockázatot.
6: Én azt gondolom, nagyobb a kockázat, és vannak olyan természetesebb teljesítményfokozó módszerek, amivel izmot tudsz fejleszteni.
4: Itt de ugye... mitől nagy? Azt mondod, hogy működik. A szervezet felismeri, jó, nem tudom, hogy mi van benne. Tehát akik Dubájból hozzák, nem tudod, hogy mi van benne. Na, ez csak egy sima fehérje, mit tud beletenni, ami rossz? Vagy miért ver át? Miért nem teszi bele, ha ez ilyen egyszerű?
6: Ugye eleve nem tudjuk, hogy miből csinálja. Nem tudjuk, hogy mivel oldja. Nem tudjuk, hogy mi a vívőanyag. Nem tudjuk, hogy hogyan fog az lebomlani egy használat során. Tehát számtalan olyan tényező van, ami megkérdőjelezi az ő hatékonyságát. És ugye nagyon-nagyon sok olyan esetet olvasunk, mert hogy influencerek, ugye vannak a biohackerek, akik imádják ennek az interpretálását. Az, hogy ő honnan vásárol, az fekete zóna. Tehát olyan, mint az anabolikus szteroid.
4: Tehát nem tudod, hogy honnan jön. Nem gyógyszertári minőségben kapod.
6: És én azt gondolom, hogy itt ez időfaktor is, mert természetesen én holnap után akarok, mit tudom én, 3 kilóval több izmot magamra pakolni, akkor pakolj magadra mondjuk fél év múlva 3 kiló izmot, kevesebb kockázat árán. Tehát most én azt látom, hogy a jelenlegi álláspont szerint a klinikai vizsgálatok abszolút reménykeltőek, de még nincs olyan szer, amire azt mondanám, hogy engedd meg magadnak.
4: Gyerekek, van egy rossz hírem, marad az ampullás tesztoszteron. Sajnos nem tudok mit. Hát látjátok,
6: az sem jó.
4: Próbáltam megmutatni, mondom, jöjjenek a peptidek, akkor marad a keleti aluljáró és az ampullás tesztó, gyerekek. Ennyit tudok.
6: Annál is nekem van jobb megoldásom, de zárójelbe zárom.
7: Ezek a tapasztalatok most akkor ezek szerint ebben a pillanatban ilyen szájhagyomány után terjednek, hogyha okosabb akarsz lenni, akkor szedd ezt, ha fiatalabb akarsz lenni, akkor kend ezt, hogyha nagyobb izmot akarsz, akkor tedd ezt. Most ezeket összefogom, beszerzek belőle 3-4 fajtát, hogyha én ezeket így egymásra szedem, akkor attól én fejre állhatok, tehát ennek lehet valami negatív következménye?
6: Igen.
7: Ezeket... Nem hat, oké, okay, az a legrosszabb. Koktélhatás, de hogy történt.
6: Kimondtad a varázs.
4: Hát ennyi, Helga, de... hát azért, na.
6: Nagyon szépen köszönöm, szerintem.
4: Nem is kérdezettél, lassan doktorálom, gyerek.
6: Azt gondolom, hogy itt ez is egy nagy probléma, hogy ha nem látjuk azt, hogy honnan, hogyan előállítva, mi van benne, és ezeket egymásra szurkálják.
7: Mert szurkálják?
6: Mert hogy szurkálják ezeket. Ugye azt kell tudni, hogy amit szájon keresztül veszel be, az egy természetes védelmi mechanizmuson keresztül lebomlásra kerül. Tehát a májadnak a méregtelenítő rendszere először megszűri, és a hatóanyagnak csak egy töredéke jut el a végfelhasználó szervhez, legyen az bőr, vagy izom, vagy bármi.
7: Hát bocsánat, hogy közbevágok, de ha most én beírom azt, hogy peptid, akkor egy rakás tablettát dob ki.
6: Azt gondolom, hogy igen, mert hogyha célzottan, tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy ha valamit beviszek a testembe, a minimálisan szükséges, de már elégséges mennyiséget keresem. Tehát minél nagyobb a mennyiség, annál inkább nő a mellékhatásnak a kockázata.
4: Van olyan európai országon legális? Tehát mondjuk a németeknél működik, használhatják?
6: Nem,
4: sehol. Tehát egyelőre ez sehol a világon.
6: Tehát ezt szögezzük le, hogy Európában sehol nem legális.
7: De ha ez ennyire jó cucc, akkor miért nem áll érdekünkben az, hogy ezt nagyon gyorsan átpörgessük és legalizáljuk?
6: Részint van egy szabályozási struktúra, amit követni kell, az imént említett megfelelő esetszámú humán klinikai vizsgálatnak az eredménye. A másik, és én ebbe beleállok, azért a gyógyszergyáraknak sem érdekel.
4: Na végre valaki, tessék, köszönöm szépen. Mielőtt alulsisakot kapok, bizonyos lobby tevékenységeken lassítják, hiszen ha ilyen olcsón és könnyen előállítható peptiddel meg tudok gyógyítani egy csomó embert, akkor egy milliárdos biznisz dől be. Tehát a Big Pharma azt mondja, hogy nem engedem, lassítom, mert nem áll érdekem, mert hogy az ember egészséges legyen.
6: Mert hogy a funkcionális medicina az pont erről szól, hogy nem gyógyszerekkel akarok valamit megoldani, hanem életmódterápiával.
4: A gyógyszeripar mindent akar, csak ne azt, hogy meggyógyuljál. Mert abban neki nincs biznisz. Tehát fegyver, gyógyszer a legalább ugyanakkor a dollárbevétel, tehát miről beszélünk, nem akar meggyógyítani, nem az az érdeke, hogy te egészséges legyél. Akkor ez viszont lassítva lesz, tehát akkor ezek a peptidek, beszúrom, lefogyok, izmos vagyok, akkor ezt csúsztatni fogják, nem?
6: Így van, és hát ugye arról se feledkezzünk meg, hogy ezeknek a várható hatása, hogyha jól van irányítva és jó életmód terápiával társul, akkor az egészséges élet éveidet is meg fogja növelni. Tehát én nem csak azért akarok valakit hosszú életűvé tenni, hogy aztán utána 30 évig betegségben tudjak rá gyógyszereket költeni, hanem én azt szeretném, hogy egészségesen töltsd el az utolsó mondjuk 50 évedet.
4: Igen, csak úgy beszélünk róla, hogy bejössz, hozod a csodaszert, én meg már rendelném, de nem tudom.
6: Jó,
4: tehát, hogy
6: barátról nem vagyok.
4: Nyugodjatok meg, gyerekek, lesz kutatás, 10 év múlva már lesz. De ez milyen érdekes, hogy itt vannak a peptidek, felismeri a természet, benyom a szervezet, meggyógyulnék, ha még 30 évig várunk rá. De a COVID egy év alatt kész volt az oltás. Gyerek, így jöttek, mindenki ott volt az oltás, de
6: nekem most ez a meglátásom.
4: De arra egy év alatt meg tudtuk csinálni, van ellenanyag. Hát itt a Sinopharm, ott a nem tudom, amerikai, orosz, minden egy év alatt kifejlesztették. Itt vannak a peptidek, még minimum 10 év, amíg vizsgálnunk kell. Ó, hát nehogy a végén meggyógyulják. De oltás az van a hűtőbe, azonnal, ha bejön a vírus. Adjuk be neked finoman. De nem mondhatod el, mert ezüst fólia, vagy sisakot kapsz a fejedre, fólia sisakot. De te is így gondolod?
6: Abszolút.
4: Na most hát figyelj, csak begyógyász vagy.
7: Csak azért
4: hívtuk meg, hogy igaz. De akkor ez hogy mondd meg, hogy van ez? Tehát tényleg, arról volt, egy fél év alatt beoltottak minket.
6: Itt szemléletváltás. Meg az... Tehát én azt gondolom, hogy jelenleg a szakma és a szakmai hozzáállás azt követeli meg, hogy bizonyos diagnosztikai és terápiás utakat végigvigyünk, mert kellő evidencia van rá. Tehát ez a szakmai etikának az útvonala. Most azzal, hogy főleg a mesterséges intelligencia segítségével a rengeteg információból le tudjuk szűrni azokat a hatásokat, ami inkább a megelőző orvoslás felé tereli most már az orvosi terápiás utakat, ez egy idő. Tehát nem mindenki ért vele egyet, engem is a saját szakmámból nagyon sokan támadnak emiatt, hogy merek másképp gondolkozni, vagy másképp látni dolgokat, de én meg azt gondolom, hogy amikor én orvossá váltam, én azt mondtam, hogy a teljes és a legjobb tudásom szerint próbálom a betegeim érdekét szolgálni.
4: De akkor azt mondod, hogy a jelenlegi peptidek közül kimerjük jelenteni, hogy senki ne rendeljen, anélkül, hogy nem vállalja azt a kockázatot, hogy nem tudja, hogy mit kap.
6: Így van. Tehát saját
4: mert hogy sokan vannak már rajta. Tehát ez most akkora sláger, mint az Ozempic két éve.
6: Így van, és én ezt nagyon sajnálom, csak ugye szedjük szét. Amikor arról a szerről volt szó, vagy a bármely más hasonló hatásmechanizmusú szerről, ott egy gyógyszerengedéllyel rendelkező gyógyszerről van szó. És ez nem ugyanaz a kávéház, mint akkor, amikor egy BPC 157-esről beszélek, mert ennek még nincsen egyszerűen forgalmi neve.
4: Oké, de hogy értsem, mondjuk én izmosodni akarok, csak hogy mit tud maga a szer, anélkül, hogy nem buzítunk senkit vásárlásra, csak elmondjuk, én elkezdem adni. Tudjuk azt, hogy hány kiló izmot, mennyi idő alatt épít fel nekem ez a peptid? Nem. Nem tudjuk. De nagyon megizmosodnék, én látok egy-két embert a teremben. Hát, nem így néztek ki 3 óra, és tudom, hogy mit csinálnak. Mit, tehát hogy akkor viszont nincs egy kézzelfogható szám, hogy figyelj, elkezded szenni félből 4 kiló izom rád épül.
6: Azért ne felejtsd azt el, hogy teljesen más mindenkinek a genetikai összetétele.
4: Más
6: az életmódja, másképp eszel, másképp alszol, más az edzés tematikád is. Tehát a teremben is úgy, nem mindenki ugyanúgy edz. Tehát itt nagyon sok tényezőnek
4: kell... Hát én másfél órát, akik peptiden vannak, azok 20 percet. És mire én bemegyek a terembe, már szaunázik.
7: Tehát az egészséges életmódot, meg a jó szokásokat, ez sem helyettesíti, vagy váltja ki, csak hát támogatja azokat a folyamatokat, amik egyébként jormán sem működnek.
6: Abszolút egyetértek. Tehát ne gondoljuk azt, hogy varázspálcával csodát tudunk tenni.
7: Hát az Ozempic az ilyen?
6: Nem. az sem ilyen. Tehát én azt gondolom, hogy ott is azt tisztázzuk, hogy ha te nem váltasz életmódot, nem fogsz tisztábban étkezni, nem fogsz edzeni járni, nem fogsz többet pihenni és aludni, akkor az sem fog működni.
5: Akkor miába szóval?
4: Mennyien voltak Ozempikkel is, meg vannak van, a mai napig, milyen fogyások vannak. Átalakítottam a gyümölcs turmixomat, meg többet mozgom. És lefogyott 40 kilót két hónap alatt, igen. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést, ha van kérdés, vagy szeritek, írjatok, jó? És akkor megkérdezünk mindent. Helgától jövünk rögtön a hírek után.
8: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még államutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
11: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig pullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
12: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
13: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
14: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
28: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
29: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
30: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
31: Asztal, ez mi volt?
32: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leap Motor T03.
31: Leap Motor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
9: Reklámot hallottak.
25: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Reklám.
33: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harang Pak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. harangpak.hu.
34: Megérkezett a Nissan Leaf új generációja. Nissan Leaf tesznapok Kecskeméten a Formont automobilnál. Szeptember 24-25-26. 100%-ban elektromos, aerodinamikus crossover, akár 604 kilométeres hatótávval, korszerű digitális megoldásokkal és olyan technológiákkal, amelyek valódi értéke csak vezetés közben derül ki. Regisztráljon tesztvezetésre a 0676-501-200-as telefonszámon. Formont automobil Kecskemét. Külső Szegedi út 50 www.nissankecskemét.hu.
35: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tico benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó kedvbe!
0: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
1: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
2: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Gemius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
3: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most

0: Gongon, a Rádió 1 Gongon.
1: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
0: Rádió 1 Gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
3: Elindult a Made in Kecskemét kurzus újabb fél éve. Készülnek a szívünk napjára Kecskeméten. Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Folytatódik a Mercedes-Benz és a Neumann János Egyetem GANF műszaki és informatikai karának közös Made in Kecskemét elnevezésű kurzusa. A hallgatók a szabadon választható tantárgy keretében az autógyártás folyamataival és legújabb technológiáikkal ismerkedhetnek meg. Olvasható a híres.hu beszámolójában. A kurzus már 7. alkalommal indul el. A nyitó előadáson elhangzott, jelenleg az egyetemen több mint 70 hallgató vesz részt duális képzésben a kecskeméti gyárnál, ami az intézmény mintegy 400 fős teljes duális hallgatói létszámán belül is kiemelkedő szám. Szűrővizsgálatokkal, prevenciós életmód tanácsadással, interaktív és szórakoztató programokkal is várják az érdeklődőket Kecskeméten most vasárnap, a Szívünk napja rendezvény kapcsán. A program közös sétával indul, majd a főtéren várják a városlakókat, akik vércukor és vérnyomás mérésen, testtömegindex számításon, egyéni szív- és érrendszeri kockázat meghatározáson is részt vehetnek, de megismerkedhetnek az újraélesztés alapjaival is. A kisebbeket külön gyerek sarok várja majd olvasat a Bács-Kispun vármegyei oktatókórház honlapján. Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. 4 részletben összesen 20 000 forintot utal nekik évvégéig a Magyar Államkincstár, a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján. Az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették, akiknek pedig nem ismeri a NAV a bankszámla adatait, annak postán küldik ki a kompenzációt, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője.
4: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá. Ők egyben fognak kapni 2 hónapot, és október 30-án számíthatnak már 10 000 forintra. A következő folyósítási dátum az az október 30-a, a harmadik 5 000 forintos támogatás november 13-a, és az utolsó, az pedig december 7-én Mikulás után egy nappal érkezik.
3: A napsütést ma is többször zavarják, majd felhő átvonulások, elszórtan ezekből gyenge zápor kialakulhat, de számottevő eső ma sem várható majd. Élénk lesz az északi, észak-nyugati szél, itt Kecskemét térségében 20 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap már többet süt a nap, de kisebb fátyol és gomoly felhők továbbra is előfordulhatnak, csapadék nem várható, és a szél is mérséklődik majd. 20-22 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, hajnalban 7-11 fok lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Látok, gyere,
1: akkor jössz hozzánk, itt vagyunk, folytatjuk a beszélgetést. 3-4-9 van pontosan, Dr. Breyer, Helga belgyógyász, szénhidrát anyagcsere szakértővel beszélgetünk sok mindenről itt már, ugye, és az új csodaszerről, ami peptid, de máshogy gyógyít, mert hogy ugye beépül a szervezetbe, és egy anyag, ami a szervezetben is megtalálható, vagyis az öngyógyító folyamatokat segíti, és hát elolvasta tulajdonképpen tényleg mondhatni, hogy valami nagyon nagy találmány lenne, ha engedélyeznék. Gyulladás csökkentő, mentális teljesítmény fokozó, immunrendszer finom hangolás, sejtregeneráció, alvás, libidó, potencia, minden gyerekek, tehát egy elképesztő potenciál van benne, krémekbe, szérumokba teszik, van, ahol kiválóan működik, terápiás módszerként ugye sajnos egyelőre még nem kapható ez a dolog, és ott tartottunk, hogy hát sajnos valószínűleg lassítva van, mert hogy Amerikában érvényben volt, lehetett most már ott se, Európában sehol nem, és lehet, hogy még erre sokat várni kell, de az új csodaszer, amiről beszélgetünk valójában. Egy fehérje lánc, ugye? Itt tartottunk nagyjából. Így van,
2: nagyjából. Rövid 50 darab aminósa van.
0: 50 alatti.
2: Igen. Egyébként, ha 50 alatti, tehát hogyha tudom, hogy mondjuk csak 48 van benne, akkor az mondjuk a mentális képességeimre, ha 47, akkor az mondjuk a vércukorra, ha 43, akkor
0: nem. Ez így. Nem, tehát nem ilyen

0: egyszerű. Az, hogy ő milyen számú aminosavból áll, az egy dolog, az egy szerkezeti beosztás. Az, hogy neki milyen hatása, az meg egy megint más történet. De az kétségtelen tény, hogy ez nem tegnap kezdett kutatások központi témájává válni. Tehát azt már tudjuk, hogy a 40-es évek óta az oroszok, akiknél ugye főleg a mentális képességeknek a fejlesztése egy kiemelt téma, biohackerek világában az, hogy Semax nevezetű peptid, az gyakorlatilag mint orosz nootropikum, tehát orosz az a mentális képességeidet fejleszteni képes anyag van a mai napig, mint említett hatóanyag forgalomban. Tehát, és ezek azt gondolom, hogy zseniális lehetőségeket fognak majd nekünk nyújtani abban a pillanatban, hogyha a gyártás körülményei ellenőrizhetővé válnak.
1: Na, erre akartam rákérdezni, hogy most is szúrja egy csomó ember. Az az ember, aki megkapja a bubis borítékban ezeket a fiolákat, azokban a fiolákban mik vannak akkor?
0: Senki nem tudja megmondani. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy akkora
1: zsákutca. De lehet, hogy peptid van benne is, rendes peptid, és jóféle?
0: Akár az is lehet.
2: Azt hasonlatot szerintem elmondhatjuk, amit Helga mondott itt a szünetben, mert az ideillik, hogy ugye te rendelsz mondjuk, hogy izmot akarsz építeni, oké, de mondjuk a gyártó úgy gondolja, hogy megbúsztolja egy kicsit, és belerak neked valamilyen anabolikus szteroidot, amiről te nem tudod, és nyomod a peptidet, hogy egészséget nyomsz, és izmot növelsz, de ő felbúsztolja neked, mert nincs ellenőrizve, illegálisan vetted, iszonyatos izmot növesztesz, de közben szétcseszed a hormonrendszeredet, és én csak peptidet nyomok, de nem ellenőrzött formából, valahonnan megvéve azt mondja a gyártó neked, hogy kicsit megbúsztollak, mert akkor elviszed a hírét, és milliárdos biznisz csinálok belőle, hogy ettől a peptidtől mindenki nő, de nem attól nősz, hanem belerak neked ellenőrizetlenül valamilyen szteroidot.
0: És nem feltétlenül fogom a mellékhatását holnap után látni, lehet, hogy 2 év múlva látom, lehet, hogy 3 év múlva látom, és akkor hova fordulsz?
1: Meg nem is biztos, hogy tudod, hogy ettől a szertől van.
2: Nem tudod, hogy mi volt benne.
0: Olyan sok kérdőjel van most a használat körül, hogy azt gondolom, hogy ha valaki saját magáról felelősséggel gondolkozik, akkor azt mondom, hogy el a kezekkel.
2: Oké, tehát tisztázunk valamit. Van egy aranyat érő találmányunk magban a peptid. Ez egy szenzáció. Itt van a Big Pharma, ami azt mondja, hogy lassítsuk, sokáig ne kerüljön forgalomba, de persze vizsgáljuk. Viszont belépett a biznisz, és illegálisan viszont mindenki elkezdte piacra tolni a saját termékét, ami vagy jó, vagy nem jó. Tehát végül is megvan a Fridlád. Az nincsen forgalomban, ráadásul lassítva van. 2 ellepték a hamis peptidek, vagy mindenféle felbusztolt cuccok.
0: Vagy ellenőrizetlen források.
2: Miközben ott lenne a megoldás, csak engedélyeznünk kellene. Aha. Jó, akkor kérdezek egy nagyon durát. Elképzelhető szerinted, hogy ez egy akkora találmány, és annyi ember gyógyulna meg tőle, ami sokaknak nem érdekel, hogy soha ne kerüljön legálisan forgalomba?
0: Ezt nem hiszem. Azért nem hiszem, mert azért vannak józanul gondolkozó vezetők.
2: Kevesebben,
0: de azért vannak. Tehát azért ne felejtsük el, hogy most Amerikában a történetnek a feltalálója az a fajta Kennedy egészségügyi miniszter úr, aki saját maga is coming out-olt, hogy én peptid használó vagyok 15 éve. És magyarázza meg nekem az amerikai gyógyszerfelügyelet, hogy miért sorolták vissza a veszélyes kategóriába ezeket a szereket, holott én eddig elmentem az orvosomhoz, az fölírta a receptre, elmentem a patikába, tehát egy ellenőrizhető folyamat végeredményeként én hozzájutottam egy olyan anyaghoz, ami nekem működik.
2: De visszadobták, és azt mondták, hogy még kell ennyi vagy annyi vizsgálat, még
0: most
2: nem engedjük.
0: A júliusi törvénykezési meghallgatás során megint lehetőség van. Tehát most megint egy olyan zónába került ez a hatóanyag, 12 darab peptidről beszélgetünk, ami engedélyezés előtt áll. Tehát most már nem a veszélyes zónában van, hanem abban a zónában, hogy úgy tűnik, hogy jó, már vannak tapasztalatok, amik kecsegtetőek, de kevés még az adat, de lehetősége van már orvosnak arra, hogy dedikált patikák előállítsák ezt, és a betegük fel tudja ezt ellenőrzött forrásba használni.
2: Miközben az orvostársadalom az a része, aki ezt kutatja és tudja, az érti, látja, hogy emberek kiáltozva mondjuk, hogy ez higgyétek el, hogy működik. De hogy végig kell futtatni ezt a procedúrát, ami akár 5-10-15 év.
0: Mert ugye ez magának az engedélyeztetési hivatalnak a felelőssége.
2: Nekem mondjuk van egy melanómám, vagy diagnosztizálnak egy prostatarákkal, ami mondjuk nem genetikailag lekutatom, hanem van valamiféle sejtburjánzásom. Van erre peptid, amit ha én el tudnék kezdeni szedni, akkor mondjuk a gyógyulási rátám az megnőne? Vagy kijöhetnék a magyarokat érintő tüdőrák, prostatarák, melanoma, amit tudom én. Tehát akár így is.
0: Tehát az onkológiában is dübörögnek a kutatási irányok, és nagyon kecsegtető tapasztalatok vannak, de itt is azt kell, hogy mondjam, hogy kevés az adat.
2: De 50 éve mondjuk, hogy megtaláltuk, aztán vagy nem engedik, vagy nem találtuk meg. A rákkal ezt hallott 60 éve, hogy megvan, nincs meg. Most egy magyar fel, nem nincs meg. Most itt van a peptid, nem, még mindig nincs meg.
0: Azt se felejtsük el, hogy egyre több olyan hatás éri a szervezetet, hogy lehet, hogy megtalálok egy megoldási utat, de már olyan hatások kapcsolódtak be az adott szervezetbe, ami nem feltétlenül a gyógyító hatást fogja nála elérni. Tehát itt én azt is gondolom, hogy főleg onkoterápiában ki kéne emelni azt, hogy emberek, ébredjetek fel, életmódváltásra van szükség, menj el ellenőriztest, hogy van-e táplálékintoleranciád, honnan szerzed be a táplálékodat, hogyan alszol, sportolsz-e reggelt. Tehát nem csak ne csak a csodát várjuk, uh-huh. Tegyünk is érte.
1: Azt mondtad, hogy gyógyászati célra, ugye ez még egy nagyon hosszú folyamat, mire ebből gyógyszer lesz. De közben meg azt látom, hogy bármilyen kozmetikai terméket megfogott van rajta az, hogy peptid, akkor ezek a szerek is kamuk?
0: Egy részük, azt gondolom, hogy hatékonyan tud működni. Az, hogy mennyire tartósan, az megint egy másik kérdés.
1: De ott lehet benne? Ott a kozmetikai lehet, termékben ott lehet?
0: Ott lehet benne, csak az, hogy milyen koncentrátum formájában, tehát mekkora a bevitt mennyiség, ami nem csak az aktuális hatást, hanem a hatásnak a tartamát is befolyásolja, az megint egy kérdője.
2: Hát olyan hívó szó lett most, mint a hialurón, meg aztán a kollagén, meg most akkor mindenre ráteszünk egy peptid kérdés.
0: De én azt gondolom, hogy ugyanez érvényes a proteinekre is, tehát most már bemész egy ABC áruházba, és mindenen az van, hogy protein. Tehát én visítva szoktam azon nevetni, hogy gyakorlatilag most már a snacktől kezdve a folyadékokon keresztül, itt most nem akarok reklámot csinálni semmire, minden proteinben el van dúsítva. Ami egy nettó butaság, mert van a proteinnek is, tehát a fehérjéknek is egy olyan felszívódási limitje, amit hiába viszek be többet, nem fog felszívódni, mert a bélfalam nem tud többet csinálni. Tehát ne akarjunk drágán székletet üríteni, szoktam ezt mondani.
2: Oké, de most, ha én mégis rendelnék, mert nekem megjött a kedvem.
0: Ne tedd.
3: Akkor.
2: Dubáj vagy Németország?
3: Mondj egy telefonszámot.
2: Dubáj vagy Németország, mi a tisztább forrás? Itt mot akarok. Semmit nem szedek egyébként.
0: Menjünk edzeni együtt,
2: igen, de megállt. Tehát az van, hogy itt elértem a végét. 3-4 év, és azt gondolom, hogy megálltam.
0: Én azt gondolom, hogy itt érdemes mondjuk szakemberhez fordulni, és megnézni azt, hogy van-e bármilyen olyan anyagcsere problémád, vagy magában, mert azért azt se felejtsük el, hogy azért vannak a fitness világában olyan dogmák, amiket érdemes lenne újra gondolni. Tehát az, hogy én mit eszem, hogy eszem, milyen időzítéssel, edzés előtt, edzés után, mikor edzek, akkor most kardió,
2: mennyit
0: akkor...
2: Mennyit alszom, persze, hát erre már tudomány van. Tehát, hogy
0: én ezt sokkal jelentős ne gondolom, mert ez alapozza meg azt, hogy majd mondjuk egy év múlva, két év múlva, öt év múlva esetleg a peptidnál rá tudsz tenni még 3 kilót.
2: Oké, ki fog győzni szerinted? Itt van egy 1000 milliárdos iparág, mint a Big Pharma, és itt van az ember, aki viszont meg akar gyógyulni, és hosszú távon akar élni. A kettő az egy tök ellentétes érdek. Az egyik koncernnek az az érdeke, hogy tünetet kezeljen, és ne az okot, adjon gyógyszert, és ebből sokat keressen, és itt van az ember, aki meg akar gyógyulni, jól akar élni, és sokáig akar élni. A kettő nem fér össze. Beterelnek minket még jobban, hogy már ne 8 gyógyszert szedjek, hanem 10-et, és ebbe az irányba megyünk, vagy fel tud ébredni az ember, fel tud ébredni az orvostársadalom, és kivetkőzni magát a bizniszből, azt tudja mondani, hogy már pedig mi tényleg meg akarunk benneteket gyógyítani, gyógyuljatok, és legyetek egészségesek. Mondom ezt akár itt a peptidre is, hát itt a csodaszer, és 10 év múlva itt fogunk ülni, hogy na, akkor Hága, hogy látod? Hát most az van, hogy még van 3 klinikai kísérlet, a 8-ból 2 már benn van, de jó lett volna. Ki győz? Ők győznek, vagy mi győzünk? Mert ez egy csata, ami most zajlik.
0: Én örök optimista vagyok, én azt képviselem, hogy mi fogunk győzni, tehát a funkcionalitás fog győzni.
2: Tehát a funkcionalitás. Igen. És az győz, hogy az ember az öngyógyító mechanizmusait rásegítse mondjuk a peptidekkel, de ne gyógyszer irányba menjen, hagy gyógyszerrel egy koleszterin, nem tudom, véreredmény változással, hanem beindítsuk az öngyógyítást. De abban nincs biznisz. Ha a szervezet meggyógyítja magát, nincs biznisz, nem?
0: Én meg azt gondolom, hogy számtalan út fog kinyílni akkor, hogyha jobbá tudjuk tenni ezt a funkcionális rendszert, amit úgy hívunk, hogy emberi test. Tehát én abból indulok ki, hogy sokkal többre vagyunk képesek, mint amit látok megvalósulni a mindennapokban. És hogyha ha ezt el tudjuk érni, hogy optimálisan fogok tudni mondjuk 50 évesen is a tapasztalatommal, a tudásommal ott lenni a munkavállalói piacon, akkor előbb-utóbb rájön arra egy jó képességű matematikus, hogy elmondja azt, hogy na erre a munkaerőre még nagyobb szükségem van, mert sokkal többet fog tudni hozzáadni az én bizniszemhez, és akkor azt mondja valaki, hogy hoppá, akkor mégiscsak engedjük azt, hogy peptidekkel magas életkorban teljesen egészséges és tökéletes emberek
2: jól éljenek, így van, olcsóban.
0: Most nem akarok ilyen nagy szavakat meg fellengzőseket mondani, de hát ezt tegyük már jobbá ezt a rohadt világot.
1: Belgyógyászként szénhidrát anyagcsere szakértőként, mi az a legnagyobb elcseszés, amit magunkkal szemben tehetünk? Tehát a mozgásszegény életmód, a rossz táplálkozás, tehát hol látod a legnagyobb problémát, amivel mi most így gyilkoljuk?
2: Ezeket magunkat? Tudjuk, nem? Stressz, mozgás.
0: Azt gondolom, hogy a stressz nem is annyira. Mert azért volt egy Sejé Jánosunk, aki azért a stressz elméletével megtanított minket arra, hogy át lehet csatornázni a negatív energiát pozitívba, ha van hozzá eszközöd, és ezt megtanítják neked. Én azt gondolom, hogy itt tudás alapúvá kell tenni a rendszert. És ez a tudás alap, ez az iskolában kell, hogy kezdődjön. Tehát az életmódváltás az egy nagyon-nagyon-nagyon gürcös folyamat felnőttként. De ha gyerekként ezt evidenciaként kezded el kezelni, és én tovább megyek, ugye én nagyon sok kismamát gondozok. Tehát ezek a folyamatok az anyaméhben dőlnek el. Tehát ott programozom be a saját gyerekemet. Ott tudok hozzátenni ahhoz, hogy oké, adok neki én meg a férjem egy-egyfajta genetikai programot, de hogy az majd mivé fog válni, az már az alatt a szent 9 hónap alatt eldől, hogy én hogyan állok ehhez a gyerekhez hozzá. És hogyha innen indítom a folyamatot, akkor azt gondolom, hogy sokkal kevesebb igény lesz arra, hogy akár még peptideket is használjunk, megészségesek lesznek az emberek.
2: Marad a stanazol, gyerekek, ennyit, sajnos nem tudom.
1: Ne rabol.
2: Csak a stana, csak a rabol, gyerek. Ennyi nem tud, látjátok, mindent megtettem a doktornővel, nem mondja el, hogy Dubáj vagy Németország. Mi a tisztán forrás? Mi van a mundzsáróval? Ez egy, imádjuk ezt a szót, hogy mundzsáró, eszer behozta, még mindig nagyon, ez az Ozempiknek egy továbbfejlesztett valamilyen, most mindenki mundzsározik, ezzel megint fogy a magyar, ugye? Vagy fogy mindenki. Ez az új csodaszer most
0: szintén.
2: Azt
0: gondolom, hogy azok fogynak, akik a játékszabályt betartják, és akik mellette életmódot váltanak, sportolnak, úgy esznek, úgy alszanak, stb.
2: Ez egy továbbfejlesztett Ozempik?
0: Így van. Aha. Tehát vannak szerek, amik egyfajta hatásmechanizmussal segítenek hozzá a regenerációhoz. Ennek már kétfajta lába van, tehát két úton közelítem meg ugyanezt a problémát, és ugye már itt kopogtat az ajtónkon a 3 lábon álló, ami Amerikában csak most 2026 végén lesz bevezetve a mindennapi használatba, tehát ezek a terápiás irányok dübörögnek. Tehát most, amiket klinikai kutatásokat látok, azok is ugyanazt a célt szolgálják, hogy az energetikádat hozzam helyre. Tehát az egy fancy mellékhatás, hogy fogysz. A lényeg, hogy gyulladást csökkentek. Tehát ezek a szerek, ezek elsődlegesen, csúnya szó, lejövünk az életről, de kimondom, egy inkretin alapú rendszer mentén dolgoznak, gyulladást csökkentők. Mert hogy a túlsúly is egyfajta gyulladás, a gyulladás egyfajta megnyilvánulási formája.
2: És az csökkent, és azért fogynak.
0: Így
2: és
0: van.
2: Ezért lecsodaszer.
0: Így
2: szedjél
0: van.
2: Mundzsárot, lefogy.
0: De sokan azt mondják, hogy az agyi köd tűnt el a fejükről. Mert az agyszövetnek is van egyfajta működésrendje, inzulin érzékenysége, és ha helyrehozom az energetikádat, akkor eltűnik a köd, újra fókuszálni tudsz. Demenciát tudok vele csökkenteni. Szív- és érrendszeri gyulladásokat tudunk csökkenteni, tehát a kardiológusok elképesztően látják az előnyét annak, hogy az, hogy ne legyél ne kapjál sztrókot, ne kapjál szívinfarktust.
1: De akkor megelőző jellegek kellene lassan elkezdeni szúrni, nem?
0: Hát valahol azt mondják a túlsúlyosoknak, hiszen a legfőbb probléma mondjuk egy szív esetén. A leggyakoribb szívritmus zavart úgy hívják, hogy pitfall fibrilláció. És annak a leggyakoribb oka az, hogy a szívizom rostok között zsír rakódik le, tehát elzsírosodik a szíved, és maga, ez totál egyszerű fizika, nem tud úgy vezetődni az áram, ami normál esetben történne, és lefogyasztjuk az embert, meggyógyul a pitfall fibrillációja.
1: Bari, mundzsáró dílered?
2: Minden van, szóljál.
1: Bejelentek be, Németország vagy Dubáj.
2: De akkor ez nem nincs csak mellékhatásait? Tehát aki szedi és jól szedi, az egy működő dolog akkor. Tehát nem kell tőle
0: ha játékszabályokat betartja, és megfelelő indikáció van, és itt az a lényeg, hogy egy elmész egy orvoshoz, és azt mondja, hogy ez nálad hiba, erre kell, hogy használd. Úgy oké. De az, hogy csak azért, mert most Kis Pista is ezt használja, akkor én is használom, ez ne top utaság.
2: Gyerekek, marad a csirke. Ennyit tudok mondani. Edzés,
0: az is
2: googolás,
0: nem mindegy, hogy milyen tápos.
1: Fehérjekor, kevés belőle.
2: Véleményes.
0: Ultra feldolgozott élelmiszert nem eszünk.
2: Ultra feldolgozott. És egyébként a fehérjepor, és azt mondod, hogy eretnekség. Nem tudjuk, hogy miből van.
0: Feldolgozott élelmiszer.
2: Milyen antibiotikumot, hozamfokozó, mit evett az a tehén, mit ivott, milyen tejsavú, miből készült.
0: Így van. Egyre bonyolultabb, és inkább ebben kéne azt gondolom foglalkozni.
1: De akkor legalább növényi vagy állati?
0: Micsoda?
1: Fehérjepor. Ha már szedem, akkor
0: én azt gondolom, hogy mind a kettő.
2: Oké, akkor mondom, mi van a növényivel. A növényi fehérjéről most azt mutatták ki egyébként, hogy a borsó, meg a len, meg a nem tudom, olyan szintű ólomszennyezést tartalmaz, mert amíg felnő és le nem aratják, addig magába szív mindent a levegőből, és rá most éppen ott tart a kutatás, hogy bizonyos növényi fehérjeporokban nagyobb a nehéz fém, mint a tejben, ezért inkább tejsavú. Na, én meg ott álltam a borsó fehérjén, mert így áldogálva, ezt elolvastam, és letettem, hogy hát mondom, akkor esse. De akkor mit? És hogy tele van nehéz fémekkel, mert hogy a szántóföldek, meg minden, brutál nehézfém szennyezettségű a növényi fehérje. Borsó, nem tudom most mit kezdtem eszedni, háromfajta növényi
0: meg azért
2: fehérje.
0: A GMO-ról se feledkezzünk meg a növényvédőszerekről sem feledkezzünk meg. Tehát azt gondolom, hogy sok dolgunk lenne, ezeket mind-mind ki lehetne órákon keresztül fejteni, de ezért fontos, hogyan épített fel az életedet. És én változatlan azt gondolom, hogy a tudásra van szükség. Arra, hogy amikor döntéseket hozol napközben, én azt szoktam mondani, ilyen 70-30, mert én sem tudok mindig jó döntést hozni, de azt tudom mondani az utolsó pillanatban, borsó fehérje, hogy ja, ez a tudás a birtokomban van, kösz, akkor mégsem.
1: Hát de ha tudás, és akkor jön vele szemben egy teljesen egy ellentétes másik tudás. Tehát az a baj, hogy folyamatos ellentmondásokba ütközik az ember. Az egyik az égbe emeli, a másik pedig leviszi a fejét.
2: De meg szűrt ki, hogy milyen jó és milyen nem, igen.
1: Mennünk el.
2: Nagyon köszi, érdekes volt, gyerekek, óvatosan a peptidekkel, ezt akartuk körbejárni. Egyelőre, ha rendelsz netről, Németország, Dubáj, Amerika, óvatosan, mert nem tudjátok, hogy mi van benne. A Dr. Breyer Helgával beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
0: Jövünk mindjárt.
2: 3 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk a hírek után.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
4: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
5: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
6: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
7: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
8: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
9: Kulcs, telefon, cipő, holap.
10: Állj!
9: Jó, most már jöhet a nap.
11: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravosz.hu-n és nyeri 35 éve velünk. Bravosz, az első a kávé.
12: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
13: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: A Kecskeméti Trend Optika, a Semmelweis Egyetem szemészeti szűrőállomása.
15: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
16: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját a JP Autónál. BYD Dolphin GDMI már 8.390.000 forinttól, akár 0% THM-mel lehet a tiéd. Akarod elektromos? Ha kell, benzines. További részletek Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
17: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolat. Minden egy helyen, rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház, több mint festékbolt.
10: Szakma City a Kenterben. Fedezd fel szeptember 25-26-án a szakmák varázslatos világát. Próbáld ki, gyűjts City Money-t, válts be élményekre, ajándékokra. Szeptember 25-én pénteken 9-től 18 óráig, 26-án szombaton 9-től 15 óráig várunk a Kenterben. Rudolf Kerti Kislovarda épülete. Bejárat a Sport utca felől. www.szakmacity.hu.
18: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyag kereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
19: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
20: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
21: Csempe és járólap diszkont Kunszálláson. Minőségi olasz járólap és fali csempe minden méretben. Greslapok 5000 forint per négyzetméter. Famintás járólap 6000 forint per négyzetméter. Magasfényű márványmintás lapok 7500 forint per négyzetméter. Bejelentkezés 0670 770 57 85.
1: Reklámot hallottak.
22: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
23: Empátia konferenciát tartanak Kecskeméten, művészeti maratonra várják a városlakókat. Elindult az Okostányér országos diáktudás próba. Demeter Dia vagyok. Empátia konferenciát tartanak Kecskeméten október 3-án. Idén már harmadik alkalommal szervezik meg az eseményt, a programnak a Katona József könyvtárat otthont. A konferencián hazai pszichológiai és mentálhigiénés szakemberek tartanak előadásokat. Olyan témákat boncolgatnak majd, mint a párkapcsolatban megjelenő kötődési sebek, a gyászfeldolgozás, az érzelmi alapú evés, az irodalomterápia és a tudatos élet. A részletes program az Empátia Központ honlapján érhető el. 24 órán át várják közös alkotásra az érdeklődőket Kecskeméten. A PsyArt 24 művészeti maratont péntek déltől szombat délig rendezik meg a Híres Agúra ifjúsági otthon tükörtermében. A program célja, hogy a művészet segítségével közelebb hozza egymáshoz a pszichiátriai betegséggel élőket, hozzátartozóikat, a szakembereket és a város lakóit, miközben az elfogadásra és az előítéletek lebontására is felhívják a figyelmet. A részvételhez nem kell művészeti előképzettség, az időpontfoglalás sem kötelező. A szervezők ugyanakkor kérik, hogy aki teheti, előre jelezze érkezését, ezzel is segítve a munkájukat. Ismétlen indult az Okostányér országos diák tudáspróba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
24: A túlsúly, kettes típusú cukorbetegség, az összefüggést mutatnak azzal, hogy mit teszünk és mennyit teszünk. Hatékony megelőzéshez bizonynál gyermekkorban elkezdődik. A 6.-7. osztályosok azért is fontosak, mert ők azok, akikre jellemző egy nagyfokú nyitottság, például a táplálkozási kérdések iránt, mert a nagyon nyitott életkorban minél több információ hogy jussanak ezekről a kérdésekről, amit az egészséges táplálkozás és az aktív életmód.
23: A három fős csapatok jelentkezését október 22-ig várják a verseny weboldalán. Az országos döntőt november 21-én rendezik meg Budapesten. A napsütést ma is többször zavarják, majd felhő átvonulások, elszórtan ezekből gyenge zápor kialakulhat, de számottevő eső ma sem várható majd. Élénk lesz az északi, észak-nyugati szél, itt Kecskemét térségében 20 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap már többet süt a nap, de kisebb fátyol és gomoly felhők továbbra is előfordulhatnak, csapadék nem várható, és a szél is mérséklődik majd. 20-22 fokot mérhetünk a legmeregebb órákban, hajnalban 7-11 fok lesz.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona.
4: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
5: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs!
4: Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
6: Itt vagyunk 9 óra után, 9 perccel, kettecskén, jó reggelt kívánunk mindenkinek, gyerekek, Eszter fellépett és pihen, Feri, Livornyó,
25: Livornyó,
6: és éppen kiposztolt valami 200-zal ül egy vonaton, és hatalmas proszekókat, meg mindenféle meg finomságokat eszik, húsos szendvicseket, így van. És hát nagy erővel posztol, barátja 50 éves lett, és elmentek Olaszországba egy kicsit ünnepelni, és hát mindenféle finomságokat eszik.
25: Jól tették.
6: Jól teszi egyébként, így van. Lampredotto, ugye? Lampredetto. Hogy mi ennek a neve pontosan?
25: Lampredetto.
6: Hát ez a híres szendvics, ugye? Hol van ez a firenzei szendvics? Ez a ketté nyitja, és akkor belerak egy csomó húst, meg pesztót, meg paradicsomot, meg valami lekvárt, és ez a Lampredotto. Tessék?
26: Ez nem a pacalos?
6: De ez a pacalos. Ez a pacalos szandvics. Igen, ez egy ilyen zsömlébe, vagy egy ilyen zsömleszerű képződménybe rakja, félbevágja neked, megszórja, és berakja. Lampredotto. Nagyon, nagyon komoly kis szendvics. Ezeket eszi, és ül egy vonaton, ami 200-zal megy. A rohadék, mondd meg. És kellemesen valószínűleg már ilyen mikrodózisra tette magát, hogy
25: szerintem ő
6: most nem mikróra rakja magát, hanem csak úgy nagyban iszik, igen. Na, gyerek, nagyon
25: okos volt ez a nő.
6: Tessék?
25: Okos volt ez a nő,
6: igen. Igen, okos volt, nagyon jókat mondott. Érdekesen működik azért ez az egész Big Pharma, nem? Szóval, hogy milyen izgi, milyen... De én nem is hallottam még orvostól, hogy valaki ezt így kimondja. Én úgy örülök egyébként Hágának.
25: Én tudom, hogy nagyon naív vagyok, de én annyira látom a lehetőséget abban is, hogy ezeket a szereket majd egyszer piacra adják, és adhatják aranyáron.
6: Persze.
25: És én megveszem.
6: Így is van.
25: Nagyon sok pénzért is megveszem. Hajlandó vagyok megvenni.
6: Jaj, hát tudod, ez olyan, mint nem tudom, egy izébe elmenni, nyilvános házba elmenni. Minden nem mondok hasonlatot. Szóval nem tudom, én nem vagyok, én máshogy látom ezt az egészet. Soha, de soha nem fogják engedni, hogy meggyógyuljál. Nem ez a lényeg, nem erről szól. Ők nem akarnak téged meggyógyítani. De, tehát figyelj, van egy 2000 milliárd dolláros éves árbevételük világszinten. Őket úgy hívják, hogy Big Pharma, ebben benne vannak a nagy cégek, a Pfizer-től kezdve rengeteg gyógyszergyártó cég, Novartis, Sanofi, AstraZeneca, rengeteg gyógyszeripari cég. Minden az érdekük, csak nem az, hogy egy ilyen olcsón előállítható, a szervezet öngyógyító folyamatot, a beindító peptidet egyébként legálisan piacra helyezzenek. Miért is? Olcsó leszel, meggyógyulsz, nem lesz ennyi beteg. Kit fogunk meggyógyítani? Miből fogunk keresni?
25: Kezeld a tüneteidet.
6: De tényleg a Covid oltás az megvolt egy év alatt. Hát hogyne, persze, és ezt mi elhisszük, hogy ez így van. És aztán arról meg nem merünk beszélni, hogy mennyi sztrókos van, mennyi tüdőemboliás van, mennyi rákos lett az elmúlt években. Mert arról meg aztán nagyon kell hallgatni, mert ha azt meg kimered mondani, akkor te meg alusisakos vagy, és éppen egymásnak sugdossák az orvosok, hogy volt oltás, volt. Ja igen, akkor tudjuk, embolia, igen, első kérdés, volt oltás, köszönöm szépen, nagyon jó. Hát akkor ezt viszont, ha kimondod, akkor meg alusisakos vagy. De fél év alatt megvolt a Pfizer oltás. Ú, de érdekes. És itt vannak a peptidek, ettől meggyógyulsz, elmondják, mindenki erről beszél, öngyógyító folyamatosan. Visszadobja az amerikai gyógyszerfelügyet, és azt mondja, hogy még vizsgáljuk. Még további 5 év. Mert nem akarjuk, hogy te olyan nagyon gyorsan, hirtelen meggyógyuljál, és ezt így kimondod, akkor azt mondják, összeesküvés elmélet. Ebben nem látjátok, hogy mi történik? Hát ez milyen összeesküvés? Mi ebbe az összeesküvés elmélet? Hol akar téged a Big Pharma meggyógyítani? Tünetet kezel.
25: Helga után te is ki fogsz esni az ablakon.
6: De ki esek az ablakon? Én mindig elmondom, hogy nincsenek öngyilkos szándékaim, nem akarok meghalni, szeretem az életemet, és jól vagyok. Ennek ellenére... Valószínűleg, ha miközben kidobnának, arra gondolnék, hogy tudok-e repülni. Még azt is megpróbálnám megoldani.
25: De beadattad, te is beadattad, meg én is beadattam. És miért?
6: Én sós vizet akartunk. Én sós vizet kaptam.
25: Nem mondod.
6: Ne aggódjál.
25: Megtoltad.
6: Mit csinál? Ne, persze, bemásztam észak, és kicseréltem az ampullákat. Beadták, biztos? Kire kacsintottál rá, hogy beadják-e, vagy nem adják be? Mellé szúrt, vagy nem szúrt mellé? Hopp, hopp, hopp, már benne is van. Add az igazolást. Szóval figyelj, ez kemény, kemény világ ez, de jöjjenek a peptidek, és gyógyuljunk meg tőle. Oké, legyen ez, én ebbe tökre hiszek, csak, és tökre, de annak örülök, hogy Hága olyat mondott ki, mint ritkán, hogy igen, itt van a Big Pharma, és lassítja, és nem érdeke, hogy ez azért olyan gyorsan átmenjen. Nem véletlen, nem legális. Persze nyilván még számos klinikai kutatás kell, meg 5000 évig ezt még akkor most megnézhetjük, hogy tényleg jó-e, meg tudná gyógyítani a szervezet önmagát. Gyógyszertől nem fogsz meggyógyulni. Ha az öngyógyító folyamatokat segítettől meggyógyulsz, csak valószínűleg az van, hogy ez meg nem biznisz, nem? Jó, és értem, hogy van, amikor kell az antibiotikum, és értem, hogy van, amikor szükség van a gyógyszer, de nem azt mondom, hogy ilyen gyógyszer rossz, ez nem egy ilyen demagógia. De ne várjunk tőlük gyógyulást, miközben nem erre esküdtek föl, hanem a profitra. Onnantól kezdve, ha te egy cégtől profitot vársz, hát akkor nem érdekellenes a profit meg a gyógyulás. Érted? Most kis túlzásra, nyilván lehet ez kicsit demagóg, és vannak gyógyszerek, és kellenek bizony, tehát nem ezt mondom, de nagy összességben azért ez arról szól, hogy nem érdekünk, hogy egészséges legyél, mert milyen halunk, így van.
25: Mit mondott akkor, Dubáj vagy Német?
6: Hát nem tudtam belőle kiszedni, hogy honnan rendeljek peptidet, sajnos, úgyhogy marad a sztana, mondom. Marad a stromba, a napozi meg a sztana, gyerekek.
25: Igen, mert Amerikába ezért.
6: Ennyi van, gyerekek, nem tudom.
25: Hűtőládával fogok hazajönni.
6: Ne, Isten őriz, nehogy ilyen szarokat toljatok, semmi edzés, meg munka, ezt sajnos bele kell tenni. Kicsit meg akartuk busztolni, de ne, akkor még nem kezdek el peptidet szedni. Meg elment tőle a kedvem egyébként. Na mindegy, ez van, úgyhogy itt vagyunk, 2 darab kulcsot adunk, és...
25: És elmondtuk már, hogy hol lesz akkor a konténer?
6: Igen, elmondhatjuk, mert most már mindent mondhatunk, hogy hol lesz a konténer, nagyon várunk mindenkit, és az van, hogy ez 9-én pénteken történik majd, reggeli kitelepülésen kinyitjuk a konténert, készüljenek rá a hallgatók, ott is lehet kulcsot nyerni. Hun van a konténer, mert ezen a papíron én nem látom. Dunapláza főbejáratánál lesz a konténer. Aha, tök jó. Jó.
25: Úgyhogy ott kell majd tolongani, mert hogy ott is lesznek még kulcsok.
6: Ott kell tolongani mához, tehát 2 hétre ott is adunk kulcsot, és ott valaki kinyitja a konténert. Pattintsad, Annácska! Pattintsad ide nekünk még 2 darab hallgatót, és akkor még meg...
25: És bekerültek új nyeremények?
6: Ja, és mondd, hogy mi került be, így van. Hol tartunk most? Tehát van okos tévénk, Hisense, Volt és gőztisztító készülék, klímánk, Grieri klímánk, ugye, beszereléssel, egy új Cupra, így van, a Raval elektromos személyautó, nagyon jó, nagyon szép, gyönyör, így van, 4 fő részére szóló családi pihenés, 7 éjszakás szállással, 1 millió
25: forint értékű Bosch felszerelés, igen.
6: Gyerekek, hát ez már nagyon csecse, már most.
25: Vannak Hisense gépek még.
6: Így van.
25: Alufagyasztós ütőszekrények, Gorenje háztartási gépek, mosószárítógép, mosógép, pára elszívó, sütő, indukciós.
6: Szerintem ott vagyunk, hogy 15-20M-nél vagyunk, gyerekek. 15-20M, amit valaki megnyer 2 hét múlva pénteken. És az is nyerhet, aki odajön, és ott kap még kulcsot. Extra lenne, ha itt mindenki ölt halt a kulcsért, oda én megnyertem a kulcsot, helyen a retro rádió kígy. Emlékeztek
25: erre? Hát én csak értem bevásárolni.
6: Hát az mi volt? Jégpálya, Klassz FM, 2000 mennyi, 10-11-12.
25: Ott egy lakást.
6: Lakás, minden lehet, benne igen. Volt. Oda jött, hajnalban indult a műsor, és van, aki délután beállt a sorba, hogy beférjen a jégpályára. 4000 ember, 1 konténer, kinyitottuk, jött a gyere Béla főtt a színpadra, és azt mondta, hogy nevezd meg 2 darab Klassz FM-es műsorvezető. Fingja nem volt, nem tudjuk, én nem hallgattam, csak kijöttem.
25: A szlogen se tudta.
6: És nem tudta a szlogent, és elvitte, tudod. Így
25: a szélszisztály is mindenki így akarja.
6: 3000-en így álltunk a hallgatókkal, és mindenki, én nem hallgatom a rádiót, én csak kijöttem, nem tudom a szlogen. De nevezd meg 2 műsorvezetőt, ott állt a Jani, a Feri meg én. Mondják 2 műsor, nem tudom, nem hallgattam a rádiót. Hát az mi? Azóta ebből él a csávó, érted?
25: Ez nagyon kemény.
6: Látod, hogy sorbának beállt a sorba, kicsit ott fagyoskodott, kiúzták a nevét haza, mert mi történt ma? Ha nyertem egy lakást, nyertem egy kocsit, honnan, nem tudom milyen rádió volt, ezek nem voltak szimpatikusak. Imádtam a sztorit, Jenny volt, de egyébként én meg ezt szeretem.
25: Tavaly nem a helyszínen, mármint úgy értem, nem olyan nyert, aki a helyszínen nyerte a kulcsot, nem?
6: Arra már nem azt emlékszem, csak tudom, hogy nem gurult. Nem gurult. Halló, jó reggelt!
0: Hello, sziasztok, jó reggelt!
6: Szia, Jocó!
25: Hello.
6: Mi a helyzet, Jocó? Honnan hívtál minket?
25: Indexes Jocó.
6: Igen.
0: Éppen állok a Szentendrei szigeten. Na. Közepén.
6: És gitárórát veszel, ahol van egy metronóm, esetleg indexelsz, vészvillogózol, a fejem kattog.
0: Hogy... Vészvillogózol, kattog ez rendesen.
6: Megteszed, hogy kinyomod, Jocó, mielőtt megölöm magam.
0: Olyan, persze. Maximum majd belém
25: szúrom. Az egy hátulról belé szállnak.
6: Aranyos vagy. Nem érdekes. Vészvillogózol. Majd félreálltál való lecsávba?
0: Igen. Éppen Kisoroszíról megyek vissza a Tahitót fele, és szállítom a általad sokat emlegetett látványpékségednek az áruján.
6: Hát nekem nem nyílt meg az a látványpékség, csak elúszott egy kisebb budapesti lakására abba, hogy legyen látványpékségem. Jó befektetés volt igazán. Azért ha az bejött volna, már kint élnék Londonban.
25: Azért álltál félre, mert annyira bonyult a játék, hogy nehogy elmenjen a fókusz.
6: Igen, tehát hogy ha kiangosítóra, igen, tudsz haladni a kiangosítóra.
0: Nem, mert az a baj, kiangosítóval nem hallak benneteket, ja. Vagy hát ilyen nem hallatok engem, ezzel már buktam egyébként egyszer egy ajándékcsomagot, és ha meg jó. Telefonnal a kezembe vezetek, akkor
6: pedig. Jó van, Jocó, mennyi, haladjál, mondj egy szlogen gyorsan.
0: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg.
6: Miért nem tudja ezt valaki csak egyszer elrontani? Komolyan, annyira jó lenne. Ez olyan, mint amikor az eminens tanuló pattársad mindig ötöse felel, nem? Igen. Jocokám, van egy kulcsod, várunk szeretettel október 9-én. Jó, Dunapláza, gyere, és ha szerencséd van, akkor te nyersz. Jó?
0: Oké, nagyon szépen.
6: Köszi, vigyázz magadra, jó munkát, köszi, ciao.
0: Nektek is, sziasztok, hello.
6: Nem a szívinfarktus fogja elvinni Jocot, nem? Nem egy kapkodós típus, de nem kell.
25: De tudod, ő az a hideg profi, aki oda megy, bedobja a kulcsot, és kinyílik.
6: És visz, figyeld meg, hogy megnyeri. Imádnám, Jocó vagyok. A Fornett is, igen. Barbara, szia Barbi!
7: Sziasztok!
6: Hello Barbi, honnan?
7: Budapestről.
6: Budapestről, mit csinálsz Barbi?
7: Épp a kisfiammal vagyok itt, hanem most ez 6 hetes.
25: Kiskutyámmal vagy kisfiammal?
7: Fiú, kisfiammal.
6: Ó, hát akkor te még a sztori elején vagy ennek az egész hosszú gyermeknevelési történet legelején. Igen.
7: Igen, bár ő már a második.
6: Milyen optimista. Vállaltatok még egyet. Hányat kell bevállalni?
7: Kettőt, itt már megállunk.
6: Kettőt írtunk alá, de a férjem nagyon bánja, hogy nem hármat a 10 millióért.
25: Mennyi van a kettő között?
7: 2,5 év.
25: Egy kicsi, másik pici.
6: Kemény mi vagytok.
7: Igen, az.
6: Ja, ez ilyen, hát ezt sokan kiálltuk ezt a próbát. Mondj egy szlogen, Barbi, te is gyorsan nekünk.
7: Rádió egy, csak igazi mai stágermény.
6: Nagyon jó. Jól van, ok, lesz kulcsod, és várunk téged is október 9-én, Dunapláza, ott vagyunk, jó?
7: Rendben, köszönöm szépen.
6: Ciao, ciao.
7: Sziasztok.
25: Hello, hello.
6: Az év legunalmasabb játéka. Bár úgy értem, hogy a konténer nagyon jó. Tehát Jenny, mondd el a szlogen, szevasz, van egy kulcsot. Hát én tényleg komolyan mondom, én már adjuk oda ezt a konténert, már nagyon várom. Óriási maga a nyeremény, meg imádom, de legközelebb valami csavart kell beletenni. Mondd el visszafelé, mondd el csirke hangon, mondj valamit, amivel azt érzem, hogy történik valami, mert ez nekem kevés.
25: Figyelj, annyira nem evidencia, hogy a hallgatók, vagy a nem hallgatók nem tudják a szlogent, hogy Attitusnak van egy gyűjteménye abból. Rádió egy a sláger, elmegy.
6: De hogy miért
25: elmegy
6: nem?
25: A sláger,
6: nálunk van ez.
25: Rádió egy, azt se tudja, merre van a ország. És tudod, próbálja valahogy rávezetni, nem sikerül.
6: És nem, az Istennek nem mondja.
25: Sehogy nem.
6: Igen, annyira változik, hogy valaki elmondja, 10 emért simán bemondok bármit. Nem Corvin Pláza 8. kerület? Nem. Dunapláza, és tudjátok, hogy mi a Dunapláza, azt hiszem 13. kerület. Ott vagyunk, jó? Úgyhogy gyertek oda, tényleg nagyon sok minden. És még az is lehet egyébként, hogy még néhány dolog bekerül addig. Tehát most jönk olyan 15-20 milliónál, de hogy még értékben itt, ha a sales még robbantja a robbantani valót, még jövő héten, vagy még az utáni héten is bekerülhetnek dolgok.
25: Még Zsült is bezárhatjuk.
6: Még Zsült is berakhatjuk a konténerbe, bár ez így is nagyon szép. Tehát azért ez minden idők egyik hallod legnagyobb nyeremény. Szerintem ez most több, mint tavaly.
25: Több biztos, mint tavaly. Több van benne. Ez sokkal több.
6: Igen, úgyhogy jó, jók vagyunk, igen. Fogd be az orrod, és mondd ki a szlogent, az is jó. Csak slágerek, Klassz FM a rádió.
25: Jó, figyelj, imádnám. Péntek van, oké, jövő héttől akkor bonyolítsunk.
6: Jó, bonyolítunk.
25: Legyen valami hang.
6: Valami jó, jó, de valamilyen nyelven kell elmondanod. Mindegy, oroszul, németül, fordítsd le magadnak, mindegy, szauhéli nyelven is mondhatod, óarámi nyelven is mondhatod, a biblia nyelven, mindegy. Csak valamit vigyünk ebbe,
25: ugyok
6: igen.
25: Ugyok el, víz alól.
6: Elmondhatod diplomata útlevéllel is.
25: Tesa.
6: Mondom, csirke hangon, hívjátok. Na, viszont van még egy rövid témánk, mielőtt itt elmegyünk a nap legjobb pillanatait, csak egy fél mondat arról, hogy milyen versenyeket rendeznek. Szerintem mi erről beszéltünk valamikor tavaly, de újra megrendezték. Ez borzasztó abszurd, de imádom, ugyanis az a neve, Hongkongban csinálják, hogy sperma verseny. Figyelj, szerintem ezt mi tavaly megbeszéltük, de minden évben kell erről fél mondatot beszélni, mert óriási a dolog.
25: Mi a versenykiírás?
6: A versenykiírás az, hogyha te fiatal vagy és leadsz mintát, akkor a mintádat hát tulajdonképpen mikroszkopikus nézetté alakítják, vagy a mikroszkopba beteszik, és a mikroszkopikus képet animációval alakítva kirakják egy kivetítőre, és egymás mellett versenyeznek a spermiumok, különböző versenyzők adják le a spermiumot, a mintát, és egy hamis petesejtért indulnak ők el. És az nyer, akinek
25: a hamis petesejtért?
6: Hát ő nem egy igazi petesejtet raknak be, hanem beraknak valamit, ami biológiai lehet, hogy izgatja a spermiumot, aha, vagy mozgásra készteti, vagy csak úgy néz ki, mint egy petesejt, ahol neki meg kell érkezni. Kivetítik ezt animáció formájában, és nézed, ahogy megy a saját hímivar sejted, 5000-szeres nagyítással, animációban a világ legkisebb sportjának apostrofálják. Nagyon, zsenik. Nagyon ezt csak Hongkongban tudják megcsinálni.
25: Amikor leadod a mintát, akkor utána kiválasztják a legfickósabbat, amelyik a legfürgébb, és akkor abból még utána van egy casting.
6: Ez egy jó kérdés egyébként. Itt szerintem ott megnézik, hogy mennyi spermium van, abból kiszednek egyet, azt animációvá alakítják és berakják, és van olyan verseny tényleg, ahol látod, hogy mennek a spermiumok. Tehát elindul a sperma, ugye, itt fotózzák a Hongkong, óriási őrület van.
25: Lehet fogadni rá?
6: És ott vannak, nézzek, ott a finish, itt az animáció, 15000-szeres nagyítás, és drukkol a csávó térdelve a saját spermiumának, ami farokcsapásokkal megy a célvonal felé.
25: Igen.
6: Elmebeteg volt, aki kitalálta, nagyon megismerkednék vele.
25: Mit a célba futó spermát begyűjtik-e, és utána lesz belőle esetleg inszemináció?
6: Hát ez egy jó, igen, nem, de a maradékot igen, mert ugye kiválasztanak belőle egy kis adagot, de a többi az ott marad.
25: Lesz ebből egy elit klub,
6: igen.
25: Akik utána aztán igen. Valakit megtermékenyítenek.
6: Azt nem tudom, hogy vannak-e korosztályok, tehát még egy 20 éves összecsap egy 50 évessel, vagy itt egy korosztály, valószínűleg egy korosztályban kell lenni, mert ugye ez később, mondjuk egy 50 éves pacáknak ez lassul. Hát, tehát a spermiumok mozgása az effektíve igen. Már nem olyan élénk
25: vagy
6: igazából.
25: Már
6: vagy már az fölnéz, és azt mondja, hogy én már nem versenyzem.
25: Lehet, hogy van egy ilyen van mondjuk hétfőn a 20 évesek, 30 évesek, és akkor van pénteken egy ilyen szenior kategória, és 3 hét múlva visszamegyünk, hogy élnek-e még.
6: A versenyt 3 hét múlva hirdetjük ki. Hát nem mondd, hogy most ebben te mondjuk nem vagy érintett, de ezt megcsinálnak Magyarországon, legalább tesz jelleggel nem mérném össze a Ferivel. Hát azonnal. Animációval alakítják, nincs ott senki, mikor leveszed a mintát. Odaadod, 10 perc múlva kim van a kivetítőn animációval alakítva, és a Ferivel versenyeznék egy spermiumban, hogy itt menjen a cél felé.
25: Ha erre hajlandó vagy, én ezt megoldom.
6: Mert hogy megcsinálják?
25: Megcsináljuk. Szerzünk egy meddőségi klinikát.
6: Mit csinálják én egy meddőségi klinikát? Sétálják be egy meddőségi klinikára? Nagyon furán néznének ott rám.
25: Elhívjuk a szakembert, levesszük a mintát, építünk egy akadálypályát.
6: Lesz hármasugrás, lesz zsámolyugrás. Jó, de hogy oldod meg a nagyítást? Tehát valószínűleg a nagyítást kell kirakni.
25: Mikroszkoppal, és kitesszük ide erre a nagy kivetítőre, és akkor összecsaphattok Ferivel.
6: Jó, mi az, ami... Oké, hogy csalunk? Jó, te velem vagy, és csalunk. Oké, mi gyorsít?
25: Magmegtartás. Magmegtartás egy hétig.
6: Nem kérsz keveset. Igen, magmegtartás. Mit kell enne?
25: Attal állítólag fickósabbak lesznek. Mit kell enne? Hát mit tudom én? Hát mitől pörög jobban?
6: Megőrülsz. Az amerikaiak is megcsinálták. Most nézem a Zsülnél. Ők akadálypályát is építettek. Hullámok között megy át végig. Akadálypálya van a spermiumoknak.
25: Tehát nem egyenesen kell beúsznia, hanem ilyen kis fordulók is vannak.
6: Ők rátettek egy lapáttal, ők építettek még egy akadálypályát. Micsoda! Hát figyelj, zseniálisak a csávók. Akadálypályán megy keresztül a spermium, kanyarokat kell bevenni, és ahogy fordul, megy le, föl, balra, jobbra, terelgetik valahogy, megterveztek egy pályát, és a pályán kell körbe mennie.
25: Egy ilyen útvesztőt kovaját.
6: Imádom. Én szeretem az ilyeneket. Én ezeket nagyon élem.
25: A sperma az úgy... Az egy ilyen önműködő történet, ahova berakod, az ugye elkezd felfelé úszni, bármilyen útvonalon végigmegy, lassan vagy gyorsan.
6: Én szerintem
25: vagy
6: neki
25: kell
6: van...
25: a végére valaki, aki
6: nem, szerintem ez nem úgy működik, mint az agár, hogy kell a nyúl a végére. Tehát neki van egy hitrendszere, ilyen, tehát van valamilyen működése, amiből és azt mondja, hogy igen, nekem van valami minimális tudatom, nekem tudom, hogy az a biológiai program, hogy el kell indulnom abba a csatornába, mert ott a végén történik valami, ami az evolúció szempontjából viszonylag fontos. És a sperma elindul.
25: Oda
6: tehát nézd meg. Hát berakják egy csőbe. Figyelj! Micsoda! 3D-s pályát építenek neki,
25: és nézd meg, van
6: egy
25: oda
6: néz!
25: Bepörgetik, hogy elszédüljenek.
6: És két párhuzamos pályán indítják el, fölül az egyik versenyzői, alul a másik versenyzői. Viccelsz. Uh-huh. Hát azért az 50 plusz senior kategóriában nehogy már ne indulnék el.
25: De szeretném Zsült is látni.
6: Mi a Zsültől kikapok, esküszök, kasztrálom magam. És az lenne az eredmény, hogy még a Zsül is megvert, és nem azért, mert hogy ezért, de hogy, tehát hogy ez is sportolok, szaunázom, hideg vízbe megyek, és megy a Zsül, és a 8-ason beúszna, hát azért az...
25: Ülésfűtést használsz?
6: Igen, nagyon sokat. Lassítja.
25: Használsz
6: ülésfűtést? Te is? Jó, te akkor ebbe kvittek vagyunk. Boxer alsó, nincsen szoros alsónadrág. Nincs. Ülésfűtés van. A motoron is, ha már nagyon fázom, bekapcsolom. Az ugye nem jó, mert az lassítja a spermium. Szerinted a Feri hát egy kályhán ül? Hát ha én használok ülésfűtést, érted? Az öreg medve mit használ? Hát hagyd motoron, micsoda? Hát simán, ha őt azért csak le tudom győzni.
25: Mit kell enni vagy inni ahhoz, hogy virgoncabbak legyen?
6: Szerintem erre van technika. Tehát szerintem biztos, hogy valahogy valamilyen ételekkel, itallal, cukorral, tehát valamivel valószínűleg föl tud gyorsítani. Tehát szerintem ők is boostolnak. Megvan ennek a biológia oka, hogyha nem tudom mit, veszel az íze, az állaga változik, vagy a mozgásuk, és hogyan tudod őket ösztönözni. Egyébként a szauna se tesz nagyon jót.
25: Nem.
6: Tehát, hogy az is, ezek mind azért lassítják a spermiumokat.
25: És a nagy jeges vízbemerülés? Az...
6: Hát... jól nem néz ki, miközben történik. Valószínűleg ők se örülnek.
25: Visszapújnak.
6: Valószínűleg ők se boldogok, mikor ülök a 14 fokos vízbe. Az egyébként 90 fokos szauna után. Nem tudom, de a verseny maga zseniális.
25: Nagyon.
6: A verseny maga zseniális.
25: Én ebben látok potenciált, úgyhogy ha gondolod, akkor építetünk egy ilyen akadálypályát, és legyen meg az igazság pillanata.
6: Igen. Igen, és megérkezne a vadon a 8-ason, tudod, abszolút aranyérmes kategóriába.
25: Csak, mi az?
6: Jani, te is hiszel, basszus, tudod, hogy ellened nem tudunk nyerni, hát is együtt dolgoztunk 18 évet, Jani, ne csináld már!
25: Gyerünk, kicsi lány!
6: Te is beneveztél, Jani, basszus, alapból agyonversz, érted? Hát minden nap trenírozod magad, ne csináld már, ha fel. És rommá verni a 20 éveseket megérkezne, az milyen lenne? A kategória győztese 20 évesek is Vadon János, 53 éves műsorvezető, agyonverte a mezőnyt, imádnám.
25: A következő az, hogy akkor a következő kitelepülésem. Csináljunk egy ilyen részéget.
6: A technikailag megcsinálható, hát gondolom, nem nagy truváj. Valahogy berakják a mikroszkópba, azt berakják a mikroszkópból, valahogy átinyertek a pályára, és azt benagyítják
25: lesz,
6: animációba.
25: Lesz, hogy a hostess lányok majd keresnek fekete-fehér, igen, nem.
6: Igen, mi is látunk a Ferivel.
25: Majd
6: az utolsó évet már így kell tolni. Az utolsó kitelepülésen így kell. Sperma verseny Balázsék.
25: És hidd el, hogy bárki igen. Biztos vagyok benne, hogy beneveznének.
6: Na jó, van.
25: Tojás,
6: igen, azt mondják, igen. Na jövünk mindjárt, 10 van pontosan. Kulcs ma már nincs itt, valaki kérdezi, mind a kettőt odaadtunk. Mi még jövünk a nap legjobb pillanataival, és hívjuk a naphallgatóját, jövünk a hírek után.
8: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
11: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
12: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
13: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
14: 10.000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
15: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöld borsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
27: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázata. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
28: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 Hybrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 Hybrid EV. Most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
9: Reklámot hallottak.
29: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Reklám.
30: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
31: Építőanyagait bízd csak ránk.
32: Nálunk megtalálod, amire egy építkezésen vagy felújításon szükséged lehet. Ömlesztett anyagok, cement, vasanyagok, gipszkarton, térkövek, zsákos termékek.
31: Ezek kiszállítását is ránk bízhatod.
32: Építkezz velünk, megtaláltok minket a Ladánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
1: Szakma City a Kenterben. Fedezd fel szeptember 25-26-án a szakmák varázslatos világát. Próbáld ki, gyűjts City Money-t, válts be élményekre, ajándékokra. Szeptember 25-én pénteken 9-től 18 óráig, 26-án szombaton 9-től 15 óráig várunk a Kenterben. Rudolf Kerti kislovarda épülete. Bejárat a Sport utca felől. www.szakmacity.hu.
2: Jó reggelt! Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
3: Szia drágám! Na, Istenél aludtam ma is.
2: De jó neked. Mi a titkod?
3: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
2: Sedacor Forte.
3: És a koncentrációt nem befolyásolja.
10: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
16: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
17: A Kávé Világ napján a Rádió 1 Gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten. Sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortado, egy krémes cappuccino, vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a Kávé Világ napján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió 1 Gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió 1 ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádiós stábjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
18: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong.
29: Miért hallgatják egyre

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: A közlekedés biztonsági volt a főszerep Kecskeméten. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Motorral a merrák ellen. Demeter Dia vagyok. A közlekedés

0: Kiskunban is. Madárgyűrűzésen és madár megfigyelésen vehetnek részt az érdeklődők október 3-án a Dávodi Földvári tónál, a császártöltési Vörös Mocsárnál vagy Bácsalmáson a Sóstónál. Október 4-én pedig a Bács-Borsódi víztározónál szerveznek hasonló programot. Az esemény sorozat lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt verseny is az európai államok között. A helyszínek a résztvevők és a látott madarak száma alapján értékelik az országokat, írja honlapján a Madártani Egyesület. Itt elérhető minden információ is a programokkal kapcsolatban. Az ország minden pontjáról érkeznek a szombati rózsaszín motoros felvonulásra a fővárosba. Október a merrák elleni küzdelem hónapja. Az esemény indítja az idei programsorozatot. Várhatóan több mint 300 motoros a merrák színében, rózsaszínben vonul majd keresztül a városon, mondta rádiunknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
1: Az ország sok részéről, sok településéről jönnek motorosok Budapestre, hogy átadják azokat a rózsaszín szalagra írt üzeneteket, amiket hoznak magukkal, és hogy felvonuljunk és felhívjuk a figyelmet a merrák ügyében az önvizsgálatra és a szűrések fontosságára. Azzal a nagyfokú figyelemfelhívással, amit egy ilyen esemény minden évben szokott eredményezni, azzal nagyon sok olyan emberhez eljuthat az információ, hogy a szűréseken érdemes részt venni, hogy az önvizsgálatot érdemes minden hónapban elvégezni, hogy ezzel azt gondoljuk, hogy életeket menthetünk.
0: A napsütést ma is többször zavarják, majd felhő átvonulások, elszórtan ezekből gyenge zápor kialakulhat, de számottevő eső ma sem várható majd. Élénk lesz az északi, észak-nyugati szél, itt Kecskemét térségében 20 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap már többet süt a nap, de kisebb fátyol és gomoly felhők továbbra is előfordulhatnak, csapadék nem várható, és a szél is mérséklődik majd. 20-22 fokot mérhetünk a legmeregebb órákban, hajnalban 7-11 fok lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Szalad kérdezi tőlünk, és egyébként tényleg jobb előállni a farbából, és abszolút igazam, hogy miért nem mondjátok meg őszintén. Feri előzetesben van, mert kapott NK-s kavicsot, hogy megvalósítassa álmát egy balett előadást. De hülye vagy. Jó, igazából ez van. Az olaszországi posztok nem validak. Bent ül előzetesben 100 milliót kapott egy kedvenc balett előadására. Igen. Nagyon szereti, igen. Egyszerűen a hattyúk tava meg van érte őrülve, úgyhogy ezt fogja megvalósítani egy előadásban. Csak hát nem akarta visszafizetni a pénzt, úgyhogy ezért nincs. Hosszabb ideig nem lesz.
1: Már megépült a próbaterem.
0: Igen, a próbaterem, mert nagyon készülünk a balett előadásra. Na jól van, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Anna már is megérte, mivel foglalkoztunk. Igen. Gyerekek és diákok hangjai voltunk. Projektnap van, innen indultunk, és akkor a magyar oktatásról fakadtunk egy kicsit, illetve igen, bízunk a következő 50-100 év, hát hogy is mondjam, csak reformjaiban majd, ami következő 50-100 évben talán megtörténik.
1: Talán az unokáink megélik.
0: Igen, erről beszélgettünk, és hát nem egyszerű, de Helgából is vágott annál egy kis összefoglalót, hogy a peptidek csodaszerként emlegeti most mindenki, mindenre is jó, mindenki szúrja, eszi, keni, kicsit megpróbáltunk utána járni, hogy mik ezek a peptidek, és miért akkora csodaszer, mint régen az Ozempic, meg a Mundzsáró, meg a mit tudom én.
1: Hát az is peptid.
0: Hát igen, tulajdonképpen az is peptid, igen, és jókat mondott, de egyelőre szerezni sajnos nem tudunk, úgyhogy ahogy van, marad azt a nagy gyerekek.
1: De talán Jani.
0: De lehet a keletinél, igen, az aluljáróban valamit szerző. Igen. Jövünk mindjárt, itt vannak a nap legjobb pillanatai.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Képzeld el, hogy a lányomnál majd tök érdekes projektnap van, az a cím, hogy Gyermekek és diákok hangja 2026, és ahogy ugye korábban beszéltünk arról, hogy online módon ki lehetett tölteni anonim módon egy nyilatkozatot, hogy mit szigorítanál például a közlekedésben, ugye a diákok is nyilatkozhatnak arról, hogy mitől lenne jobb az iskola. És akkor tartanak egy ilyen projektnapot az iskolában, ahol összeülnek a diákok, és mindenki elmondja a hasfájását, hogy szerintem mitől lenne jobb az oktatás, meg mitől lenne élhetőbb az iskola. Ezeket uh-huh. így összeírják, és aztán
0: elmondják. De aranyos, most milyen hazug.
1: Aztán nem, ez belőle
0: semmi. Jó, hogy ezt várjál, hogy tovább küldik a minisztériumba.
1: Minden iskolának van egy ilyen anonim felülete, ahol leírhatják a tapasztalataikat, hogy miket hallottak a gyerekektől, hogy mik az igények, hogy mire lenne igény, mitől lenne jobb a suli. A lányom például mondta, hogy ő például teljesen elhibázott dolognak tartja azt, hogy minden nap van tornaóra. Mert hogy egész egyszerűen nem tudnak tőle.
0: Na de ez a baj, hogy 100 gyerek 100 félét

0: így. Én például, amit elhibázottnak tartok, a legtöbb iskába az a nulladik óra. Tehát mondd meg nekem...
1: Létezik még ilyen, hogy nulladik óra.
0: Nagyon sokaknak kell még korábban menni. Mi az Isten értelme van? Kialvatlan, begyógyult szemű gyerekeket fél nyolctól, meg héttől, meg 3-4-8-tól, meg minden 3-4-8-tól beültetni nulladik órára, hogy utána van neki hat. Mi megy ott be?
1: Hat.
0: Mi az értelme? Mire jó ez, érted? Tehát, hogy így...
1: De figyelj, a nagyszámok törvényi alapján, tehát hogyha minél több iskolából jön be egy ilyen formanyomtatvány, ahol egy csomóan leírják azt, hogy mondjuk legyen az ebédszünet hosszabb, meg mondjuk 9-kor kezdődjön ugyanott intársint, 8-kor, akkor lehet, hogy elgondolkodnak azon, hogy ezt be kellene vezetni.
0: Aha.
1: Úgyhogy ez jó, szerintem ezek a fajta ilyen kezdeményezések, én ezeket mindig támogatom. Hasznos.
0: Azt mondták egyébként, hogy jövőre lesz valami nagy átfogó nemzeti alaptanterváltoztatás. Tehát, hogy idén készül, és hogy azt a diákok a jövő évben fogják érezni, most olvastam pont, az oktatási minisztertől, hogy ebben az évben készül, és jövőre nagy változás lesz. Ilyen. Azonnal kivenném az énekórákat, azonnal kivenném.
1: Nem tényleg,
0: tehát, hogy vagy tanuljon nyelvet, vagy tudjon egyet pihenni, vagy mozogjon. Tehát minek kell nyolcadikos gyerekeknek, meg gimnazista gyerekeknek, mi az Istennek ültetett be énekórák? Kit érdekel az Érika szőlő? De komolyan, tehát tényleg itt tartunk, hogy miközben TikTokoznak, meg Instagram-eket néznek, beültetik ezeket a nyomorultakat, unatkozó kamaszokat, akiket eleve nagyon nehéz lekötni, hullafáradtak, túl vannak terhelve, 100 órájuk van, készülnek az érettségire, még ott a fizika, még a kis érettségi, nagy érettségi, az anyány. Beültetik őket énekórára, hogy énekeljenek. Érted? Mit ad ez hozzá? Akit a zene érdekel, az elmegy külön órára. Az tanul, az gitározik, az hegedül. Miért nem tölthetik hasznosabban? Miért nem vesszük ki egy órát, és aznap egy órával kevesebb van? Miért nem mondjuk azt, hogy fakultatív, 6. órában ott maradhatsz, kornikálni akarsz, de ha nem, akkor menj haza. 8 órája van. Normális az, hogy 5. és 6. órája van, 7-8 órája van, hogy 3-kor esnek haza, hogy 20 percük van ebédelni. Ezek normális intervallumok.
1: Ezeket a 20 perces kölszüneteket.
0: Érted? 20 perc. 20 perces az ebédszünet.
1: Van.
0: Tehát vannak olyan helyek, ahol 20 perc az ebédszünet, kajálj meg, és utána még ülj be 2 órára teli gyomorral, hullafáradtan túlterelve. De egyébként aztán írd meg a kis felvételidet, tegyél le egy angol kísérettségét, és akkor nem kell, meg menjen még énekelni.
1: Csomó diák úgy kerül ki, hogy összeadni, szorozni, kivonni, osztani nem tud. Tehát, hogy fejben. Még a szorzó tábla sem megy. Tehát 18 évesen úgy kerül ki az iskolába, hogy...
0: jó, azért egy szorzó táblát illik. Szükség van az ének tanítása, segít a matematikai összefüggésekben, és nem csak az Érika szőlőt tanulják, hanem a szolfézs alapjait. Na, ki szorongott nagyon szolfézs órán?
1: Figyelj,
0: tanultál? Hát, amikor a csaj ökölbe szorította a kezét, meg... Hát én így ültem, hát... Na, szóval tényleg Gimi 3-ban azt kell nézned, hogy akkor most ököl vagy egyenes...
1: Kodálymódszer.
0: És tanulj zenét, tök jó, tanuljanak zenét. Hát nekem is Benny dobol, gitározik, tök jó. Fakultációba fölvette, és járt dobolni. Nyilván nem taníthat meg mindent az iskola, otthonról is kell hoznod egy csomó mindent, a szülő feladata is, hogy edukáljon, tehát azért nem lehet mindent az iskolára fogni, hogy mindenre készítse fel a gyereket, mert nyilván azért kell egy szülői háttér, amiben te megtanulsz bizonyos dolgokat, vagy alapképességeket. De én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy nyúlnak hozzá, vagy mi a tukam az a szolfés kérdés. Zsimond Anginek van érdekesége. Na, ez egy nagyon jó kérdés egyébként, pont őt láttam. Megrettentem, és nem akarom bántani, de ijesztő. Döbbenetes volt, hogy mi lett a példa, hogy kit követnek aztán 500 ezeren, hogy kinek a dalait dúdolják, és oké, hogy 3 vicces kérdés és fejtörő, de hogy ilyen szintű sötétedés és elbutulás az valami egészen dermesztő. Meglátjuk, nagyon drukkolok a tanároknak, az oktatási rendszernek.
1: Ha legyen egy akarás,
0: igen.
1: Ezt végigvigyék 10 év alatt.
0: Igen. És az igaz, hogy az Ozempic is egy peptid, meg az inzulin is egy peptid. Tehát minden, amit beviszünk, igen, az szintén peptid.
2: Tisztázni akarjuk, akkor mindenkinek van fogalma arról, hogy mi az, hogy fehérje.
0: Igen.
2: A fehérje egy hosszú lánc, ami legókockákból épül fel. Ezeket a legókockákat hívom aminosavaknak. És itt a szám a lényeg. Ha 50 fölötti, akkor ő fehérje. Ha 50 alatti, akkor peptid. Tehát egy hosszúságról beszélgetek. Tehát egy csoda előtt áll most az orvostudomány, mert hogy szemléletváltás van. Tehát most már azt látom, hogy a funkcionális medicina kezd előtérbe kerülni, ami azt jelenti, hogy nem akarom, hogy beteggé válj. Tehát minél hamarabb ismerjünk fel valamit, ami a szervezetedben nem jól működik, és próbáljunk intervenálni, tehát közbelépni minél hamarabb.
0: És ez a peptid.
2: És ez a peptid.
0: Tudjuk szűkíteni, hogy akkor ez tulajdonképpen rákgyógyítás, fogyás, szépségipar, hízás, izomépítés, tulajdonképpen minden ható. Tehát, hogy minden, ha megtalálom funkcionálisan azt a peptidet, akkor megvan a csodaszer.
2: Így van, tehát célzottan a rendszerbe bele tudok lépni, és azt az igényt megpróbálni kiszolgálni, ami te szeretnél érni. Hát nem hiába ezek a peptidek pár képviselőjük ugye a Nemzetközi Dopping Ellenes Szövetségnek a vadának a listáján van már. Még nincs engedélye, de már vadalistán van.
0: Na, ez kezd igazán érdekelni. Mitől tudok izmot növeszteni?
1: És
0: miért nem legális, ha ennyire jó? Mert hogy még mindig azt hallom, hogy Dubáj, Németország tiszta forrás, nagyon jó, de ezt Magyarországon még egyelőre nem veszed meg. Sőt, talán Amerikában is betiltott.
1: Sőt, hát volt legális egy ideig.
0: Volt legális, és betiltották.
2: Így van, tehát tisztázzuk azt, hogy jelenleg, hogyha az amerikai szabályozást nézzük, most júliusban történt egy változás, mert az eddigi tilalom kategóriából most egy engedélyezés előtt álló kategóriába lettek ezek a peptidek átsorolva. Aminek az volt tulajdonképpen a célja, hogy a szürke zónából és az illegálisan beszerzett vegyületek csoportjából áttegyék egy olyan kategóriába, hogy oké, kint egy orvos kollega receptre felírhatja, az engedéllyel rendelkező gyógyszertár ezt előállíthatja, és lehet használni, tehát kontrollálom, hogy miből, hogyan jutsz hozzá. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag a lehetséges visszaéléseket megpróbálják csökkenteni, de még nincs kellő evidencia arra vonatkozóan, hogy ő teljesen 100%-os legális működik. Engedélyt kapjon.
0: Aha, de ez nyilván 20-30 év, mire az átkerül abban legálisan.
2: Nem feltétlenül, mert azt gondolom, hogy azért nagyon sok klinikai tanulmány van. Tehát itt az amerikai gyógyszerfelügyeletnek a legfőbb problémája nem a már meglévő humán kísérleteknek a hiánya, csak a szám kevés.
0: Jaj, kevés a szám.
2: Egy bizonyos számot el kell érni, az egész világon dübörögnek ezek a kísérletek. Én azt látom, most ugye 12 darab peptidről van szó, ami ezen a listán szerepel, és olyan hihetetlen igény van rájuk, hogy én azt gyanítom, hogy itt pár éven belül robbanás ebből lesz. Legális szerek lesznek.
0: Oké, csak hogy értse a hétköznapi ember, mondjuk én is, mire tudom használni? Tehát mire tudnám, ha ez most ma bemegyek a boltba, és ez mától legális. Milyen felhasználási területek vannak?
2: Beszéljünk arról, ami ugye az elmúlt éveknek a sztár témája, ezek ugye az Ozempik,
0: a fogyás, az fogyás. Ugye, tehát Dubáj vagy Németország, mi a forrás? Honnan rendeljek?
2: Magyarországon sehonnan.
0: Ne?
2: Így van. Azért, mert még nincsen európai engedély sehol, és nem
0: tudjuk... Kicsi kockázat azért kell. Hát most vagy izmos akarsz lenni, és válasz egy kis kockázatot.
2: Én azt gondolom, nagyobb a kockázat, és vannak olyan természetesebb teljesítményfokozó módszerek, amivel izmot tudsz fejleszteni.
0: Itt de ugye... mitől nagy? Azt mondod, működik. A szervezet felismeri, jó, nem tudom, hogy mi van benne. Tehát akik Dubájból hozzák, nem tudod, hogy mi van benne. Na, ez csak egy sima fehérje, mit tud beletenni, ami rossz? Vagy miért ver át? Miért nem teszi bele, ha ez ilyen egyszerű?
2: Eleve nem tudjuk, hogy miből csinálja. Nem tudjuk, hogy mivel oldja. Nem tudjuk, hogy mi a vívőanyag, nem tudjuk, hogy hogyan fog az lebomlani egy használat során. Tehát számtalan olyan tényező van, ami megkérdőjelezi az ő hatékonyságát.
3: Balázsék! A Rádió Egyen!
0: Hívjuk gyorsan a naphallgatóját. Recept most nem lesz, Ferit, ne nyúzzátok, hadd nyaraljon, hadd pihenjen.
1: Végy egy karé kenyeret.
0: Kenyére, vajat, sóz meg.
1: És piros paprika.
0: Ennyi, gyerekek. Nincs most recept, de elvagytok, azért megfőzitek ti magatoknak, amit szeretnétek.
1: Vagy rendeltek,
0: igen. Hívjuk a naphallgatóját még, és aztán mi is elbúcsúzunk. Meccsre fogadtunk?
4: Na?
0: Mondja nyugodtan. Hello, jó reggelt, hogy hívnak? Ciao.
4: Jó, Zolika vagyok.
0: Zolika. Zolika. Mi van, Zolika? Milyen óriási fordulat, amin pöröksz? Mit csinálsz?
4: Most baby rádiót hallgatok, utazok a kocsiba, persze, kihangosítóval.
0: Uh-huh. Jó van, Zolika. Merre mész, Zolika? Csak mi az útvonal, vagy csak hova? Mi a cél?
4: Újpest, dolgozom.
1: Hol?
4: Újpesten.
0: Jó, okay. Adjuk. Jó van, Zolika. Kertészkedj, Zolika. Jó van. Nagyon jót itt, hogy a Jókairól írtad, hogy csak a bablevesű teszedbe szerettük. Nyilván nagyon sokan elküldték, de kiválasztottunk téged. Ugye itt a tanórákról beszélgettünk, és egy csomó fölösleges dologról. Úgyhogy van egy ajándékcsomagod, mert mondtad a nevünket.
4: Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.
0: Nagyon szívesen. Zoli, vigyázz magadra. Jó hétvégét, jó munkát ott Újpesten.
4: Ti is, köszönöm. Sziasztok.
0: Hello, Zoli, ciao, szia.
1: Bali, ragyog az ég. Mehetsz meccsre.
0: Na, Istenem, hűvös van, ideg van.
1: Ed, a derék melegítődet vett fel.
0: A kis új usankámat felveszem majd. Ki mit mondott? 2-0, 2-2? Mit mondtunk?
5: Te 2-0, te 2-2-t, 2-0 ugye az te vagy, és a Feri 2-1-et mondott.
0: 2-1-et, nagyon jó. Meglátjuk este gyerekek, nézzük. Este. Nemzetek ligájába jön a szobó, aztán majd térdre kényszeríti a Ukrajnát.
1: Majd a közös Facebook csoport, majd mi ez?
0: Megnézzük. Megnézzük gyerekek. Vigyázzatok magatokra, hétvégén jövünk, illetve hétvégén nem jövünk, hétfőn pedig érkezünk. Szép hétvégét
1: mindenkinek.
0: Sziasztok, puci, puci.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.
6: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió Egy Konténert a 8. kerületben.

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
3: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most lennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 000 forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
4: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
5: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
3: Telefon.
7: Kávé.
3: Reggeli.
7: Kávé.
3: Munka.
7: Kávé.
3: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod a P-kódját a nyerj.bravosz.hu-n, és nyerj! Bravosz! Az első a kávé.
8: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
9: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
10: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
11: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig féláron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván, minden pillanat számít.
12: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből. Válasz Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: A Kecskeméti Trend Optika, a Semmelweis Egyetem szemészeti szűrőállomása.
14: A legtöbb SUV nem hegyet mászik, hanem patkát. Nem a vadregényes szerpentineket hódítja meg, hanem a reggeli dugót. Nem expedícióra készül, hanem a hétvégi bevásárlásra. A Volkswagen T-Cross pont annyira SUV, mint amennyire a hétköznapokban szükség van rá. Kis helyet kér és nagy szabadságot ad. Most elérhető már 6.990.000 forinttól. További részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
15: Volkswagen.
16: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
17: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
15: Opel Tormási, Kecskemét, Külső Szegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
18: Akácfából mindent.
19: Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárút, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását.
20: Tegyen próbára minket.
19: Ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
20: Roncsautó átvétel.
19: Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
20: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
19: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
21: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
22: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
23: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
24: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 Gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: Ez itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, és persze, bárhol a világban, a Rádió egy gong.hu-n. Faragó Miklós vagyok, töltsük el együtt a következő 4 órát, én délután 2-ig itt leszek veletek, és folytatjuk játékunkat. Merre jár az ősz, és ma az utolsó nap, hogy a kalapba tudtok kerülni, és esélyt kaphattok a heti fődíjunkra, ami egy utazás Szarvasra, a Liget Wellness és Konferencia Hotelbe. Család ott tölthet 3 nap 2 éjszakát, mert 2 felnőtt 2 gyermek részére szól ez a szállás. Adunk egy hétvégi használatra egy teli tankolt Hyundai személyi gépkocsit. A INT benzinkútnak köszönhetően tehát teli tankolva kapja meg a család. A feladat továbbra is az, ki kell találni, merre jár az ősz. A nyerni szeretnék mondat jöhet SMS-ben Viberen a 20 9 414 020-ra. Annyi biztos, hogy ebben az órában a Dunántúlon járunk.

Varázslatos családi pihenés mesés környezetben, amelyhez teli tankolt autó is jár. Merre jár az ősz? A Rádió 1 gongon.

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: A rádió egy gongot hallgatjátok. A Magyar Digitális Ügyintézés egyik fontos iránya, hogy a hivatal ne külön weboldalak és papírok labirintusa legyen, hanem egységesebb mobilos folyamat. A Digitális Állampolgárság program oldala szerint 2026-ra több fontos közigazgatási ügyet digitalizálnának, és a DÁP alkalmazásban új igazolások, adatok és egyszerűsített ügyintézések jelennek meg. Ez a hallgatónak nagyon hétköznapi kérdés, ha a jövedelmi igazolás, nullás igazolás, biztosítási jogviszony vagy gépjármű adás vétel intézhető mobilról az időt és utazást spórolhat. De csak akkor lesz valódi könnyítés, ha a folyamat közérthető, stabil és azoknak is használható, akik nem digitális szakemberek. Érdemes azért a DÁP-ot nem csak appként nézni, hanem új ügyintézési szokásként. Legyen erős telefonzár, friss rendszer, biztonságos belépés és külön figyelem arra, ki fér hozzá készülékhez. Ha hivatalos adat költözik a mobilra, a telefon elvesztése már nem csak kényelmetlenség. Családban jó lehet megbeszélni, ki tud segíteni, ha valaki elakad, de a belépési kódot akkor sem adjuk át könnyedén. Hasznos, ha a próba nem határidős ügyben történik először, hanem nyugodt helyzetben, például egy egyszerű adatellenőrzéssel és bejelentkezéssel tét nélkül. A magyar digitális aktualitásoknál ezért a legfontosabb gyakorlati mérce az lesz, tényleg egyszerűbb lett az ügyintézés, vagy csak a sorvonállást cseréltük képernyőn való keresgélésre. Ez volt a Netpercek, itt a Rádió egy gongon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A Kutatók Éjszakája országos program sorozat keretében ma számos előadással, bemutatóval, kísérlettel és játékkal várja látogatóit a Neumann János Egyetem Ganfkara, valamint a Kertészet és Vidékfejlesztési Kar is délután 5 órától. A következő órában egyébként az egyetem programjairól hallhattok majd, illetve van egy videó a Facebook és Instagram storyban is, megtaláljátok, és van ott egy eszköz, egy tárgy, amit egyébként majd ma a Kutatók Éjszakáján be is mutatnak, hogy ez hogyan készül. Hangot ad ki, és egy dalt játszottam le vele, remélem felismeritek, nézzétek meg a videót, lehet oda kommentelni, kíváncsi vagyok ki az, aki felismeri majd. Na de vissza a programokhoz, ugyanis a Bánya Júlia gimnázium is készül, 6 és 10 óra között a tudományt népszerűsítő interaktív programokkal, előadásokkal, kísérletekkel várja az érdeklődőket. Holnap gyereket a magasba, karjainkban a jövő elnevezésű országos esemény zajlik majd Kecskemét főterén, ugyanis idén is csatlakozott Kecskemét városa ez a kezdeményezéshez, úgyhogy a szervezők várnak minden családot, nagyszülőt és szülőt unokáikkal és gyermekeikkel Kecskemét főterére a városház elé holnap 10:30-ra, a magasba emelés pedig majd 11 órakor lesz. Lehet előre is regisztrálni, és egy kis ajándékkal kedveskednek azoknak, akik regisztrálnak az eseményre és holnap ott lesznek. Vasárnap pedig a Széchenyi Városi Kispiacon kakasfőző versenyt rendeznek, ahol a főzés mellett egész nap színes programok várják majd a családokat, úgy mint ugráló, vármesek, uckó, lovaskocsikázás és hagyományos mustkészítés. Kellemes időtöltést kívánok ezekhez a programokhoz. És hogy merre jár az ősz ebben az órában? Annyit már elárultam, hogy a Dunántúlon és Zala megye harmadik legnagyobb településén járunk, és egy nevezetességre kell majd gondolnotok, a harmadik információban ki fog derülni. De ezt majd csak hallgatóknak élő adásban mondom el, úgyhogy érdemes jelentkezni, ha nyerni szeretnék üzenettel még most is.

0: Itt a Rádió 1 gong, jövünk a közlekedési információkkal, írja az Útinform, hogy az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést, úgyhogy a 71-es, 78-as kilométerek között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Szeged irányába a külső és a leállósávra terelik a járműveket. Hallgató információ, hogy az Erzsébet körút Mezei utca kereszteződésében pedig útburkolati jeleket festenek, úgyhogy útszűkületre számíthatok azon a szakaszon. Ha bármi rendkívül láttok, tapasztaltok, akkor pedig jöhet SMS-ben, Viberen az információ.
1: Az Útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.

A Rádió 1 Gong sporthíreivel folytatjuk. Jürgen Klopp a német Xavi Hernández a holland labdarúgó válogatott szövetségi kapitányaként mutatkozott be tegnap este. Az amszterdami találkozó 1-1-es döntetlennel zárult a Nemzetek Ligája A divíziójában. A csoport másik meccsén a görögök hátrányból fordítva nyertek 2-1-re Szerbiában. A portugálok győzelemmel kezdték a Nemzetek Ligáját. João Félix találatával odahaza 1-0-ra felülmúlták Wales válogatottját. A csoport másik találkozóján Norvégia hazai pályán 3-2-re nyert Dánia ellen a skandináv rangadón. A magyar válogatott ma este kezdi meg szereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. Az ellenfél Ukrajna lesz 20 óra 45 perccel a Puskás arénában. A papírformának megfelelően elképesztően sima győzelemmel indított az egyiptomi klub világbajnokságon a Veszprém férfi kézilabda csapata. A magyar gárda a selejtezőben 45-19-re legyőzte az ausztrál Sydney egyetemi csapatát, így bejutott a B csoportba, és ma 17 óra 30 perctől már a hazai közönség előtt szereplő Al Ahlival csap össze. A Rádió 1 Gong sporthíreit hallottátok, én pedig mindjárt tárcsázok egy hallgatót, aki ha jól válaszol, megfejti, hogy merre jár az ősz ebben az órában, akkor már is a kalapba kerül, és egy hétvégi használatra nyerhet egy személygépkocsit, telitankoljuk ezt az autót, és a családdal utazhat Szarvasra. Ő pedig már Dua Lipa itt a Rádió 1 Gongon, ez a Houdini.

egy ilyen esélyre számíthatsz mostanában. Varázslatos családi pihenés mesés környezetben, amelyhez teli tankolt autó is jár. Merre jár az ősz? A rádió egy gongon.

varázslatos családi pihenés mesés környezetben, amelyhez teli tankolt autó is jár. Merre jár az ősz? A rádió egy gongon.

0: Egy új játék, amellyel emlékezetessé teheted az idei szeptembert. Merre jár az ősz? A Rádió egy gombol.
1: Szia, Ági vagyok.
2: Hello, én pedig Faragó Miklós, a Rádió egy gombol.
1: Szia, üdvözöllek.
2: Ági, hát itt a jó hír, hogy az utolsó napon te is bekerülhetsz a mai fődíjsorsolásba. Hol hallgatsz minket, Ági, egyébként?
1: Kecskeméten.
2: Szarvason jártál-e már?
1: Hát nagyon régen.
2: Nagyon régen.
1: Vagy 15 éve.
2: No, hát akkor az nem most volt, biztosan változott a város, meg a környék is, úgyhogy egy szerencsés hallgató a családjával elutazhat majd Szarvasra egy Hyundai gépkocsival, amit adunk hétvégére, és teritankoljuk a JNT benzinkútnak. Köszönhetően.
1: Hát,
2: de előtte ki kellene találni, hogy merre jár az ősz. Annyit már mondtam, hogy a Dunántúlon járunk, illetve azt is említettem, hogy melyik megye, Zala megye, és harmadik legnagyobb Zala településéről megye. Van szó. Uh-huh. Szerinted melyik...
1: Hát én úgy gondolom, hogy Keszthely a harmadik legnagyobb település.
2: Jól gondolod, és ahogy mondtam, nem csak a várost kell most tudni, hanem ugye látványosságra, kiránduló helyekre, nevezetességekre, és van egy harmadik információm, hogy hát mivel most már tudjuk, hogy Keszthely, úgyhogy a város kiemelkedő jelentőségű műemlékénél járunk, pompázatos látvány, és képzeld el, hogy a Kincsem egyes jelenete is itt forogtak a magyar film, nem tudom, láttad-e a Kincsemet, de ha nem láttad, akkor is lehet, hogy segíthet.
1: Hát lehet, hogy nem tudom megmondani.
2: Nem jártál még mondjuk Keszthelyen?
1: Na hát, itt is nagyon régen, de igazából csak ilyen egyszer ilyen városnézésen. Valami, hát gondolom, hogy valamilyen szép park.
2: Van parkja is ennek az épületnek.
1: A kastély.
2: Uh-huh. Na milyen kastély van
1: milyen
2: ott?
1: Milyen kastély is, úristen, milyen kastély is.
2: Be fog ugrani, hidd el.
1: Pedig voltunk ott.
2: Melyik valami kastély?
1: Festesics kastély, talán?
2: Talán, konkrétan az. Mondd ki, tehát?
1: Festesics kastély.
2: Igen!
1: Nagyon nehezen ugrott be.
2: Nehezen, de beugrott. Megvártam, volt még
1: pedig
2: időnk.
1: Pedig voltunk a kastélyba is, a partba is.
2: Úgyhogy még akár Szarvason is lehettek, hogyha megnyeritek ma délután. 4 és 5 között sorsolunk.
0: Folytatjuk az akciót, várjuk az üzeneteket. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon.
2: Zenében pedig... Tóth Abigail és Accent a folytatásban majd. Sugar Daddy, ezzel indul a következő zenei óra, itt a Rádió egy gongon.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon. Háromnapos, két éjszakás, reggelivel fűszerezett családi őszi vakáció. Vadon

0: merre jár az ősz? A rádió egy gongon. A Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, a Hyundai Centrum Kecskemét és a JNT benzinkút támogatásával. Rádió
1: 1. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
3: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészt.
5: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatni való, bárhol, bármikor!
6: Olajcsere, kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bardiauto.hu oldalon.
7: Aszta, ez mi volt?
8: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
7: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 800 000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
9: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kis virágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hely Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
10: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
11: Álomesküvő, álomhelyszínen. Kecskeméttől mindössze 20 percre Csemőben vár a Tamás tanya, ahol minden adott ahhoz, hogy az esküvőtök igazán emlékezetes legyen. Tóparti ceremóniakert, 3 különleges rendezvényterem, teljes körű szolgáltatás és helyszíni szállás akár 70 fő részére. Tamás tanya, egy hely, ami méltó életetek legszebb napjához. Árajánlatkérés www.tamastanya.hu.
2: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
12: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tico benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó kedvbe!
13: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
14: Roncsautóját akár 55 forint per kilogramm áron átvesszük.
13: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
15: Csempe és járólap diszkont Kunszálláson. Minőségi olasz járólap és fali csempe minden méretben. Greslapok 5000 forint per négyzetméter. Famintás járólap 6000 forint per négyzetméter. Magasfényű márványmintás lapok 7500 forint per négyzetméter. Bejelentkezés 0670 770 57 85.
16: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on.
11: a Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
17: A Kávé Világnapján a Rádió 1 Gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten, sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás kortádó, egy krémes cappuccino, vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a Kávé Világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió 1 Gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió 1 ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádió stábjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
18: Elindult a Made in Kecskemét kurzus újabb fél éve. Készülnek a szívünk napjára Kecskeméten. Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Folytatódik a Mercedes-Benz és a Neumann János Egyetem GANF műszaki és informatikai karának közös Made in Kecskemét elnevezésű kurzusa. A hallgatók a szabadon választható tantárgy keretében az autógyártás folyamataival és legújabb technológiáikkal ismerkedhetnek meg. Olvasható a híres.hu beszámolójában. A kurzus már 7. alkalommal indul el. A nyitó előadáson elhangzott, jelenleg az egyetemen több mint 70 hallgató vesz részt duális képzésben a kecskeméti gyárnál, ami az intézmény mintegy 400 fős teljes duális hallgatói létszámán belül is kiemelkedő szám. Szűrővizsgálatokkal, prevenciós életmód tanácsadással, interaktív és szórakoztató programokkal is várják az érdeklődőket Kecskeméten most vasárnap, a Szívünk napja rendezvény kapcsán. A program közös sétával indul, majd a főtéren várják a városlakókat, akik vércukor és vérnyomásmérésen, testtömegindex számításon, egyéni szív- és érrendszeri kockázat meghatározáson is részt vehetnek, de megismerkedhetnek az újraélesztés alapjaival is. A kisebbeket külön gyerek sarok várja majd olvasható a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház honlapján. Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. 4 részletben összesen 20 000 forintot utal nekik évvégéig a Magyar Államkincstár, a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján. Az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették, akiknek pedig nem ismeri a NAV a bankszámla adatait, annak postán küldik ki a kompenzációt, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője.
19: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá. Ők egyben fognak kapni 2 hónapot, és október 30-án számíthatnak már 10 000 forintra. A következő folyósítási dátum, azaz október 30-a, a harmadik 5 000 forintos támogatás november 13-a, és az utolsó, az pedig december 7-én Mikulás után egy nappal érkezik.
18: A napsütést ma is többször zavarják, majd felhő átvonulások, elszórtan ezekből gyenge zápor kialakulhat, de számottevő eső ma sem várható majd. Élénk lesz az északi, észak-nyugati szél, itt Kecskemét térségében 20 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap már többet süt a nap, de kisebb fátyol és gomoly felhők továbbra is előfordulhatnak, csapadék nem várható, és a szél is mérséklődik majd. 20-22 fokot mérhetünk a legmeregebb órákban, hajnalban 7-11 fok lesz.
20: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 Gong.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Kellemes napot kívánok mindenkinek. A délelőtt utolsó óráját is töltsük el együtt. Én 14 óráig itt vagyok, Faragó Miklós vagyok. És ma kiderül 4 után, hogy ki viszi el az autót, a Hyundai személygépkocsit teli tankolva egy hétvégére, és utazhat családjával a Liget Wellness és Konferencia Hotelbe Szarvasra, ahol 3 nap 2 éjszakát eltölthet. És ez egy családi pihenés, mert 2 felnőtt 2 gyermek részére szól a nyeremény, illetve pontosabban a szállás. A játékra SMS-ben, Viberen tudtok jelentkezni, nyerni szeretnék üzenetet, küldjetek a 29 414 020-ra. A feladat az, hogy találjátok ki, merre jár az ősz. Most egy halastónál járunk, ennyit mondok előre. A témában pedig a kutatók éjszakájáról hallhattok, az egyetem készül programokkal, jövünk mindjárt a részletekkel.

0: aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
1: A Neumann János Egyetem idén is csatlakozik a Kutatók Éjszakája országos programsorozathoz, és ez a Kutatók Éjszakája ma este lesz. A stúdióban pedig már is köszöntöm dr. Bata Attilát, az Innovatív Járművek és Anyagok Tanszékének tanszékvezetőjét, egyetemi docensét. Jó napot kívánok, és megbeszéltük, hogy tegeződve beszélgetünk, úgyhogy üdvözöllek, szia!
2: Üdvözlök mindenkit, én is a hallgatóságot.
1: És itt van velünk dr. Ecseri Károly, a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar egyetemi docense. Téged is köszöntelek.
3: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Hú, hát nagyon mozgalmas lesz a ma este a Neumann János Egyetemen. Először is a lokációt és a helyszínt lőjük be, ugye három kar van, és két kar vesz részt a Kutatók Éjszakájában, és a szerencsés eset, hogy egy helyen lesz az esemény. Hol lesz pontosan, és mi is ennek a célja?
2: A Neumann János Egyetemnek a Zsákiú 10 lokációban lévő ganfkarán lesz a legtöbb tudományos bemutató. Ott a Kertészet és Vidékfejlesztési Kar, illetve a lényegében a ganfkarnak a produkciói láthatók. Itt elég széles spektrumú lesz a bemutatásoknak a része, tehát akár a lézer technológiától, akár a műanyag fröccsöntéstől, illetve különböző lézeres céllövészetig, vagy festőfényező műhelyünkben akár ki lehet próbálni a fényezési technológiákat, és ezzel kapcsolatos részeket, illetve tudomány adatokat, amiket mondjuk a különböző kollégák tudnak segíteni, illetve a kertészeti kar mutatja be az ő további programjait.
1: Kertészeti kar akkor mit mutat majd, meg mit tud megmutatni?
3: Mi a közösségi kertben leszünk, ez ugye végül is át kell menni azon a főépületen, a fotocellás ajtón, és ott van mögötte egy régi teniszpályát alakítottunk át magaságyásokkal, és ott egy ilyen szabaduló kertet csinálunk. Tavaly ennek viszonylag jó vízhangja volt, és nagy sikere volt, úgyhogy ezt fogjuk most is idén folytatni. 6 állomás, kapnak a résztvevők egy pontgyűjtőlapot, és akkor ott kell a 6-ból 4-et teljesíteni, és akkor ki lehet szabadulni ebből a kertből. Ugye tényleg körbe van kerítve, hiszen régen egy teniszpálya volt, és ilyen apró ajándékokkal is készülünk, mert hát alapvetően a tudományos ismeretterjesztés a célja, nyilván nem csak a mi programunknak, hanem az egész Kutatók Éjszakájának.
1: Célközönség a kicsiktől a nagyokig egyébként?
3: Gyakorlatilag én azt tudom mondani, hogy igen, mindenkit várunk, 5 évestől 105 éves korig, tényleg az óvodásoknak is már lesznek érdekes programok, de tényleg a tudományos ismeretterjesztés az a felnőtteknek, vagy az örök fiataloknak is érdekes lehet.
2: Igen, hasonlítanám itt egy kicsit a Legóhoz. Lefedjük a teljes spektrumot, én úgy gondolom, ezen a területeken.
0: Téma. A rádió egy gongon.

0: Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről a Rádió egy gongon.
1: A mai témánk pedig a kutatók éjszakája, hiszen az országos programsorozat az egész országban zajlik, de mi most fókuszálunk Kecskemétre és a Neumann János Egyetemen lévő programokra. Vendégeink a stúdióban dr. Bata Attila, az Innovatív Járművek és Anyagok Tanszékének tanszék vezetője, egyetemi docense, valamint dr. Ecseri Károly, a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar egyetemi docense. Mit láthatunk majd akkor így a innovatív járművek és anyagok tanszéke kapcsán, hát gondolom valami járműveket is, meg hát tudjuk róla, hogy az egyetemnek micsoda járgányai vannak, versenyautói idézőjelben, például őket is, majd láthatjuk a csapatot is, ott lesznek ők is.
2: Így van, a hallgatói csapatok is képviseltetik magukat, ők is ki lesznek állítva, mind a Kenji Motorsport, az elektromos, illetve a belső égésű motorbiciklikkel, amikkel most versenyeznek, illetve a Formula Student csapatunk is ki lesz állítva, akik most nemzetközi versenyből visszatérve mutathatják meg az autójukat, ami most egy nagyon jól sikerült széria lett, hál' Istennek. Ezúton is gratulálunk ugye a csapatnak a szép eredményekért, felkerültek a nemzetközi ranglistára nagyon hosszú idő után, ezért ez egy kiemelkedő eredménynek számít, amit most elértek, és erre az autóra büszkék is vagyunk, és várjuk a érdeklődőket, akiknek az ottani csapattagok megmutathatják mind a motort, mind pedig a Formula Student autót.
1: Mire hívnám még fel a figyelmet, mit emelnél ki akár?
2: Tekintetben nagyon fontos, hogy emellett még a hallgatói csapatok mellett ugye különböző tevékenységek is folynak majd a különböző szakcsoportokon belül, úgy, mint műanyagfeldolgozással kapcsolatos fröccsöntés lesz, fröccsöntés, illetve a dinoszaurusz kapcsolatát próbáljuk meg közelebb hozni a gyerekekhez. Hogy is működik ez valójában? Különböző tálkát fogunk például a műanyagfeldolgozó szakcsoporton belül gyártani, ahol a keveredést, illetve megnézhetjük, hogy készül egyáltalán granulátumból egy kész tárgy. Ezen kívül még lézeres céllövészet lesz, additív gyártás technológiákat tudunk még bemutatni különböző berendezéseken keresztül, illetve ott ilyen nyomtatott dallamok nevezetű bemutató is lesz, ahol additív gyártással létrehozott ilyen kis játékon lehet különböző dallamokat lejátszani.
1: Hát ebből hoztál is nekünk egyet.
2: Így van, így van.
1: Ezt meg is mutatom, illetve tényleg akkor lejátszunk és felismerjük-e vajon a dallamot. Nagyon különleges, így már a beszélgetés előtt ezt már próbáltuk, úgyhogy mindjárt erre is sort kerítünk. Úgyhogy most zenélünk, és utána visszatérünk akkor.

0: Séma. A Rádió egy gond közéleti műsora. Minden hétköznap délelőtt 11 órától.
1: A mai témánk pedig a kutatók éjszakája, hiszen az országos programsorozat az egész országban zajlik, de mi most fókuszálunk Kecskemétre és a Neumann János Egyetemen lévő programokra. Folytassuk azzal, hogy a kertészeti kar még mivel készül. Itt a beszélgetés elején már utaltál rá, Károly, de mi az, amit még kiemelnél, mit láthat majd a látogató, akik a Neumann János Egyetem kutatók éjszakája programjára ellátogat, ráadásul ugye ingyenes minden program, ez fontos hangsúlyozni.
2: Ahogy említettem, egy szabadulókert, és lesz 6 állomásunk, mindegyik állomáson egy kollega várja majd az érdeklődőket, játékos feladatokkal, növényfelismeréssel, lesz egy kis kulináris élmény is, úgyhogy enni, inni is lehet majd, és hát beszélgetni, mert hogy azt hiszem, hogy ennek az estének az a lényege, hogy az összes elefántcsontorony legyől, kilépünk a katedráról, és oda megyünk az emberek közé, és tényleg edukáljuk a társadalomnak a lehető legszélesebb rétegeit.
1: Attila, már nagyon sok mindent említettél te is, a GANF részéről még milyen programokra hívnád fel a figyelmet, mi az, ami még kimaradt esetleg?
3: Lézertechnológiai központunkban lesz barbecue party, hogy így fogalmazzak, ahol különböző barbecue-val elkészült sertéstarja szeleteken lesz lézerjelölés, és akár olyan szeleteket lehet megenni, ahol a saját nevünket jelöljük föl az adott 20 szeletre. Ez a lézerközpontunkban lesz látható, illetve ezen kívül még szolárautót, amit elfelejtettem megemlíteni, azt is bemutatjuk, ami nemrég tért vissza a messzi Ausztráliából, és most már látható a nagy közönség számára is, hogy mit értünk el ezzel tavaly év vége fele Ausztráliában ezzel a szolárautóval. Ezen kívül még látható a festőfényező műhelyünk, amit említettem még, hogy ott tényleg a egész csöpségek is ilyen airbrush-szerűen tudnak kipróbálni különböző púvási technológiákat, és az ezzel kapcsolatos tudományokat ott a mesterfényezőnk az be tudja nekik mutatni.
1: Én azért láttam a programok között, csak megemlítem, hogy játéksziget is lesz, és akár régi PC-s játékokat ki lehet próbálni, a robotok világával is ismerkedhetünk, szóval tényleg hosszasan sorolhatnánk a programokról, az egyetem honlapján találunk információkat?
3: Így van, mivel én csak az IAT szempontjából vagyok egy kicsit kompetens, megemlíteném az informatika kart is, aki nagy erőkkel ugyanúgy készül. Ő nekik a repertoárja is elég széles, és amit említettél, ezek ott láthatók is, tehát ez konkrétan mindegy lokációban van. Tehát a kertészeti kar, az informatika, illetve az IAT-hoz tartozó kompetenciákat mind az Izsáki út 10-en tudjuk így bemutatni, ahol kijelölt útvonalakon keresztül próbáljuk meg a hallgatókat, illetve az érdeklődőket is irányba állítani, hogy mindent is, hogyha lehet, akkor nézzenek meg, tanuljanak, és lássák, hogy milyen technológiákkal, illetve mikkel is dolgozunk mi nap, mint nap.
1: Időben hányra érkezünk, minél előbb? 6-kor kezdődik az esemény?
3: 5 órától kezdődik az esemény, és az addig tart, ameddig az utolsó látogató el nem megy. Tehát ez akár 10-11 éjfél, sok látogató szokott lenni, és ezt úgy gondolom most idén is tartani fogjuk ezt a nagy létszámú látogató.
1: Regisztrálni kell egyébként valamire? Vagy erre figyeljenek a hallgatóink? Hogy...
2: Nem, szerintem nem kell regisztrálni egyik programunkra sem, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, tényleg kinyitjuk az összes kaput, és jöjjenek, nézzenek meg minket belülről.

0: Széma, a Rádió egy gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: A Kutatók Éjszakája országos program sorozathoz a Neumann János Egyetem idén is csatlakozott. Erről beszélgetek vendégeinkkel, illetve ajánljuk a programokat dr. Bata Attila, az Innovatív Járművek és Anyagok Tanszékének tanszék vezetője, egyetemi docense, valamint dr. Ecseri Károly, a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar egyetemi docense a vendégeink. Na és ugye a beszélgetés során szóba került, hogy hoztál Attila nekünk egy olyan tárgyat, ami hangot bocsát ki, itt a rádióban ez nagyon jó, és ráadásul egy zenét lehet vele lejátszani. Megmutatom a hallgatóknak, hogy milyen hangot ad, illetve hogy remélem, hogy sikerül, hogy a dallamot is sokan felismerik.
2: Lassan.
1: Lassabban? Szerintem...
2: Ez volt a legjobb az utolsó.
1: Ez volt a legjobb az utolsó, felismerhető, hogy ez egy régi-régi dal, de akkor ez mit próbáltam én most ki, és ilyet is lehet majd kipróbálni ott a Kutatók Éjszakáján?
2: Így van. A egyik kollégánk, dr. Liska János foglalkozik ezzel, és itt a zenészetben összehozva az anyagtudománnyal valójában 3D nyomtatással hozzuk létre ezeket a kis struktúrákat, amit a kezedben is fogsz, ezt ott láthatják majd az érdeklődők. Ennek a kis stipnek az elhúzásával különböző hangjegyeket szólaltatunk meg, ami különböző magasságokban van kinyomtatva. Ez például egy ilyen sima FDM 3D nyomtatóval hoztuk létre, és több ilyen dallamot tudunk megszólaltatni, és ott lehet játszani, kitalálja a legjobban ezt a dallamot, és így mind a fülünknek is adunk egy, hogy mondjam, egy ilyen szép érzékelést, illetve magán ugye a technológiákat is be tudjuk mutatni ezáltal, hogy miket is tudunk akár már otthon előállítani saját kezeinkkel, illetve beszerzett berendezésekkel, amik már így hétköznapi szinten is elérhetőek.
1: Izgalmasan hangzik, úgyhogy ma este akkor Kutatók Éjszakája a Neumann János Egyetemen, az Izsáki úton akkor minden program ingyenesen elérhető. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és eljöttetek. Remélem, hogy sokak számára kedvet adtunk a ma estéhez.
3: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió egy gongon.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Rádió 1.
2: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Felhív egy gong, csak igazi mai sláger megy. Jövök a közlekedési információkkal is, de előtte még gyorsan mondom, a merre jár az ősz újabb segítségét. Ugye már említettem, hogy van itt egy halastó is, de mondok további látnivalókat. Ezen a településen megnézhetjük az Eszterházi kastélyt, mellette a várat, illetve van egy angol kert is. Remélem már, tudjátok, hogy merre jár az ősz. Nyerni szeretnék üzeneteket, küldhettek a 29-414-020-ra, így tudtak a játékra jelentkezni. És akkor, ami a közlekedést illeti, az 52-es főúton továbbra is figyeljetek, mert Fülöpszállás-Solt között burkolatfelújítási munkák zajlanak, 35-ös, 51-es kilométer között több szakaszon a félútpályát lezárják, napközben pedig torlódásokra kell számítani, és persze hosszabb menetidővel. És szintén itt Bács-Kiskun megyében, Fülöpszállás térségében az 52-es főúton végzett munkák miatt le van zárva a szabadszállásra vezető út az 5-ös kilométernél, a település Kisizsák felé érhető el. Ha bármi rendkívült látok, tapasztaltok, jelezzétek nekünk. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek, zenében pedig Taylor Swift énekel, jön az Opelite.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.

0: Még egy ilyen esélyre számíthatsz mostanában.
1: Varázslatos családi pihenés mesés környezetben,
0: amelyhez telitankolt autó is jár. Merre jár az ősz? A rádió egy gongon. Egy új játék, amellyel emlékezetessé teheted az idei szeptembert. Merre jár az ősz? A rádió egy gongon.
2: Igen, tessék.
3: Üdvözlöm, üdvözöllek, Faragó Miklós vagyok, a rádió egy gongból.
2: Szia, jó napot.
3: Szép napot.
2: Jelentkeztem a játékra.
3: Igen, és ki jelentkezett? Én ugye Miki vagyok, kivel beszélek?
2: Én meg Judit vagyok.
3: Judit, hol értük utol Juditot? Mit csinál? Merre
2: én
3: van?
2: Még dolgozom éppen.
3: Én is itt vagyok, úgyhogy együtt dolgozunk.
2: Kecskeméten.
3: Együtt dolgozunk és játszunk ráadásul. Ugye mondtam információkat, miket is mondtam el? El tudja ismételni?
2: Az Eszterházi kastélyt.
3: Igen.
2: Angolkert.
3: Angolkert, meg fényes tanyösvény is található itt a környékén. Ebből már rájött? Meg a halastó, ja igen, a halastó, ami...
2: Hát azt tudom, hogy Eszterházi kastély Tatán van.
3: Igen.
2: Meg ott van ugye a Vizekváros a Tata, így ott vannak tavak is.
3: Igen. Van egy öreg tó.
2: Úgyhogy én Tatára... Igen, én a Tatára tippelnék.
3: Úgyhogy
2: igen.
3: Jól tippelt, úgyhogy tökéletes választ kaptam. A neve a kalapba került, tudja mit sorsolunk délután?
2: Egy szarvasi wellness hétvégét autóval együtt.
3: Így van, egy családi hétvége, 25-2 gyermek részére szól egyébként a szállás. 3 nap 2 éjszaka, Liget Wellness és Konferencia Hotel, a Hyundai Centrum Kecskemét pedig adja egy hétvégére a telitankolt autót, amit ugye telitankol a INT benzinkút. Na így áll össze a nyeremény, akkor 4 és 5 között sorsolunk.
2: Nagyon örülök neki, köszönöm.
0: Folytatjuk az akciót, várjuk az üzeneteket. Merre jár az ősz? A rádió egy gongon.
3: Nyereményjátékunk folytatódik, jelentkezni folyamatosan lehet. A 2094140-20-as SMS számra kell küldeni a nyerni szeretnék mondatot. Faragó Miklós a mikrofonnál még 14 óráig és 2 órán keresztül az igazi mai slágerek mixben pörögnek. A német énekes Kamrád felvétele a Be Mine indítja a mai déli mixet. Itt a rádió egy gongon.
4: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Merre jár az ősz? A rádió egy gongon. 3 napos 2 éjszakás reggelivel fűszerezett családi őszi vakáció. Vadon

0: hogy éppen merre jár az ősz. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon. A Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, a Hyundai Centrum Kecskemét és a JNT benzinkút támogatásával. Rádió
1: 1. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli greek. Master good.
4: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
5: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
8: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
9: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyátyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
10: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bár honnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
11: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az Obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyi Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
12: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
13: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
14: Szia, drágám! Na, Isten, ilyen aludtam ma is.
13: De jó neked. Mi a titkod?
14: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
13: Sedacur Forte.
14: És a koncentrációt nem befolyásolja.
15: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
17: 35 év, 35%. A Kefog ZRT Juniperus Parkerdészet jubileumi akcióval ünnepel. Szeptember 26-án 8 órától 14 óráig minél többet vásárol, annál nagyobb a kedvezmény. Akár 35%. 35 éve a természet bizalmát őrizzük. Ünnepeljünk együtt. Juniperus Parkerdészet. Kecskemét, Mártírok útja 88. A kedvezmények a kiskereskedelmi árból kerülnek levonásra, más kedvezménnyel nem összevonhatók.
18: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
19: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
20: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
21: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
22: Opel Tormási, Kecskemét, Külső Szegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
23: Empátia konferenciát tartanak Kecskeméten, művészeti maratonra várják a városlakókat. Elindult az Okostányér országos diáktudás próba. Demeter Dia vagyok. Empátia konferenciát tartanak Kecskeméten október 3-án. Idén már harmadik alkalommal szervezik meg az eseményt, a programnak a Katona József könyvtárat otthont. A konferencián hazai pszichológiai és mentálhigiénés szakemberek tartanak előadásokat. Olyan témákat boncolgatnak majd, mint a párkapcsolatban megjelenő kötődési sebek, a gyászfeldolgozás, az érzelmi alapú evés, az irodalomterápia és a tudatos élet. A részletes program az Empátia Központ honlapján érhető el. 24 órán át várják közös alkotásra az érdeklődőket Kecskeméten. A PsyArt 24 művészeti maratont péntek déltől szombat délig rendezik meg a Híres Agúra ifjúsági otthon tükörtermében. A program célja, hogy a művészet segítségével közelebb hozza egymáshoz a pszichiátriai betegséggel élőket, hozzátartozóikat, a szakembereket és a város lakóit, miközben az elfogadásra és az előítéletek lebontására is felhívják a figyelmet. A részvételhez nem kell művészeti előképzettség, az időpont foglalás sem kötelező. A szervezők ugyanakkor kérik, hogy aki teheti, előre jelezze érkezését, ezzel is segítve a munkájukat. Ismétlen indult az Okostányér országos diáktudás próba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
24: A túlsúly, kettes típusú cukorbetegség, az összefüggést mutatnak azzal, hogy mit teszünk és mennyit teszünk. Hatékony megelőzéshez bizonynál gyermekkorban elkezdődik. A 6.-7. osztályosok azért is fontosak, mert ők azok, akikre jellemző egy nagyfokú nyitottság, például a táplálkozási kérdések iránt, mert a nagyon nyitott életkorban minél több információ hogy jussanak ezekről a kérdésekről, mint az egészséges táplálkozás és az aktív életmód.
23: A háromfős csapatok jelentkezését október 22-ig várják a verseny weboldalán. Az országos döntőt november 21-én rendezik meg Budapesten. A napsütést ma is többször zavarják, majd felhő átvonulások, elszórtan ezekből gyenge zápor kialakulhat, de számottevő eső ma sem várható majd. Élénk lesz az északi, észak-nyugati szél, itt Kecskemét térségében 20 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap már többet süt a nap, de kisebb fátyol és gomoly felhők továbbra is előfordulhatnak, csapadék nem várható, és a szél is mérséklődik majd. 20-22 fokot mérhetünk a legmeregebb órákban, hajnalban 7-11 fok lesz.
1: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mik

a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és elstartolt a két órás déli mix is Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon, és az interneten is ott vagyunk, és hallgathattok bárhol a világban, a rádioegygong.hu-n keresztül. Facebookon, Instagramon és TikTokon is lehet bennünket követni. Készülünk a jövő heti kávé világnapi eseményünkre, jelentkezünk sok-sok videóval, tartalommal, kövessetek, figyeljétek. És osszátok tovább, hogy mindenki megtudja, hogy hol is lehet velünk majd találkozni a Rádió egy gong műsorvezetőivel. Viszont merre jár az ősz? Ez a játék címe a mai napon még, mert ma fődíj sorsolás, kiderül, hogy ki az a szerencsés Rádió egy gong hallgató, aki családjával elutazhat Szarvasra. Az utazáshoz és egészen pontosan a hétvégére adunk egy Hyundai személygépkocsit, a INT benzinkút pedig teli tankolja. Mit kell ezért tenni? Nyerni szeretnék üzenetet küldeni a 29414020-as számra, ez az SMS Viber számunk. Csak ki kell találni, hogy melyik magyarországi látványosságra, kirándulóhelyre, városra, nevezetességre gondolunk néhány információból. Ebben az órában egy olyan helyen járunk, ahol rengeteg állattal találkozhatunk. Jövök még információval néhány zene után, most Loy és a Get Lucky itt a Daily Mixben.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Nagyon jó zenék vannak. Szeretem Miki műsorait, jók a témák.
0: Ez a Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Merre jár az ősz? Továbbra is ez a kérdés. Ha nyerni szeretnétek, SMS-ben Viberen jelentkezzetek. Annyit már elárultam a helyről, hogy rengeteg állattal találkozhatunk. Viszont egy újabb információ. 2020-ban Szadán nyitott meg a hely, de 2022 óta már Arany János városában található. Zenélünk tovább, jön a Rádió egy kékhajú DJ-je, Regán Lili, és a saját dala, a Hilmi, itt a Rádió Gongon most, a Daily Mixben.

0: Daily Mix. Minden délben a rádió egyen. Csak igazi mai slágerek. Mixben. Ön miért hallgatja a rádió egyet?
1: Nem szeretem. Kocsiba is a rádió egy szól.
2: Jók a zenék, szeretem őket hallgatni.
0: Rádió egy gong.
3: Ezt életen csúcsok vagytok.

0: sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Rádió egy gong.
2: Szuperek.

0: itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Közlekedési információk következnek. Kecskeméten, a Jókai utca 38 szám előtt a városközpont felé vezető oldalon továbbra is útszűkületre kell számítani, hiszen épül egy társasház, ott van egy óriási daru is, úgyhogy az építkezés miatt még mindig útszűkület, tehát a Jókai utcán a városba befelé vezető oldalon. Viszont Kiskunfélegyháza közelében is figyeljetek a 451-es főúton, ahol ma 16 óráig aszfaltparást végeznek, a 8-as és 10-es kilométerek között félpályán engedik a járműveket, és jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, írja az Útinform.
1: Az Útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Merre jár az ősz? Nyereményjátékunk ma zárul, délután fődíj sorsolással majd 4 és 5 óra között kiderül, hogy ki az a szerencsés, aki családjával elutazhat Szarvasra, adunk a hétvégére egy személygépkocsit is, és meg is tankoljuk.

Rádió Egyen. Könnyű feladat, melyhez elég az emlékeidben kutatni kicsit. Merre jár az ősz? A Rádió Egy gongon.

0: Egy új játék, amellyel emlékezetessé teheted az idei szeptembert. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon.
1: Igen, tessék.
2: Üdvözlöm, Faragó Miklós a Rádió egy gongból.
1: Jó napot kívánok.
2: A vonal túlsó végén pedig?
1: Katalin.
2: Tudja, miért hívtam?
1: Igen, a játék miatt.
2: Pontosan, jelentkezett, öntől is kaptunk. Nyerni igen. Szeretnék üzenetet. És most izgul?
1: Egy kicsit.
2: De
1: nem annyira.
2: Szerintem könnyű lesz a megfejtés, mert van, aki tényleg meg is írta, úgyhogy szerintem azért kettő információból is kitalálható volt, és ugye mondtam, hogy rengeteg állattal találkozhatunk, és Szadán nyitott meg a hely még 2020-ban, aztán Arany János városában található már 2022 óta. Melyik ez a hely? Mi ez a hely?
1: Szerintem Nagykőrös és a Safari Park.
2: Természetesen a Richter Safari Parkban járt az ősz, még mondhattam volna, hogy egyéb programokat is kínál a hely, mint cirkusz előadás, vidámpark, még óriáskerék is van, de nagyon könnyen a hallgatók ráismertek erre a helyre. Járt már ott a családdal esetleg?
1: Igen, barátis társasággal voltunk ott.
2: És Szarvason, mikor üdültek, vagy mikor kirándultak utoljára?
1: Hát egy pár éve ezelőtt.
2: Most összejött megint a kirándulás, mert még nem csak az autót adjuk, ugye, a személygépkocsit telitankolva, hanem 3 nap, 2 éjszakát ott tölthet 2 felnőtt, 2 gyermek a Liget Hotel Szarvas szálláshelyen. Játszotok velünk, folytatjuk a következő órában is, de most Taylor Swift dalát ajánlom figyelmetekbe. The Fate of Ophelia, ezzel indul a következő óránk itt a Rádió Gongon.
3: Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon. 3 napos, 2 éjszakás, reggelivel fűszerezett családi őszi vakáció. Vadonatúj, bombajó kölcsönautó, teli tankkal. Erre a csodás nyeremény esélyére számíthat, aki a műsorvezető pár szóból álló segítségéből kideríti, hogy éppen merre jár az ősz. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon. A Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, a Hyundai Centrum Kecskemét és a JNT benzinkút támogatásával. Rádió
3: 1. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
5: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e, Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
6: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
7: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
8: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
9: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tico benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó kedvbe!
10: akácfából mindent.
11: Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását.
10: Tegyen próbára minket!
11: Ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu
12: Álomesküvő, álomhelyszínen. Kecskeméttől mindössze 20 percre Csemőben vár a Tamás tanya, ahol minden adott ahhoz, hogy az esküvőtök igazán emlékezetes legyen. Tóparti ceremóniakert, 3 különleges rendezvényterem, teljes körű szolgáltatás és helyszíni szállás akár 70 fő részére. Tamás tanya, egy hely, ami méltó életetek legszebb napjához. Árajánlatkérés www.tamastanya.hu.
13: A kávé világnapján a Rádió 1 Gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten, sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortádó, egy krémes cappuccino, vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a kávé világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió 1 Gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió 1 ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádió stábjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
3: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
14: A közlekedés biztonsági volt a főszerep Kecskeméten, idén is megtartják az európai madár megfigyelő napokat, motorral a merrák ellen. Demeter Dia vagyok. A közlekedés biztonsági volt a főszerep a közelmúltban Kecskeméten. A Bács-Kiskun megyei rendőrség a Vadas Parkkal közösen ismét megrendezte a hagyományos Kressz szafarit. Több mint 200 fiatal vett részt az eseményen. A negyedik osztályos gyerekek játékos feladatokon keresztül tanulhattak a biztonságos közlekedésről, miközben az állatok tulajdonságait is összekapcsolták egy-egy közlekedési szabállyal. Így például a teknős páncélja a bukósisak, a kenguru pedig a biztonsági öv fontosságát szemléltette, írja polisz.hu. Idén is megtartják az európai madár megfigyelő napokat. Október első hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat, köztük Bács-Kiskunban is. Madárgyűrűzésen és madár megfigyelésen vehetnek részt az érdeklődők október 3-án a Dávodi Földvári tónál, a császártöltési Vörös Mocsárnál vagy Bácsalmáson a Sóstónál. Október 4-én pedig a Bács-Borsódi víztározónál szerveznek hasonló programot. Az esemény sorozat lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt verseny is az európai államok között. A helyszínek a résztvevők és a látott madarak száma alapján értékelik az országokat, írja honlapján a Madártani Egyesület. Itt elérhető minden információ is a programokkal kapcsolatban. Az ország minden pontjáról érkeznek a szombati rózsaszín motoros felvonulásra a fővárosba. Október a merrák elleni küzdelem hónapja. Az esemény indítja az idei programsorozatot. Várhatóan több mint 300 motoros a merrák színében, rózsaszínben vonul majd keresztül a városon, mondta rádiunknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
15: Az ország sok részéről, sok településéről jönnek motorosok Budapestre, hogy átadják azokat a rózsaszín szalagra írt üzeneteket, amiket hoznak magukkal, és hogy felvonuljunk és felhívjuk a figyelmet a merrák ügyében az önvizsgálatra és a szűrések fontosságára. Azzal a nagyfokú figyelemfelhívással, amit egy ilyen esemény minden évben szokott eredményezni, azzal nagyon sok olyan emberhez eljuthat az információ, hogy a szűréseken érdemes részt venni, hogy az önvizsgálatot érdemes minden hónapban elvégezni, hogy ezzel azt gondoljuk, hogy életeket menthetünk.
14: A nap további részében is zavarhatják még kisebb felhősödések a napsütést, de éjszakára sok helyen kitisztul majd az ég. Csapadék már nem várható, legfeljebb hajnalban lehet néhol párás, ködös a levegő. Este 14-17 fokra, hajnalban 7-11 fokra számíthatunk majd. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, számottevő csapadék nem lesz. A légmozgás is mérséklődik, majd a legmelegebb órákban itt Kecskemét térségében 20-22 fokot mutatnak majd a hőmérők.
16: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
3: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

itt a Rádió 1 gong, csak igazi mai sláger megy. 1:45 előtt járunk néhány perccel. Délután 4 és 5 óra között Kormos Zsolt kollégám sorsolja majd a Merre jár az ősz nyereményjátékunk fődíját, az utazást és az autót, amit adunk is teli tongolva. Valaki nagyon örülni fog ma délután. Aki még nem került kalapba, ne aggódjon, hiszen itt egy újabb feladvány. Magyarországi kirándulóhelyekre, látványosságokra, nevezetességekre gondolunk. A kérdés az, hogy merre jár az ősz. Egy nagyon magas helyen jár az ősz ebben az órában. Egyelőre ez az első információ. Kamrád, hug yourself! Közben ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1 gongon, a Daily Mixben. Kellemes délután, jó rádiózást mindenkinek!

0: miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Ez a kedvencem, ezt szeretem a legjobban. Fiatalos zenék mennek, ugye, és nekem ez bejön.
2: A lendület is, ez szerintem nagyon-nagyon fontos. A lendület, az összetartozás érzése, szerintem ez egy nagyon fontos dolog.

legyen. Most elfelejtheted a ChatGPT-t, mert gondolkodási idő nincs. Figyeld a zenéket, és üzenj SMS-ben vagy Viberen minél gyorsabban. Merre jár az ősz? A Rádió 1 gongon.

Rádió egy gomb, csak igazi mai sláger megy. Játszatok velünk, a mai napon még merre jár az ősz, ezt kérdezzük. Magasban járunk, egyet már elárultam. 197 méter magas az a hely, ahol éppen jár az ősz ebben az órában, itt a Rádió egy gongon. És hát nagyon szép látvány nyílik. Hogy hova? Ezt még nem árulom el, ez a harmadik információm. Akit visszahívok, neki fogom majd elmondani, és ha kitalálja, hogy merre jár az ősz, kalapba kerül a neve, és megnyerheti játékunk fődíját. Az utazás szarvasra, adunk hozzá autót is hétvégére, és tel is tankoljuk. Zenében következik Ray Dalton, ez a

0: Minden délben a Rádió Egyen. Ez a Daily Mix. Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Jók a zenék, napra készek vagytok a hírekbe.
2: Nálam állandóan nettól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Milyen közlekedési információ itt a Daily Mixben. Az Útinform írja, hogy az 52-es főúton Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésénél új körforgalmú csomópontot építenek a 10-es kilométernél. A félpályás lezárásnál jelző lámpa szabályozza a forgalmat, és ha minden igaz, az Útinform azt is írja, hogy szeptember 30-áig lesz még jelző lámpa itt.
1: A közlekedési információk támogatója a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
0: Bibi Rex a Faithless és a New Religion itt a folytatásban. Kormos Zsolt pedig megérkezett a stúdióba. 14 órától ő lesz a műsorvezető. Deep.

0: Egy új játék, amellyel emlékezetessé teheted az idei szeptembert. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon.
1: Halló, tessék.
2: Halló, itt Faragó Miklós a Rádió egy gongból, és ott a másik oldalon.
1: Enikő vagyok.
2: Hello, Enikő. Meglepődtél, de most már örülsz nekünk, igaz?
1: Igen, igen.
2: Vagy előbb nem te szóltál bele?
1: De, én szóltam bele.
2: Akkor nagyon komoly hangod volt elsőre.
1: Igen?
2: Igen, az volt a komoly Enikő, most meg már a kicsit önfelett és lazább.
1: Igen, most az örülök Enikő van.
2: Mondhatjuk így is. Oké, Enikő, munkában vagy még?
1: Igen, még munkában.
2: Te mivel foglalkozol?
1: Könyvelő vagyok.
2: Jó, hát akkor sok számokkal dolgozol. Viszont most inkább a földrajz tudás kell ehhez a játékhoz. Két információt elmondtam, ugye, hogy magasan található ez az épület, magasban vagyunk, magasban járunk, és 197 méter ez az épület, Magyarország legmagasabb épületéről beszélhetünk. Van már tipped, hogy merre járhatunk? Milyen magas épületek jutnak eszedbe?
1: Hát a magasról én a Kékest mondanám.
2: Szinte tudtam, hogy valószínű, hogy sokan erre gondolnak, úgyhogy nem Kékes. Mi az, ami még magas Magyarországon? Milyen
1: Igen?
2: épület? Aha, nem Kékes. Valóban pötyöksz? Pötyöksz, próbálsz? Segítségül hívod a közönséget, vagy mondhatni lehet, hogy a mesterséges intelligenciát. Jó, fi, mondok egy következő mondatot, és rá fogsz jönni szerintem. Jó? Mert említettem, hogy a harmadik információ az, hogy hova is nyílik kilátás, hogyha ezt az épületet meglátogatjuk, és a kilátójába leülünk, kávézni is lehet. A Mecsek hegységben vagyunk egyébként. A város még nem mondom, azt direkt nem akarom, hanem ugye a Baranyai hegységre láthatunk rá, és hát a Mecsek hegység Misina csúcsán van. Tehát, merre jár az ősz?
1: Uha!
2: Nem. Mecsek, Baranya hegység, térképen merre rakod? Hol lehet? Merre lehet? Nem?
1: Nem igazán.
2: Dunántúlon vagyunk is délen. A hatos úton utazol, akkor oda jutsz.
1: Nem lehet, hogy Pécs.
2: Erre a válaszra vártam, hogy Pécs. Oké, Pécsen vagyunk, de mi van Pécsen, ami magas?
1: Olyan.
2: Enikő, mi van Pécsen, ami őrület magas és nagyon magas épület? Mi van ott?
1: János kilátó.
2: Kilátó, több is van, de nem konkrétan kilátóra gondolok, hanem ez egy olyan épület, amely funkcionál kilátóként is. Mert ugye mondtam, hogy 197 méter magas, viszont 72 méter magasan lift viszi fel a látogatókat az ott található, hát kilátóba, kávézóba. Na?
1: TV-torony?
2: TV-torony!
1: Rádiótorony?
2: Gratulálok, a TV-torony, igen. TV, a pécsi TV-toronyra gondoltunk, és ott járt az ősz. Hú, nehezen, de összejött, jó? Segítettem, de hát utolsó nap van, utolsó lehetőség, Enikő.
1: Köszönöm!
2: Meg péntek is van, fogjuk erre is, de azért hallottam, a háttérben volt egy kis segítség valakim. Kolléganő, súgott.
1: Hát egy kis, igen.
2: Oké. Okay. Bekerülsz a kalapba, úgyhogy akár megnyerheted a délutáni fődíjsorsáson az utazást, meg egy hétvégére az autót teli tankkal.
1: Köszönöm!
2: Hú, csak sikerült a megfejtést megmondani Enikőnek, én teljesen megizzadtam. Búcsúzom is, és ahogy ígértem, Kormos Zsolt sorsolja majd a fődíjat 16 óra után, de még a kalapba lehet kerülni. Merre jár az ősz? Kérdezi Zsolt és a következő órákban. Az elmúlt 4 órában Faragó Miklóst hallottátok, további jó rádiózást, kellemes délután, és jó hétvégét, jövő héten találkozzunk hétfőn 10 óra után pár perccel. A következő órát pedig ez a dal indítja. Viszont hallásra, sziasztok!
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon. Háromnapos, két éjszakás, reggelivel fűszerezett családi őszi vakáció. Vadonatúj, bombajó kölcsönautó, teli tankkal. Erre a csodás nyeremény esélyére számíthat, aki a műsorvezető pár szóból álló segítségéből kideríti, hogy éppen merre jár az ősz. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon. A Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, a Hyundai Centrum Kecskemét és a JNT benzinkút támogatásával. Rádió
3: 1. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
0: Hovány csoport a világ élvonalában.
3: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
5: Elektromos fűtőpanel.
6: Igen. Nordart.hu.
5: Gyors és ingyenes kiszállítás.
6: Igen. Nordart.hu.
5: 5 év csere garancia.
6: Igen. Nordart.hu.
5: Norvég minőség a forgalmazótól.
6: Igen. Nordart.hu.
5: Rendeljünk.
6: Igen. Nordart.hu.
7: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Helyobi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
8: Építőanyagait bízd csak ránk.
9: Nálunk megtalálod, amire egy építkezésen vagy felújításon szükséged lehet. Ömlesztett anyagok, cement, vasanyagok, gipszkarton, térkövek, zsákos termékek.
8: Ezek kiszállítását is ránk bízhatod.
9: Építkezz velünk, megtaláltok minket a Ladánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
0: A Hovány csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hovány csoport a világ élvonalában.
10: Hány óra?
11: Hajnal 2.
10: Megint nem alszol?
11: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
10: Próbáld ki te is a Sedakurt.
12: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
10: Alszol.
12: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
8: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
9: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
13: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
14: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
13: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
15: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
16: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
9: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100,
8: www.opel.tormasi.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
17: Elindult a Made in Kecskemét kurzus újabb fél éve. Készülnek a szívünk napjára Kecskeméten. Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Folytatódik a Mercedes-Benz és a Neumann János Egyetem GANF műszaki és informatikai karának közös Made in Kecskemét elnevezésű kurzusa. A hallgatók a szabadon választható tantárgy keretében az autógyártás folyamataival és legújabb technológiáikkal ismerkedhetnek meg. Olvasható a híres.hu beszámolójában. A kurzus már 7. alkalommal indul el. A nyitó előadáson elhangzott, jelenleg az egyetemen több mint 70 hallgató vesz részt duális képzésben a kecskeméti gyárnál, ami az intézmény mintegy 400 fős teljes duális hallgatói létszámán belül is kiemelkedő szám. Szűrővizsgálatokkal, prevenciós életmód tanácsadással, interaktív és szórakoztató programokkal is várják az érdeklődőket Kecskeméten most vasárnap, a Szívünk napja rendezvény kapcsán. A program közös sétával indul, majd a főtéren várják a városlakókat, akik vércukor és vérnyomásmérésen, testtömegindex számításon, egyéni szív- és érrendszeri kockázat meghatározáson is részt vehetnek, de megismerkedhetnek az újraélesztés alapjaival is. A kisebbeket külön gyerek sarok várja majd olvasat a Bács-Kispun vármegyei oktatókórház honlapján. Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. 4 részletben összesen 20 000 forintot utal nekik évvégéig a Magyar Államkincstár a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján. Az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették, akiknek pedig nem ismeri a NAV a bankszámla adatait, annak postán küldik ki a kompenzációt, mondta rádiunknak Lincmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője.
18: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá. Ők egyben fognak kapni 2 hónapot, és október 30-án számíthatnak már 10 000 forintra. A következő folyósítási dátum az az október 30-a, a harmadik 5 000 forintos támogatás november 13-a, és az utolsó az pedig december 7-én Mikulás után egy nappal érkezik.
17: A nap további részében is zavarhatják még kisebb felhősödések a napsütést, de éjszakára sok helyen kitisztul majd az ég. Csapadék már nem várható, legfeljebb hajnalban lehet néhol párás, ködös a levegő. Este 14-17 fokra, hajnalban 7-11 fokra számíthatunk majd. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, számottevő csapadék nem lesz. A légmozgás is mérséklődik, majd a legmelegebb órákban itt Kecskemét térségében 20-22 fokot mutatnak majd a hőmérők.
19: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gomb.

Itt a Rádió 1. Gong. Az egyik belvárosi kávézó teraszán két barát üldögél a délutáni napsütésben. Az egyik kávés csészével a kezében ránéz a telefonjára, majd elmosolyodva azt mondja. Nézd már, itt a péntek délután. A város felpörgött, és ráadásul ma végre az is eldől. Kiviszi el a szarvasi luxus pihenést a teletankolt kocsival. A másik rákacsintott, felpattintott egy dobozos üdítőt, és csak annyit felelt. Akkor kapcsold be a rádiót, és hallgassuk meg, hová utazunk. Ugye, hogy ismerős a helyzet? 10 perccel múlt 2 óra. Kellemes kora őszi péntek délutánt kívánunk Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak és az online velünk tartóknak. Kormos Zsolt vagyok, és már nyitom is a hétvége kapuját. Ahogyan azt biztosan ti is tudjátok, ma van a nagy finálé. Hétfő óta pörög a Merre jár az ősz játékunk a Rádió 1 Gongon, és nem sokára kisorsoljuk az óriási fődíjunkat. Egy 3 nap, 2 éjszakás, félpanziós pihenést, 2 felnőtt és 2 gyerek részére a Szarvasi Liget Hotelben. Ráadásul az utazáshoz adunk egy teletankolt, vadonatúj autót is. És még mindig van esélyetek a fődíjra. Küldjétek el már is a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Az első feladványunk így hangzik. Ez Budapest legtágasabb, legnagyobb hatású tere, és a 14. kerületben található. Rövidesen további részleteket is megtudhattok róla. Nem sokára érkezik a hétvégi programajánló a kutatók éjszakájával és a szombati családi rendezvényekkel. A folytatásban pedig Switch Disco igazi mai slágerét indítjuk. Ez a Sleep Tonight.

0: Rádió egy gong.
1: Állandóan önöket hallgatom.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: 8:30 perccel. Nézzük, milyen élmények várnak ránk ma este és a hétvégén. Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Ma este a tudományi a főszerep. A kutatók éjszakája keretében délután 5 órától a Neumann János Egyetem Kampfkara, valamint a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar várja az érdeklődőket. Izgalmas kísérletekkel, lángoló bemutatókkal és interaktív játékokkal. A Bányai Júlia gimnáziumban este 6 és 10 óra között nyílnak meg a laboratóriumok kapui. Holnap, azaz szombat délelőtt 10:30-ra Kecskemét városa a Városháza elé hív minden szülőt, nagyszülőt és gyermeket. A gyereket a magasba, országos akció helyi rendezvényére. Vasárnap a Széchenyi városi kispiacon rendezik meg a kakas főző versenyt, ahol ugrálóvár, mesekuckó, lovaskocsikázás és friss mustkészítés várja a családokat. Szó szerint felemelő élményre számíthattok. Garantált a jó kedv a hétvégén, és ne felejtjétek a feladványunkat sem. Budapest legtágasabb, 14. kerületi tere a Millenniumi emlékművel, ami a világörökség része. Ha tudjátok a választ, küldjétek el Viberen a 0620-9414-020-as számra a megfejtést. A fődíjunkat 5 óra előtt fogjuk kisorsolni. Ez pedig nem más, mint egy 3 nap, 2 éjszakás félpanziós pihenés, és kölcsönbe adunk egy teletankolt, vadonatúj autót is az utazáshoz. Éva Max-el megyünk tovább. Indul a Kings and

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hú, mert csúszuk a számok azért. Tehát nálam állandóan ez szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ez nagyon jó, fantasztikus.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Itt a Rádió egy gong, pontosan 3:30 múlt egy perccel. A délután folyamán a napsütést felhő átvonulások zavarják meg, de ezekből csak elszórtan alakulhat ki kisebb eső vagy futózápor. Az északkeleti szél mérsékelt marad. A hőmérséklet 18 fok körül alakul a legmelegebb délutáni órákban. Holnap reggelre kiderül az ég, napközben fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de csapadékra nem kell számítani. A hajnali 8 fokos, néhol ködös párásság után délutánra 21 fokig melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös reggelt követően országszerte a napsütési lesz a főszerep, csapadék nem várható, a délies szél mérsékelt marad, a hőmérők pedig már 22 fokos kellemes melegséget mutatnak. Tudtátok, hogy a kora őszi felhőátvonulások idején a napsugarak törés szöge miatt a táj színei 20%-kal kontrasztosabbnak tűnnek az emberi szem számára, mint a nyári kánikulában. Így a péntek délutáni táj szinte festményszerű. Nem sokára jönnek az útinfók, a folytatásban pedig Shakira és Burna Boy. Igazi mai slágerét indítjuk.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: 3:43 lesz 2 perc múlva. A Rádió 1 gongon egy röpke pillantást vetünk a délutáni közlekedési helyzetre. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között terelés van érvényben. Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján, Röszke felé a külső és a leálló sávon halad a forgalom. A hetényi pihenő ismét használható. Figyelem, Kistelek térségében a 136-os és a 135-ös kilométer között szalagkorlátot javítanak. 3 óráig a belső sáv le van zárva. Az 52-es főúton Kecskemét határában a 10-es kilométernél lévő körforgalomépítésnél jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, Fülöpszállás és Solt között. Burkolat felújítás miatt állandósultak a torlódások. Szabadszállásra az 52-esről pedig továbbra is csak Kisizsák felé tudtok bejutni. A pénteki csúcsforgalomban is a sávszűkületeknél tartsatok nagyobb követési távolságot, és figyeljetek a munkaterületek sárga jelzéseire. Nem sokára jövünk a játékkal, a folytatásban pedig Miles Smith igazi mai slágere indul, a Stargazing.

0: Igen, tessék.
1: Kormos Zsolt vagyok, a Rádió egy Gong stúdiójából. Vivient keresem.
0: Itt van, én vagyok.
1: Van-e kedved egy kicsit utazni velünk?
0: Jó lenne.
1: Már is mondom a feladványunkat, ha helyesen válaszolsz, te is bekerülsz a fődíj sorsolásba, mehet?
0: Igen, igen.
1: Budapest legtágasabb, legnagyobb hatású tere a 14. kerületben, szűkebb értelemben véve a millenniumi emlékművet jelöli, az előtte fekvő Andrássy úttal együtt a világörökség része. Hol járunk?
0: Szerintem a Hősök tere.
1: Szerintem is a Hősök terén jártunk. Te már jártál ott egyébként?
0: Igen.
1: Milyen élmény volt neked ez?
0: Szép.
1: Bekerültél a fődíj sorsolásba, 5 óra előtt fogjuk sorsolni a fődíjunkat, tudod-e, hogy mit lehet nyerni?
0: Egy hétvégét, családi hétvégét. Szarvasra talán, ugye?
1: Igen, és ráadásul kaptok kölcsönbe hozzá egy vadi új autót is, teletankolva. Szerintem érdemes szorítani a következő néhány órában.
0: Igen, bízunk a legjobbakban.
1: A következő órában lesz az utolsó lehetőségetek arra, hogy ti is bekerüljetek a fődíj sorsolásba. 3 óra után érkezik a második feladványunk, a hazai borkultúra Fellegváráról, és hozunk egy pletykát a pénteki menekülés jelenségéről. Az órát Taylor Swift indítja, érkezik az Op Light.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon. 3 napos, 2 éjszakás, reggelivel fűszerezett családi őszi vakáció. Vadonatúj, bombajó kölcsönautó, teli tankkal. Erre a csodás nyeremény esélyére számíthat, aki a műsorvezető pár szóból álló segítségéből kideríti, hogy éppen merre jár az ősz. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon. A Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, a Hyundai Centrum Kecskemét és a JNT benzinkút támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
6: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
7: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatnivaló, bárhol, bármikor!
8: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
9: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
10: Hovány csoport, a világ élvonalában. 35 év, 35%. A Kefog ZRT Juniperus parkkertészet jubileumi akcióval ünnepel. Szeptember 26-án 8 órától 14 óráig minél többet vásárol, annál nagyobb a kedvezmény. Akár 35%. 35 éve a természet bizalmát őrizzük. Ünnepeljünk együtt. Juniperus parkkertészet. Kecskemét, Mártírok útja 88. A kedvezmények a kiskereskedelmi árból kerülnek lebonásra, más kedvezménnyel nem összevonhatók.
11: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
12: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
13: Éppen a családi hétvégét tervezitek? Kapcsolódjatok ki Kecskemét hűvös, ligetes, zöld oázisában. Ismerjétek meg a különleges mandrilokat és a tágas kifutók testközeli csodáit. Kecskeméti vadaskert. Egy karnyújtásnyira a vadvilág.
14: Látod, mondtam, hogy hívjunk inkább költöztetőt. Legközelebb bízzuk a profikra, és hívjuk a Költöz Okosant. Profi csapat, bármit elszállítanak, és még jó áron is dolgoznak. Keress rá a Költöz Okosantra Facebookon vagy interneten. Költöz Okosan te is!
15: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
16: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
17: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
18: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Gemius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
19: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
20: Empátia konferenciát tartanak Kecskeméten, művészeti maratonra várják a városlakókat. Elindult az Okostányér országos diáktudás próba. Demeter Dia vagyok. Empátia konferenciát tartanak Kecskeméten október 3-án. Idén már 3. alkalommal szervezik meg az eseményt, a programnak a Katona József könyvtárat otthont. A konferencián hazai pszichológiai és mentálhigiénés szakemberek tartanak előadásokat. Olyan témákat boncolgatnak majd, mint a párkapcsolatban megjelenő kötődési sebek, a gyászfeldolgozás, az érzelmi alapú evés, az irodalomterápia és a tudatos élet. A részletes program az Empátia Központ honlapján érhető el. 24 órán át várják közös alkotásra az érdeklődőket Kecskeméten. A PsyArt 24 művészeti maratont péntek déltől szombat délig rendezik meg a Híres Agóra ifjúsági otthon tükörtermében. A program célja, hogy a művészet segítségével közelebb hozza egymáshoz a pszichiátriai betegséggel élőket, hozzátartozóikat, a szakembereket és a város lakóit, miközben az elfogadásra és az előítéletek lebontására is felhívják a figyelmet. A részvételhez nem kell művészeti előképzettség, az időpont foglalás sem kötelező. A szervezők ugyanakkor kérik, hogy aki teheti, előre jelezze érkezését, ezzel is segítve a munkájukat. Ismétlen indult az Okostányér országos diák tudáspróba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
21: A túlsúly, kettes típusú cukorbetegség, ezt összefüggést mutatnak azzal, hogy mit teszünk és mennyit teszünk. Hatékony megelőzéshez bizony már gyermek korban elkezdődik. A 6. 7. osztályosok azért is fontosak, mert ők azok, akikre jellemző egy nagyfokú nyitottság, például a táplálkozási kérdések iránt, mert a nagyon nyitott életkorban minél több információhoz jussanak ezekről a kérdésekről, mint az egészséges táplálkozás és az aktív életmód.
20: A három fős csapatok jelentkezését október 22-ig várják a verseny weboldalán. Az országos döntőt november 21-én rendezik meg Budapesten. A nap további részében is zavarhatják még kisebb felhősödések a napsütést, de éjszakára sok helyen kitisztul majd az ég. Csapadék már nem várható, legfeljebb hajnalban lehet néhol párás, ködös a levegő. Este 14-17 fokra, hajnalban 7-11 fokra számíthatunk majd. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, számottevő csapadék nem lesz. A légmozgás is mérséklődik, majd a legmelegebb órákban itt Kecskemét térségében 20-22 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágerme.

A rádió egy gongon csak igazi mai sláger megy. Nemrégiben egy autó haladt a Kiskörúton Kecskeméten. A sofőr az egyik kezével a kormányt fogta, a másikkal feljebb tekerte a hangerőt a rádión, majd átszólt a mellette ülő párjának. Figyeld a feladványt, mert ha ezt eltaláljuk, és szerencsénk lesz, jövő héten már szarvason pihenünk a teletankolt autóval. A lány felkacagott, és már nyomta is a Viber üzenetet. Remélem, sokan magukra ismertek. 10 perccel múlt 3 óra. Kellemes péntek délutáni rádiózást kívánunk Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak és a rádió1gong.hu oldalon velünk rádiózóknak. Kormos Zsolt vagyok. Pörög a Merre jár az ősz fináléja. Ne feledjétek, 5 óra előtt sorsoljuk a fődíjunkat, a 3 nap, 2 éjszakás, félpanziós, Szarvasi Liget Hotel pihenést a teletankolt autóval együtt. Íme a második óra feladványa. Ez a vidék a hazai borkultúra egyik legfényesebb égköve. Itt található többek között a Siklósi Vár is, ahol a Tenkes Kapitánya című ikonikus sorozatot forgatták. Ha tudjátok a megfejtést, küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Nem sokára jön délutáni pletyka rovatunk, és megvizsgáljuk a pénteki menekülés jelenségét. A folytatásban pedig Teddy Swims igazi mai slágere indul már is. Ez a The Door.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

Itt a Rádió egy gong. 8 perc múlva 3:30. Következik néhány gondolat a pénteki menekülésről. Figyeltétek már, hogy pénteken, mintha mindenki sietne valahová. A szakemberek szerint létezik egy jelenség, amit akár pénteki menekülésnek is nevezhetnénk. Ahogy közeledik a hétvége, az emberek agya fokozatosan átvált munkaüzemmódból szabadidőüzemmódba. Nem véletlen, hogy péntek délután nehezebben koncentrálunk, viszont sokkal gyakrabban nézegetjük az órát. Van, aki a Balaton felé indulna, más a családi programokat szervezi, és olyan is akad, aki egyszerűen csak a kanapéval tervez randit. Érdekes, hogy a kutatások szerint már a hétvége várakozása is javíthatja a hangulatunkat. Vagyis nem csak a pihenés tesz boldoggá, hanem az is, hogy tudjuk, hamarosan jön. Szóval, ha ma délután úgy érzed, fejben már nem az irodában vagy, nem vagy egyedül, valószínűleg a pénteki menekülés tüneteit produkálod. És most áruljátok el, ti hová menekültök péntek délután? A hétvégébe, vagy csak a hűtőszekrényig? Akárhogyan is döntötök, a Szarvasi Liget Hotel pihenése és a teletankolt autó még mindig várja a mai győztesünket. A feladványunk így hangzik, a hazai borkultúra égköve, ahol a Siklósi Vár és a Tenkes Kapitánya található. A nyerni szeretnék üzeneteket Viberen várjuk a 0620-9414-020-as számon. Nem sokára jön az időjárás, Lady Gagával megyünk tovább, következik a Shallow.

0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját a JP Autónál. BYD Dolphin GDMI már 8.390.000 forinttól, akár 0% THM-mel lehet a tiéd. Ha akarod elektromos, ha kell benzines. További részletek Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
3: Álomesküvő, álomhelyszínen. Kecskeméttől mindössze 20 percre Csemőben vár a Tamás tanya, ahol minden adott ahhoz, hogy az esküvőtök igazán emlékezetes legyen. Tóparti ceremóniakert, 3 különleges rendezvényterem, teljes körű szolgáltatás és helyszíni szállás akár 70 fő részére. Tamás tanya, egy hely, ami méltó életetek legszebb napjához. Árajánlat kérés www.tamastanya.hu.
4: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
5: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most! Rádió.

Itt a Rádió egy gong. Ismételjük át a hétvégi időjárási kilátásokat. A délután folyamán továbbra is felhőátvonulásokra lehet számítani. A csúcsérték 18 fok körül alakul. Holnap a párás reggel után napos idő jön, 21 fokos kellemes meleggel, vasárnap pedig 22 fokos napsütéses koraőszi időjárás vár ránk. Érdekesség, hogy a koraőszi 18 fokos mérsékelt szeles időben a szervezet D-vitamin beépülése kiegyensúlyozottabb, mert a bőr nem védekezik az erős UV-sugárzás ellen. A délutáni séta tehát felér egy energiabombával. Nem sokára megérkeznek a friss útinfók, a folytatásban pedig kamráddal megyünk tovább. Indul a

0: Az útinformáció támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Rádió egy gong. 3:44 van, vessünk egy pillantást a közutakra. Az M5-ösön Kecskemétnél a 71-es és a 78-as kilométer között terelés van érvényben. Az 52-es főúton, Kecskemét határában és Solt felé az 53-ason Kiskunhalasnál, az 55-ösön Bátaszéknél és a 451-esen pedig Kiskunfélegyházánál útépítési korlátozások lassítják a haladást.

szabadszállásra továbbra is Kisizsák felől juthattok be. Az esti szürkület közelettével az autóból kiszállva mindig figyeljetek a kerékpárosokra. A sötét ruhában tekerők nehezebben észrevehetők, úgyhogy használjatok fényvisszaverő elemeket. Tüstént érkezünk utolsó játékosunkkal, a folytatásban pedig Loi igazi mai slágere indul, a Golden Summer.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó a hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Szálltok!
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Megmondom, az őszintén nagyon érdekességeket hallok állandóan.
2: Mert nagyon jók a dalaitok, amiket adtok.
0: Rádió 1 gong.

0: Igen.
1: Korma Zsolt vagyok, a Rádió 1 Gong stúdiójából. Szia!
0: Ja, igen, vagyok.
1: Fejtsük meg együtt, merre jár az ősz. Mondom a feladványunkat.
0: Oké.
1: A hazai borkultúra egyik legfényesebb égköve, legfejlettebb bortermővidéke. Itt található többek között a Siklósi Vár, ahol a Tenkes kapitányát forgatták. Egy kis segítség, hol járunk?
0: A Villányi borvidéken járunk.
1: Így van, bekerültél a fődíj sorsolásba. Sok szerencsét kívánok a következő órában. Fogjuk sorsolni a fődíjunkat.
0: Köszönöm szépen.
1: Úgy bizony, a gyönyörű Villányi borvidék volt a megfejtés. Nem sokára jön a sorsolás, a következő órában pedig megnézzük a harlekin katicák elleni védekezés leghatékonyabb trükkjeit. Hypaton és Norma Jean Martin felvételét már bekészítettük az óra elejére. Jön az Out of My Head.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Merre jár az ősz? A Rádió 1 Gongon. Három napos, két éjszakás, reggelivel fűszerezett családi őszi vakáció. Vadonat

0: ősz. Merre jár az ősz? A rádió egy gongon. A Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, a Hyundai Centrum Kecskemét és a JNT Benzinkút támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből! Válaszd Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmári.hu-n.
4: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Kasszulecs 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bardiauto.hu oldalon.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 Hybrid EV most 11.950.000 forinttól a készlet erejéig. Leapmotor.net/hu.
7: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
8: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöld borsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
10: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
11: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hovány csoport a világ élvonalában.
12: Éppen a családi hétvégét tervezitek? Kapcsolódjatok ki Kecskemét hűvös, ligetes, zöld oázisában. Ismerjétek meg a különleges mandrilokat és a tágas kifutók testközeli csodáit. Kecskeméti vadaskert. Egy karnyújtásnyira a vadvilág.
13: A legtöbb SUV nem hegyet mászik, hanem patkát. Nem a vadregényes szerpentineket hódítja meg, hanem a reggeli dugót. Nem expedícióra készül, hanem a hétvégi bevásárlásra. A Volkswagen T-Cross pont annyira SUV, mint amennyire a hétköznapokban szükség van rá. Kis helyet kér és nagy szabadságot ad. Most elérhető már 6.990.000 forinttól. További részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
14: Volkswagen.
15: Szakma City a Kenterben. Fedezd fel szeptember 25-26-án a szakmák varázslatos világát. Próbáld ki, gyűjts City Money-t, válts be élményekre, ajándékokra. Szeptember 25-én pénteken 9-től 18 óráig, 26-án szombaton 9-től 15 óráig várunk a Kenterben. Rudolf Kerti Kislovarda épülete. Bejárat a Sport utca felől. www.szakmacity.hu.
16: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
17: Roncsautóját akár 55 forint
14: forint per kilogramm áron átvesszük.
16: Kecskemét Szent István körút 24, Pipoparts Kft.
17: Raster Stúdió. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
18: Megérkezett a Nissan Leaf új generációja. Nissan Leaf tesznapok Kecskeméten a Formont Automobilnál. Szeptember 24-25-26. 100%-ban elektromos, aerodinamikus crossover akár 604 kilométeres hatótávval, korszerű digitális megoldásokkal és olyan technológiákkal, amelyek valódi értéke csak vezetés közben derül ki. Regisztráljon tesztvezetésre a 0676-501-200-as telefonszámon. Formont Automobil Kecskemét. Külső Szegedi út 53. www.nissankecskemet.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
19: A közlekedés biztonsági volt a főszerep Kecskeméten. Idén is megtartják az európai madár megfigyelő napokat. Motorral a merrák ellen. Demeter Dia vagyok. A közlekedés biztonsági volt a főszerep a közelmúltban Kecskeméten. A Bács-Kiskun megyei rendőrség a Vadas Parkkal közösen ismét megrendezte a hagyományos Kressz szafarit. Több mint 200 fiatal vett részt az eseményen. A negyedik osztályos gyerekek játékos feladatokon keresztül tanulhattak a biztonságos közlekedésről, miközben az állatok tulajdonságait is összekapcsolták egy-egy közlekedési szabállyal. Így például a teknős páncélja a bukósisak, a kenguru pedig a biztonsági öv fontosságát szemléltette, írja polisz.hu. Idén is megtartják az európai madár megfigyelő napokat. Október első hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat, köztük Bács-Kiskunban is. Madárgyűrűzésen és madár megfigyelésen vehetnek részt az érdeklődők október 3-án a Dávodi Földvári tónál, a császártöltési Vörös Mocsárnál vagy Bácsalmáson a Sóstónál. Október 4-én pedig a Bács-Borsódi víztározónál szerveznek hasonló programot. Az esemény sorozat lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt verseny is az európai államok között. A helyszínek a résztvevők és a látott madarak száma alapján értékelik az országokat, írja honlapján a Madártani Egyesület. Itt elérhető minden információ is a programokkal kapcsolatban. Az ország minden pontjáról érkeznek a szombati rózsaszín motoros felvonulásra a fővárosba. Október a merrák elleni küzdelem hónapja. Az esemény indítja az idei programsorozatot. Várhatóan több mint 300 motoros a merrák színében, rózsaszínben vonul majd keresztül a városon, mondta rádiunknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
20: Az ország sok részéről, sok településéről jönnek motorosok Budapestre, hogy átadják azokat a rózsaszín szalagra írt üzeneteket, amiket hoznak magukkal, és hogy felvonuljunk és felhívjuk a figyelmet a merrák ügyében az önvizsgálatra és a szűrések fontosságára. Azzal a nagyfokú figyelemfelhívással, amit egy ilyen esemény minden évben szokott eredményezni, azzal nagyon sok olyan emberhez eljuthat az információ, hogy a szűréseken érdemes részt venni, hogy az önvizsgálatot érdemes minden hónapban elvégezni, hogy ezzel azt gondoljuk, hogy életeket menthetünk.
19: A nap további részében is zavarhatják még kisebb felhősödések a napsütést, de éjszakára sok helyen kitisztul majd az ég. Csapadék már nem várható, legfeljebb hajnalban lehet néhol párás, ködös a levegő. Este 14-17 fokra, hajnalban 7-11 fokra számíthatunk majd. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, számottevő csapadék nem lesz. A légmozgás is mérséklődik, majd a legmelegebb órákban itt Kecskemét térségében 20-22 fokot mutatnak majd a hőmérők.
21: A műsort a Red Homebau kézházai támogatják. www.redhomebau.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy Gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi, mai slágermely.

0: könnyű feladat, melyhez elég az emlékeidben kutatni kicsit. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look

0: Rádió 1, gong. 4 óra múlt valahol a belvárosi csúcsforgalomban. A kocsisorok lassan arra szólnak, de az ablakokon át látni, hogy a sofőrök türelmesen kopogtatják az igazi mai slágerek ritmusát az ujjaikkal a kormánykeréken. Az egyik autóban az apuka felnéz a visszapillantóba, rámosolyog a hátulülő gyerekekre, és azt mondja: nyugalom, ez már a hétvége. Most már csak arra figyelünk, mikor hívnak a Rádió 1 gongból a szarvasi utazásért. Ismerős a helyzet, ugye? Már mindenki fejben a hétvégét tervezi. Szép péntek délután kívánunk Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak, a környező településeknek és az online velünk tartóknak. Kormos Zsolt vagyok, megérkeztünk a péntek délután utolsó, mindent eldöntő felvonásához. A visszaszámlálás elindult, 5 óra előtt néhány perccel kisorsoljuk a Merre jár az ősz óriási fődíját. Valaki elviszi a 3 nap, 2 éjszakás félpanziós pihenést a Szarvasi Liget Hotelbe, a teletankolt, vadonatúj kölcsönautóval. Néhány perc múlva mindezek mellett egy újabb pletykát hozunk a harlekin katicák őszi inváziójáról és a védekezési praktikákról. Aztán emeljük a telefont a fődíjért. Regán Lili igazi mai slágerével megyünk addig is tovább. Következik a Heal Me.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

a Rádió egy gong 9 perc múlva 5:30. Ilyenkor, amikor az ősz első hűvösebb napjai beköszöntenek, a rovarok menedéket keresnek a házak körül, és sajnos még a házakban is. Ezért elhoztuk nektek az otthonápolás legforróbb őszi témáját. Szeptember végén menetrend szerint megérkeznek az ablakkeretekre a sárgás-pirosas, sokpöttyös harlekin katicák. Ezek az Ázsiából származó rovarok a hideg elől falkákban próbálnak bejutni a lakásokba. A szakemberek szerint a legfontosabb szabály, soha ne nyomjuk össze őket. Veszély esetén ugyanis egy sárgás, kellemetlen szagú folyadékot bocsátanak ki, ami maradandó foltot hagy a függönyön és a falon. A leghatékonyabb bevált házi praktika az ablakkeretek áttörlése illóolajos, levendulás vagy mentás vízzel, amit a katicák szaglószerve kifejezetten utál. Így messzire elkerülik az otthonotokat. Ennyit a katicákról, nem sokára jön az időjárás, a folytatásban pedig Kygo és One Republic felvétele indul a Chasing Pet.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: 5 perc múlva 14:30. Ma 18 fokos, kora őszi időnk van, holnap 21 fokos napos idő jön. Vasárnap 22 fokos, kellemes meleggel zárjuk a hétvégét. Érdekesség, hogy a kora őszi estéken a levegő csökkenő páratartalma miatt a csillagok fénye sokkal kevesebbet vibrál az égbolton. Így tehát tökéletes lesz a mai este egy kis csillagnézésre. Nem sokára jövünk az utolsó útinfóval, a folytatásban pedig Mark Ronson és Miley Cyrus igazi mai slágerét indítjuk. Ez a Nothing Breaks Like a Heart.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
2: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válassz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
3: Aszta, ez mi volt?
4: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
3: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100.000 új autót értékesítettünk több mint 50.000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
7: Hovány csoport a világ élvonalában.
8: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját a JP Autónál. BYD Dolphin GDMI már 8.390.000 forinttól, akár 0% THM-mel lehet a tiéd. Akarod elektromos? Ha kell, benzines. További részletek Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
9: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
10: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: A Rádió egy gong fődíjsorsolás előtti utolsó útinformációi következnek. 3:45 lesz 6 perc múlva. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést. A 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, továbbra is torlódásokra kell számítani, és Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél, az új körforgalmú csomópontnál, a 9-es kilométernél szintén. Vezessetek óvatosan, tartsatok nagyobb követési távolságot, és készüljetek a nagy fődíjsorsolásra. Lojjal megyünk tovább, egy kis szerencse nem árt, érkezik a

0: Halló!
1: Rádió egy gong. Kormos Zsolt vagyok, Ágit keresem.
0: Szia, én vagyok.
1: Szia!
0: Ági vagyok.
1: Meg tudnád-e mondani, hány százalékon van most a telefonod akkumulátora?
0: Hát olyan 75.
1: Az tök jó, az elég lesz. Mert van egy elképesztő hírem. Megnyerted a Merre jár az ős szarvasi luxus utazását a teletankolt autóval. Milyen érzés?
0: Jó, de jó, nagyon boldog vagyok. Nagyon örülök neki. Köszönöm szépen.
1: Ki lesz az első, akit felhívsz, vagy akinek elmondod, miután letettük a telefont?
0: A férjem lesz, mivel együtt megyünk, és nagyon-nagyon szorított ő is, hogy sikerüljön megnyerni ezt a nyereményt.
1: Akkor szerencsét hozott a Szegedi Dóm.
0: Igen.
1: És ki fogja vezetni a teletankolt autót, Szarvasi?
0: Megfelezzük az utat, úgy gondolom.
1: Oké, meg hát van egy visszaút is, úgyhogy tulajdonképpen így is lehet felezni. Oda ő vezet, visszafelé pedig te. Vagy fordítva.
0: Így van.
1: Attól függ, ki mennyire fárad el a hétvégén majd a gyerekekkel.
0: Igen.
1: Oké, gratulálunk a Rádió egy gong csapata nevében. Érezzétek nagyon jól magatokat Szarvason, és ha készülnek képek, nagyon szívesen megnézzük a Facebook oldalunkon.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Ezzel mára elbúcsúzunk. Holnap 10 órától várlak benneteket ugyanitt, újabb játékkal. Egyelőre nem árulom el a részleteket, bízom benne, hogy találkozunk. Jó rádiózást kívánok mindenkinek, legyen szép estétek, sziasztok!

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Merre jár az ősz? A rádió egy gongon. Háromnapos, két éjszakás, reggelivel fűszerezett családi őszi vakáció. Vadonatúj, bombajó kölcsönautó, teli tankkal.

0: Merre jár az ősz? A rádió egy gongon. A Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, a Hyundai Centrum Kecskemét és a JNT benzinkút támogatásával. Rádió
1: 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford, amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
5: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45.000 forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
8: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel.
9: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
10: Elektromos fűtőpanel.
11: Igen. Nordart.hu.
10: Gyors és ingyenes kiszállítás.
11: Igen. Nordart.hu.
10: 5 év csere garancia.
11: Igen. Nordart.hu.
10: Norvég minőség a forgalmazótól.
11: Igen. Nordart.hu.
10: Rendeljünk.
11: Igen. Nordart.hu.
12: Kulcs, telefon, cipő, hola?
13: Háj!
12: Jó, most már jöhet a nap.
14: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
15: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
16: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
17: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
18: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a VÁN most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig féláron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. VÁN. Minden pillanat számít.
19: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
20: Megérkezett a Nissan Leaf új generációja. Nissan Leaf tesznapok Kecskeméten a Formont automobilnál. Szeptember 24-25-26. 100%-ban elektromos aerodinamikus crossover akár 604 kilométeres hatótávval, korszerű digitális megoldásokkal és olyan technológiákkal, amelyek valódi értéke csak vezetés közben derül ki. Regisztráljon tesztvezetésre a 0676-501-200-as telefonszámon. Formont automobil Kecskemét. Külső Szegedi út 50 www.nissankecskemét.hu.
21: Szeptemberben nagyot emel a Plazma Center.
22: Ha még nem vagy plazmadó, ezt hallgasd. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd illeted első két adásával 60 000, az első 5 plazmadásoddal pedig összesen 155 000 forint juttatása tehetsz el. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részleteket látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk.
0: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
1: Kavics felverődés, szélvédőcsere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
13: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harangpak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. Harangpak.hu.
23: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyag kereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
24: A legtöbb SUV nem hegyet mászik, hanem patkát. Nem a vadregényes szerpentineket hódítja meg, hanem a reggeli dugót. Nem expedícióra készül, hanem a hétvégi bevásárlásra. A Volkswagen T-Cross pont annyira SUV, mint amennyire a hétköznapokban szükség van rá. Kis helyet kér és nagy szabadságot ad. Most elérhető már 6 990 000 forinttól. További részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
25: Volkswagen. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: És most! Rádió indul a Rádió egy Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Regán Lili, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
27: Tűpontosan délután 5 óra van, ráadásul végre péntek, szuper hétvégét mindenkinek, sziasztok! Regál Lilié a ma délutáni Rádió egy Live Mix, ami 2 órás, és hát Lili elképesztően elegáns. Hello Lili!
28: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót, köszönöm szépen, te mindig valamit mondasz a szettemre.
27: Mert ez egy brutál csinos és nagyon elegáns ruha, nagyon szép, tényleg.
28: Köszönöm szépen.
27: Lili, tudjátok nézni is, mixelés közben élőben megyünk a YouTube csatornánkon, SMS és Viber számunk 0623111111. Tudjuk, hogy mindenki tiszta ideg, mentek haza, dugóban ültök, nyugi, bízzátok ránk magatokat, és élmény lesz a hazaút, kezdjük el.
28: Küldöm a jó energiákat 2 órán keresztül, úgyhogy csapjunk is bele, elsőként érkezik a Wonderful Life itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.

mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. A lemezjátszók mögött.

0: Kösz, hogy itt vagytok, és ma is minket hallgatok, vagy minket néztek, mind a kettőt lehet, ez a Rádió 1, és benne a Rádió 1 Live Mix 2 órában. Mellettem Regán Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Közlekedési információk jönnek csak nagyon röviden. 3 autó karambolozott a 4-es főúton, Debrecen belterületén a külső Kassai úton, és sokan autóznak az M1-esen Budapest felé, főleg Tata, Óbarok és Biatorbágy térségében van dugó. Mindenkinek jó utat! Rengeteg az üzenet, imádom Lilit, ahogy táncolgat, nagy bulit csinált Kanizsán, mindenkivel kedves volt, egy selfie erejéig, írja Árben.
1: Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy sikerült akkor így találkozni személyesen is.
0: Szia Lili, hello Geri, jó rég írtam neked, nektek, mert mindig közbeszólt az élet, de most végre itt vagyok, világjáró kékhajú lány. Nagyon örültem a hajdúszoboszlói személyes találkozásnak, és még jobban örülök a nemzetközi sikereidnek. Csak így tovább, Donna Gabi, a kamionos csaj.
1: Aj, nagyon kedves tőled, köszönöm. Igen, Geri, képzel, találkoztam vele személyesen, de ő jó. Ugye nagyon sokszor szokott nekünk írni, és mindig nagyon kedves.
0: De jó, 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Egy saját dalja most.
1: Így van, nem a legfrissebb, hanem az azelőtti, viszont óriási mérföldkő volt ez nekem, hiszen Chris Willis-szel dolgozhattam együtt, aki világslágerekben énekel, viszont jelenleg a legújabb saját dalom a Heal Me, az 5. legjátszottabb rádiós sláger Magyarországon, ami óriási boldogság nekem, nagyon örülök, hogy szeretitek és hallgatjátok, úgyhogy érkezzem most akkor a közös dalom Chris Willis-szel, ez a Blue Heart itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mix-ben.
2: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: 7 órában Regál Lilivel háromszoros év DJ győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili, még egyszer.
1: Ciao Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót.
0: Fú, rengetegen írtok Lilinek minden felületen. Sziasztok, régen jelentkeztem, de itt vagyok, jól vagyok, minden rendben, a kedvenc DJ-m és a zenéi megédesítik a napomat. Nagyon feltölt a műsor, örülök, hogy 2 órás, puszi, egy régi hallgatótok Mónika.
1: Köszi, mindig örülünk a visszatérőknek, és egyébként mi is örülünk, hogy 2 órát vagyunk ilyenkor a Live Mixben, mert elképesztő, hogy mennyire repül itt az idő.
0: Bizony, és most egy új hallgató. Szia Lili, hello Geri, nagyon jó hallgatni titeket. Lili, nemrég találkoztunk Veszprémben egy születésnapi rendezvényen. Ott kaptam tőled aláírást, amit a mai napig magamnál tartok a telefontokomban. Azóta követem a munkásságodat, most figyelj, és értékelő videókat is csináltam eddig 3 zenédről is a TikTokon. Még egyről nem, azzal el vagyok maradva, de azt is megcsinálom, ígérem. Üdvözlettel 1 éve hallgatótok és nagy-nagy fanotok, Rami.
1: De aranyos, hát ez milyen kis különleges nagyon üzenet volt. Köszönöm, és kíváncsi vagyok erre a videóra, úgyhogy küldj át nekem.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Lendülünk tovább.
1: A következő előadó előtt volt szerencsém zenélni, amikor itt koncertezett Magyarországon, én voltam a Warm Up DJ-je, ami egy óriási megtiszteltetés volt, ő nem más, mint Kamrád. Tőle érkezik most a Hug Yourself itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
2: Hey everyone, this is Kamrád, and you're listening to Radio 1.
3: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: Jennifer Lopez és David Guetta milyen érdekes, 30 éve vannak már a pályán mind a ketten, és ez a legelső közös daluk, 2026-ig kellett rá várni. Save Me Tonight a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben. Mellettem Regál Lili a lemezjátszói mögött. Rengetegen üzentek Lilinek, sziasztok! A hajam ledobom, olyan jó a mix, imádom, hogy a számomra a legkedvesebb DJ kever, így jobban megy az árás. Puszi, Hajni!
1: Köszönöm szépen, átküldöm az energiát a munkához, és mindenkinek, aki még dolgozik, vagy dugóban ül, vezessetek óvatosan.
0: Sziasztok, Ági vagyok Szegedről. Egy hete Ópusztaszeren nagyot menetelt a Lili, hatalmas buli volt, a csajok nagyon élvezték, üdvözlettel Ádám.
1: Köszönöm, de jó, hát ma is megyek fellépni, holnap is, illetve ugye mondtam, hogy lesz egy nagy hírem, ugyanis egy új országba is ellátogatok majd, mint DJ.
0: Ezt mikor jelented majd be egyébként?
1: Hétfőn.
0: Oké, nagyon várjuk. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Tartunk megint egy rövid hidratációs szünetet, aztán Lilivel maradunk még egy órán át, és ne felejtjétek, 7 órától a Rádió 1 kívánság műsorban kaphatok még 2 kulcsot a Rádió 1 konténerhez, ami tel is tele van ajándékokkal, és amiben hamarosan még újabb ajándékok is kerülnek, úgyhogy egy kis szünet, aztán pedig folytatjuk.
1: Így van, hiszen még csak a felénél vagyunk, úgyhogy nem menjetek messzire.
0: Jövünk vissza a Regál Lilivel élőben mindjárt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió 1 konténert a 8. kerület

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
3: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
4: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
5: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
6: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
7: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
8: Telefon.
9: Kávé.
8: Reggeli.
9: Kávé.
8: Munka.
9: Kávé.
8: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP-kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj! Bravos! Az első a kávé.
10: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu per akció oldalon.
12: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod, elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
13: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
14: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram félzsíros, félkemény rizskasajt az önkiszolgáló pultban. Csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
15: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
16: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
17: Amikor ő nincs rendben, akkor... akkor én sem vagyok nyugodt.
18: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek
19: a Protexin kell. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
21: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
22: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
1: Reklámot hallottak.
23: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
24: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását. Tegyen próbára minket, ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
25: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
26: Építőanyagait bízd csak ránk.
27: Nálunk megtalálod, amire egy építkezésen vagy felújításon szükséged lehet. Ömlesztett anyagok, cement, vasanyagok, gipszkarton, térkövek, zsákos termékek.
26: Ezek kiszállítását is ránk bízhatod.
27: Építkezz velünk. Megtaláltok minket a Ladánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
28: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
29: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
30: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tico benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó kedvbe!
31: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Gemius 2026. júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
32: A Kávé Világnapján a Rádió 1 Gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten. Sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortado, egy krémes cappuccino, vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a Kávé Világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió 1 Gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió 1 ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádió stábjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
1: Kövesd Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak.
33: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mai slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
1: Szuper hétvégét mindenkinek, sziasztok, itt vagyunk még egy órán át Regál Lilivel, háromszoros év DJ együttes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili, még egyszer.
2: Szia Geri, üdvözlök mindenkit.
1: A műsort tudjátok nézni is, élőben megyünk az applikációnkban és a YouTube csatornánkon, SMS és Viber számunk 0623111111. Isteni zenék jönnek a második felvonásban is, menjünk tovább.
2: Érkezzen újra a kámrád, viszont egy különleges mashupban játszom ezt a dalát, amit én nagyon-nagyon szeretek, szerintem nagyon vidám hangulata van, ez a Be Mine. Ezzel kezdem a második órát itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
3: Hey everyone, this is Cameron and you're listening to Radio 1.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Regán Lili élőben 2 órán át a lemezjátszóknál a Rádió 1 Live Mixben. Közlekedési információk jönnek. Ma este Ukrajnában játszik Nemzetek Ligája mérkőzést a magyar labdarúgó válogatott a Puskásban. A környéken szokás szerint van egy csomó lezárás. Az M1-esen óriási a torlódás Budapest felé az 54-es kilométertől, gyakorlatilag 20 kilométeren át, aki tud a Tatabánya lehajtónál menjen le. A meccsre mennék, nem fogok odaérni, üzeni nekünk Zé. Ó, Zé, kitartást kívánok neked, meg mindenkinek, jó utat! Fú, de sok üzenetünk van. Sziasztok, Lili, ha gondolod, átküldöm neked szívesen Instán az értékelő videókat. Üdvözlettel, Rami.
1: Szuper, nagyon aranyos, rendben, csekkolni fogom.
0: Sziasztok, Lili, a kedvencem, imádlak, örülök, hogy ő mixel. Üzennék rajtatok keresztül az arámnak, vezessen óvatosan, nagyon várom. Jó hétvégét mindenkinek, sok puszi, kaktusz.
1: Köszönjük szépen, és hát reméljük, hogy célba ért az üzenet.
0: Így van, 7 órától a Rádió 1 kívánság műsorban is jöhetnek az ilyen üzenetek, ne felejtjétek, akkor 2 játék is lesz kulcsokért a Rádió 1 konténerhez, ami tel is tele van ajándékokkal. Megyünk már is tovább.
1: Jöjjön egy újdonság, egy olyan duó állt össze, ami szerintem magáért beszél, Martin Garrix és Ed Sheeran, ez a Repeat It, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
2: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to Radio 1.
3: A lemezjátszók mögött Regál Lili. Regál Lili. Rádió 1 Live Mix.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix, ősszel is 2 órában ma Regál Éli élőben a lemezjátszói mögött. Sziasztok, ez egy üzenet, János vagyok, szép hétvégét kívánok a kedvenc DJ-mnek, Regál Lilinek, imádom a Dreamin című számát és a dinnyelvő macskáját.
1: Köszönöm szépen, hát ő igen, most már a dinnye szezon éppen lemegy, de azért rajta leszek az ügyön, hogy Gömbike, de szenvedje hiány.
0: Hál' Istennek, és ti is legyetek rajta az ügyön a játékon, hogy szerezzetek még kulcsot a Rádió 1 konténerhez, amelyben ugye van egy vadonatúj elektromos autó, van benne egy csomó konyhagép, okos tévé, utazás, meg egy nagyon sok minden más ajándék még, majd erről beszélek bővebben 7 óra után. 2 játékunk is lesz, 2 kulcsért a Rádió 1 kívánság műsorban 7 óra után. Hidratációs szünetet tartunk megint Lilivel, iszunk egy csomó vizet, aztán pedig jövünk vissza.
1: 1-2 perc és már itt is vagyunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
6: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
7: Aszta, ez mi volt?
8: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
7: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
9: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válassz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
2: Reklámot hallottak.
12: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
14: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
15: Önnek a Protexin kell.
16: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
17: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hovány csoport a világ élvonalában.
18: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harangpak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. Harangpak.hu.
12: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
19: Mi az, amit szeretnél magadnak, és ez a hallgatóknak is szólhat, ha bármit a világon így el tudnál intézni?
20: Öt MRD KP-ban.
19: Meg is KP-ban.
1: Vagyunk. Ez nagyon nehéz.
20: Öt MRD KP-ban most egy bőrönbe. De azt mondtad, bármit kérhetek.
19: Igen.
20: Politikusoktól?
19: Ezt kérnél.
20: Ezt tudom elintézni? Tudom, mit csinálunk vele. Most 5 MRD KP-ban.
19: De most, ha politikusoktól kéred, akkor ők úgy is tudják küldeni számlára, hogy ez tiszta legyen.
20: Mit csinálnék vele? 15-öt egy éven belül.
1: Hagyjuk már!
20: Simán.
1: Tudod, mit csinál, nem lehet benne felejteni a kocsikban.
19: Nem, 15-öt csinálna, az 5 milliárdból 15 milliót.
1: Én egy saját sávot kérnék az úszodában.
20: Jó, oké, tessék, mindenki, akkor tegyünk ide vissza, mindenki kérhet egy ilyen egyszerűt, írjatok, drága hallgatok, ezt szeretem, jó, tehát egy saját sávot az úszában.
1: A rudasba egy saját sáv. Oda valaki elmegy, lelövik.
20: Igen, jó, a hét...
1: De így álljon a felettetből.
20: Hétköznapi életedből, drága hallgatok, egy dolgot kérhetsz, mindegy, hogy mit, de ne legyen elrugaszkodott, tehát a hétköznapi életedet megkönnyíti. Egyébként értem a saját sávot a rudasban. Tökre értem.
1: Köszönöm.
20: Nem úszik oda egy néni, nem jön át egy félig foszlóval lévő bácsi a meleg vízből, hanem a 8-as sáv a tiéd. Igen. Amikor mész a rudasban, a tiéd a 8-as sáv.
1: Nem kell nézni, mikor írod, amikor te akarnál odaérni, csak így úszol bele a világba.
20: Saját kasszát a Tesco-ban. Tökre értem.
19: Igen, hogy nem kell sorba állni, csak a tiéd, de ez ugyanaz nyár, M7-es leállósáv az enyém.
20: Igen.
19: Lefelé.
20: Tessék. De van, aki nem ennyire nagyra vágy, ő csak annyit mond, hogy saját budit otthonra. Valószínűleg két gyerek asszony, tudod, egy vécé, és állandóan rákupognak.
12: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy. A lemezjátszók mögött Regán Lili,

0: Hol lesz a csúcs?
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Egy SMS. Lilinek üzenem, hogy eddig e-mailben 4 dollárra is szavaztam, hogy benne legyen a Rádió 1 Top 500-ban. Remélem hallom is majd őket adásban, és hogy jó helyezéseket érnek majd el. Rád Pulmexre, a Lamingamsra, Kukira és Jaminára szavazok minden nap. Üdvözlete, Rami!
3: Aj, nagyon kedves tőled, nem is gondolnád, hogy mennyire sokat jelent ez. Ugye a saját dalokon keresztül igyekszem egy darabot átadni magamból, érzéseket, energiákat, és amikor úgy érzem, hogy ezt szeretitek, az egy hatalmas boldogság nekem, úgyhogy köszönöm szépen.
2: Úgyhogy Lili is várja a voksokat, elindult a Rádió 1 Top 500 szavazás hamarosan. A ti segítségetekkel ismét összeállítjuk Magyarország legnagyobb slágerlistáját, 500 dalból áll az elmúlt 20 évből, Top 500 kukac Rádió1.hu szavazhattok, itt lehet szavazni SMS-ben, e-mailben, Viberen, Facebookon, mindenhol, ahol csak elértek minket. Lendülünk közben tovább.
3: Sam Felt érkezik most, tőle egy újdonság, ez a Heart Like Mine itt a Rádió1-en. Csak is a Live Mixben.
4: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: itt a Rádió 1-en, ez volt már a Rádió 1 Live Mix 2 órában. 2 órás buli Lilivel délután, tisztára, mint a World is My Radio Show csütörtökönként, csak ez most nem este van. Táncolva gurult a kamion, titeket hallgatva. Köszi Lili, jó pihenést, fellépéseket és jó bulizást. Puszi, Donna Gabi a kamionos csaj.
1: Köszi szépen, hát ma este már belecsapok, ugyanis ma is, és holnap is lesz fellépésem.
0: Szia Lili, hello Geri, ti külditek nekem az erőt, ami nekem most nagyon szükséges, mert nemrég volt egy térdsérülésem, amiből most felépülök. Köszi szépen a zenéket, imádtam az elmúlt 2 órát üzeni. Valaki jobbulást kívánok!
1: Ó, hát először is nagyon köszönöm, örülök, hogy tetszett, és én is jobbulást kívánok neked.
0: Lili, imádtuk az elmúlt 2 órát, nagyon szépen köszönjük, a hétvégére jó bulikat, találkozunk jövő héten.
1: Köszönöm szépen, hát 2-t pislogunk, és újra itt vagyok veletek. Köszönöm, hogy hallgattatok, sziasztok!
0: A Rádió 1 kívánság műsor kezdődik mindjárt Shakirával és Burna Boy-jal. Rögtön szól a Die Die, aztán pedig jönnek a játékok, kulcsokért a Rádió 1 konténerhez, úgyhogy hallgassátok tovább a Rádió 1-et.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel.

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

0: meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
5: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása.
6: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
7: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
8: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
9: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
10: Premier Outlet Budapest.
11: Világmárkák, világra szóló áron.
12: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a 2. típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
13: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
14: Mi az, amit szeretnél magadnak, és ez a hallgatóknak is szólhat, ha bármit a világon így el tudnál intézni?
15: 5 MRD KP-ban.
14: Meg is KP-ban.
16: Vagyunk. Ez nagyon nehéz.
15: 5 MRD KP-ban most egy bőrönben. Ezt, azt mondtad, bármit kérhetek.
14: Igen.
15: Politikusoktól?
14: Ezt kérnék.
15: Ezt tudom elintézni? Tudom, mit csinálunk vele. Most 5 MRD KP-ban.
14: Most ha politikusoktól kéred, akkor ők úgy is tudják küldeni számlára, hogy ez tiszta legyen.
15: Mit csinálnék vele? 15-öt egy éven belül.
16: Hagyjuk már!
15: Simán.
16: Tudom, mit csinál, nem lehet benne feltérni a
14: nem, 15-öt csinálna az 5 milliárdból 15 milliót.
16: Én egy saját sávot kérnék az úszodában.
15: Jó, oké, tessék, mindenki... Akkor tegyünk ide vissza, mindenki kérhet egy ilyen egyszerűt. Írjatok, drága hallgatók, ezt szeretem. Jó, tehát egy saját sávot az úszodában.
16: A rudasba egy saját sáv, oda valaki elmegy, lelövik.
15: Igen. Jó, a
16: hét... De így álljon a felettetből.
15: Hétköznapi életedből, drága hallgató, egy dolgot kérhetsz, mindegy, hogy mit, de ne legyen elrugaszkodott, tehát a hétköznapi életedet megkönnyíti. Egyébként értem a saját sávot a rudasban. Tökre értem.
16: Köszönöm.
15: Nem úszik oda egy néni, nem jön át egy félig foszlóval lévő bácsi a meleg vízből, hanem a 8-as sáv a tiéd. Igen. Amikor mész a rudasban, a tiéd
16: nem
15: a 8-as sáv.
16: Nem kell nézni, mikor ér oda, amikor te akarnál odaérni, csak így úszol bele a világba.
15: Saját kasszát a Tesco-ban. Tökre értem.
14: Igen, hogy nem kell sorba állni, csak a tiéd, de ez ugyanaz nyár, M7-es leállósáv az enyém.
15: Igen.
14: Lefelé.
15: Tessé. De van, aki nem ennyire nagyra vágyó, csak annyit mond, hogy saját budit otthonra. Valószínűleg két gyerek asszony, tudod, egy WC és állandóan rákupognak.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi Maris Lágerek.

0: could break my heart. A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Jó hétvégét mindenkinek, sziasztok, a stúdióban Juhász Geri, teleszórom játékokkal ezt a következő egy órát a Rádió Egy kívánság műsorban. Halló, halló!
1: Zsuzsa vagyok, a Dracula című számot kérném Mártinak.
0: Szia Zsuzsa, ki az a Márti?
1: Volt kolléganő.
0: És mit üzensz neki?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és két hét múlva ilyenkor már túl leszünk a konténernyitáson, vagyis már tudni fogjuk, kié volt a győztes kulcs. Halló, halló!
1: Szia, Brigi vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Brigi, mire pályázol leginkább a Rádió Egy konténerben lévő ajándékok közül, melyiknek örülnél a legjobban?
1: A konténernek. Tényleg egészében.
0: Vagyis kell minden, ami benne van.
1: Hát igen, legyünk.
0: Oké, okay. Nagyon jó duma. Kérem a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Brigi, te vagy a tizedik, megvan a kulcs!
1: De szuper! Százszor hívtunk, százszor! Hát szuper jó! Kifia majdnem kiugrott itt mellőle a kocsiból.
0: Édesem, lehet, hogy most nyertétek meg azt a kulcsot, ami ki fogja nyitni a Rádió Egy konténert majd október 9-én. Én kinézem belőled, vagy inkább kihallom, hogy te legszívesebben még majd a konténert is elvinnéd. Tehát nem csak azt, ami benne van, hanem te még a konténerre is igényt tartanál.
1: Úgy érkezem.
0: Hú, Brigi, kemény vagy, neked is nagyon drukkolok. Konténernyitás tehát mához két hétre.
1: Köszönjük szépen,
0: újabb játék pedig itt nálam, alig 10 perc múlva a Rádió Egyen.

0: A Rádió Egyet halljátok, napos és szeles lesz a hétvége. Felmegyünk egészen 24-26 fokig.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Bence, parancsolj!
2: Egy célos is számot szeretnék kérni az anyukámnak, megyen várom haza is. Hamarosan érkezik.
0: Na akkor szól is nektek mindjárt Taylor Swift és az Opelite. És figyelem, ha szeretnétek egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez, most hívjatok, tizedikként indul az újabb játék. A számunk 0620-3111-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 konténerben az ajándékok egyre csak gyűlnek, a kulcsaink viszont egyre csak fogynak. Halló!
1: Ági vagyok, szia!
0: Szia Ági, mi újság, milyen a péntek este?
1: Minden szuper. Alig vártam, hogy fel tudjak titeket hívni, már nagyon izgatott vagyok.
0: Mióta próbálkozol?
1: Hát figyelj, napok óta, és valamikor kisebb csörög, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy most tudunk beszélni.
0: Hiszen több tízezren, sőt ilyenkor több százezren hívnak minket folyamatosan ugyanabban az időpontban. Ági, kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Na Ági, kapaszkodj meg, te vagy a tizedik!
1: Olyan úristen! Hú, hallod, nagyon-nagyon komoly. Úristen, de jó, köszönöm szépen.
0: Ági, megvan a kulcsod a Rádió 1 konténerhez, amiben van elektromos autó, van benne utazás, egy csomó elektromos szerszámgép, rengeteg konyhagép, okos tévé, és ez még mindig nem a vége. Konténernyitás október 9-én, mához pontosan 2 hétre.
1: Úristen, nagyon örülök, úristen, levegőt csak kapok, nagyon örülök, köszönöm szépen.
0: Ha a te kulcsod nyitja a Rádió 1 konténert, minden a tiéd, ami csak benne van, neked is nagyon drukkolok.
1: Köszönöm szépen.
0: És a játék természetesen hétfőn reggel Balázséknál folytatódik, itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

Újra rádió egy konténer. Újra jön az őrület. Hallgassa a Rádió 1-et, hogy megnyerje élete kulcsát a Rádió 1 konténerhez.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Fruzsi, parancsolj!
1: Hájpaton szeretnék a szerelmemnek.
0: Őt hogy hívják és mit csinál most?
1: Vezet, és úgy hívják Mózes.
0: És te hol vagy most?
1: Én is mellette vagyok.
0: Ja, hogy együtt utaztok, jól van. Hájpaton, out my head. Ez most a tiétek itt a Rádió Egyen. Jó utat és jó hétvégét!
1: Jó estét!

0: Egyet halljátok, és a parti hangulat innentől garantált, jön a diszkósít, utána pedig 9-től World is Mine Radio Show, pénteki különkiadás 4 órában, Lotfi Begivel, Pool Max-el és a Stadium X-el a lemezjátszók mögött Juhász Geri kijelentkezik, 1 óra múlva találkozunk, jó hétvégét, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

0: élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Mi az, amit szeretnél magadnak, és ez a hallgatóknak is szólhat, ha bármit a világon így el tudnál intézni?
4: 5MRD KP-ban.
3: Meg is KP-ban.
5: Vagyunk. Ez nagyon nehéz.
4: 5MRD KP-ban most egy bőrönben. De azt mondtad, bármit kérhetek.
3: Igen.
4: Politikusoktól?
3: Ezt kérnék.
4: Ezt tudom elintézni? Tudom, mit csinálunk vele. Most 5MRD KP-ban.
3: De most, ha politikusoktól kéred, akkor ők úgy is tudják küldeni számlára, hogy ez tiszta legyen.
4: Mit csinálnék vele? 15-öt egy éven belül.
5: Hagyjuk már!
4: Simán.
5: Tudod, mit csinál, nem lehet benne felejteni a kocsikban.
3: 15-t csinálna az 5 milliárdból 15 milliót.
5: Én egy saját sávot kérnék az úszodában.
4: Jó, oké, tessék, mindenki... Akkor tegyünk ide vissza, mindenki kérhet egy ilyen egyszerűt. Írjatok, drága hallgatok, ezt szeretem. Jó, tehát egy saját sávot az úszodában.
5: Rudasba, a rudasba egy saját sáv, oda valaki elmény lelövik.
4: Igen. Jó, a
5: hét... De így álljon a felettet, hogy...
4: Hétköznapi életedből, drága hallgató, egy dolgot kérhetsz, mindegy, hogy mit, de ne legyen elrugaszkodott, tehát a hétköznapi életedet, ami megkönnyíti. Egyébként értem a saját sávot a rudasban. Tökre értem.
5: Köszönöm.
4: Nem úszik oda egy néni, nem jön át egy félig foszlóval lévő bácsi a meleg vízből, hanem a nyolcas sáv a tiéd. Igen. Amikor mész a rudasban, a tiéd
5: nem
4: a nyolcas sáv.
5: Nem kell nézni, mikor érod, amikor te akarnál odaérni, csak így úszol bele a világba.
4: Saját kasszát a Tesco-ban. Tökre értem.
3: Igen, hogy nem kell sorba állni, csak a tiéd. De ez ugyanaz nyár, M7-es leállósáv az enyém.
4: Igen.
3: Lefelé.
4: Tessé. De van, aki nem ennyire nagyra vágyó, csak annyit mond, hogy saját budit otthonra. Valószínűleg két gyerek asszony, tudod, egy vincé, és állandóan rákupognak.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
6: Rádió 1-en.
0: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Disco! Disco! Disco! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
8: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Indítjuk a hétvégét és a Diszkósít Rádió Show-t a stúdióban Bárány Attila, Hanvai PG és a játszok mese mikrofonoknál én DJ Junior.
9: Minőségi csere, ez a lényeg. Ladies and gentlemen, my dame and herr, madame, nesé, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy érdemű publikum. Jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig.
8: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Úgy döntött,

Indítsuk a Diszkosi Trédiósot, Magia Deiros lemezével, ez egy zenei ír, mert hogy egyébként mi január is? 4-én csináltam belőle ezt a remixet, és utána ez Gordó lett ez haverom, a dal, haverom. És akkor még az volt, hogy Loco Contigo, nekem ez így maradt meg, DJ Junior remixben, ezzel kívánunk mindenkinek, kellemes rádió.

0: Gábor, Isten értes az ünnepelteket.
1: Akkor én egy sporthírt mondok, én meg szombaton a balatoni bobon.
2: Jézus,
1: szerszűz Mária! Ez is van, kérem szépen. Meg Andrea Bocelli, hogyha az angyalok énekelnének, akkor valószínűleg ilyen hangjuk lenne. A Caruso jön a Diszkosit Radio Show-ban, egy klasszikus szerelmes dal, DJ Junior remixben, és november 7-én Budapesten, Made in Italy Party, ennek jegyében játszom ezt a dalt.
2: Most hallottam először.
3: Igen, sose hallottam. De szép a munka.

Egy másik zenei a hétvégén itt játszott Magyarországon Hugel, ez az új dala, French Montanával, David Guettával, illetve Aidan Martinnal a 21 albumra. 21 éve zenél az ember, és 21 dal van az albumon, ezért ez a címe. A Shine, ami szerintem a legjobb diszkó dal az albumon, ebből készítettem egy DJ Junior remixet, ez is letölthető egyébként a DJ Junior remix pakban, amelyben megtalálható a rajongói oldalaimon a Facebookon.

0: Diszkosi Trédiósor, rád egy ilyen 100% tisztaságú, magas BPM tartalma, Adrien Szinnől a zenékkel, a bárányjal, a hamvaival, meg velem DJ Juniorral.
1: Eltűnt a köszönésből ez a bomba robban, vagy valamit.
2: Szeretnéd? Én tudok olyat.
1: Mert múlt héten volt valami.
2: Igen, valami.
1: Bombasztikus. Először is guncustan népszerűek vagyunk továbbra is.

Te bombázol, én bobozok holnap, majd Balaton 20, úgyhogy nem is leszek itt, csak félőben. Viszont megyünk tovább. Papa Nasty, illetve Dennis Bolton közösen James Hype-al, ez a Work, egy régi akapella, amit nagyon sokat játszottunk szerintem. Aki akapellát szereti és ráteszi house zenékre, az ezt használta nagyon sokat. Én is

0: láthattok, hallhattok, tessék megérkezni, utána pedig Zalaegerszegen szórakoztatok majd. Szevasztok!
1: Én még annyit akartam mondani, hogy még egy csomó rövidítés jó egyébként rá, de azt most nem mondtam.
2: majd kívül, hogy mi bajod van? Majd átküldjük,
1: keresel, ez fontos. Én DJ Junior voltam, minden remixem letölthető a Facebook oldalon, egy csomót játszottam ma ezekből egyébként. Búcsúzok egy DJ Scott Project dallal, és ezt egyébként játszottam a Club Speedbe. December 27-én lesz egy különleges este, egy nagyon híres külföldi DJ-vel, egy délutáni program elindul, és utána folytatódik egy másik helyszínen, majd egy afterparty, fogunk bakelitről is játszani, úgyhogy érdekes lesz, hamarosan jönnek az információk, de most búcsúzom ezzel a dallal, a DJ Scott Project-tel, amit játszottam Szigetszent Miklóson, annak is DJ Junior remixével intünk párt mindenkinek, ez a jó, holnap este 8-kor újra diszkosít, itt a

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosit.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebook

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarországon.

0: Lutfi Baby.
1: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, meghoztam a legjobb magyar DJ-ket. Szokás szerint Lotfi Begi indítja a pénteki külön kiadásunkat. Tele lesz extra újdonságokkal ez a következő jó néhány óra. Többek között David Guettától, vagy éppen Calvin Harris-től. Hello Begi, induljunk el!
2: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Szevasztok! Az első órát pedig már is egy könnyed, olaszos italo diszkóval fogom indítani. Érkezik Alex Kenji és a Bambolé itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show.

0: Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek vadonatúj zenéket. Ilyenkor péntekenként 4 órában megyünk, 11-ig Lotfi Begi, 11-től Pool Max, éjfél után pedig a Stadium Max a lemezjátszói mögött. És egy igazi extra különlegesség érkezik, a hangzása tiszta Ibiza.
1: De jó, hogy ezt mondod, nekem is erről a dalról az jut eszembe, hogy naplemente, homokos tengerpart és őrült éjszakák, őrült bulik egymás hegyén hátán. Érkezik a Spirit Higher, itt a Rádió 1-en, A World Is My Radio Show-ban.

0: már lehet úgy is jegyeket venni, hogy a színpadon állsz. Ezek a videók bejárták a social media felületeit, és hát a szép hölgyek mellett szakmabeli kollégák és DJ-k is ott topzottak. És hogy kell mondani? Hügel?
1: Igen, francia nyelvterületen hügel, angolul pedig hügel.
0: Én pedig hozom nektek a Bam Bam című felvételt itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: 2026 nyaráról ez volt a Leave It All, a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban. Nagyon köszi, hogy ma is itt vagytok, és együtt hangolódunk a hétvégére, mellettem egészen 11-ig Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, és akkor megint jön egy kis ibizai hangzásvilág.
1: Így van, egy meghatározó dance klasszikussal megyünk tovább, Marshall Jefferson, a négy negyedek és a House egyik koronázatlan királya. Jön tőle a Move Your Body, itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: Sok után mindig egy jó időszak jön, ez volt a legfontosabb üzenete ennek a fantasztikus újdonságnak Robin Schulztól. Better Times, péntek este a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Mellettem Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, maradjatok mindenképpen, a java még csak most jön.
1: Így van, ne menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül folytatjuk.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is Mine Radio Show is coming back.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Murphy, baby. The World Is Mine Radio Show
1: starts now. The world is mine. Hello mindenkinek, megyünk szépen bele a péntek éjszakába, mellette még mindig Lotfi Begi, aztán 11-től jön Pool Max, éjfél után pedig a Stadium Max. Hello Begi!
2: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, a második órát a Switch Disco srácokkal fogom indítani, akik nem is olyan rég itt léptek föl Magyarországon méghozzá a Rádió 1 születésnapi buliján. Én most legújabb dalukat játszom nektek, ez nem más, mint a Sleep Tonight, itt a Rádió 1-en, a Vör.

0: Blondie, Lovers on the Dance Floor, péntek este a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Mellettem Lotfi Begé a lemezjátszói mögött. Itt van megint Hugel, vagy franciául Hugel, aki pont ma egy hete lépett fel Budapesten. Természetesen a következő dalt is játszotta, amiben egy másik francia nagyágyú a közreműködő David Guetta.
1: És hát David Guetta mellett még egy olyan kisebb előadó, mint French Montana is csatlakozott ehhez a triumvirátushoz. Ez

0: Is Mine Radio Show, mellettem szokás szerint Lotfi Begi a lemezjátszóknál. Szevasz Begi, még egyszer.
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, szevasztok.
0: Gordó érkezik, aki nemrég még Carnage néven adott ki hasonlóan fantasztikus dalokat, és egyébként Carnage-ként és Gordóként is járt már Magyarországon.
1: Ez azért tök menő, hogy minden második világsztár, akit éppen itt játszunk és beszélünk róla, tudjuk hozzátenni azt, hogy hát nem is olyan rég Budapesten lépett föl, nem is rég itt lépett föl, nem is rég a Rádió 1-en lépett föl, úgyhogy azért innen nézve a dolgot eléggé menő helyen vagyunk, és tényleg világsztárokkal tüzdett nyarat tudhatunk a hátunk mögött, és hát ha már nyár, akkor talán a nyár egyik legnagyobb dalával megyünk tovább, érkezik a Loco Loco, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show.

0: Itt a Rádió Egyesú Third Is Mine Radio Show pénteki különkiadása, Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, és ha szeretitek a 80-as évek ikonikus nagy-nagy slágereit, hát akkor ez a következő zene igazi szerelem lesz.
1: Így van, egy mashup-al megyünk tovább, az alapja a Supermode, ami ugye egy feldolgozás még a 80-as években, ahogy te is mondtad, a Tell Me Why című dalnak az újraértelmezése, a kapellában pedig érkezik az In My Mind, itt a Rádió Egyen, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show péntek este 4 órában 3 rezidens DJ-vel egészen 11-ig itt mellettem Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, és nagyon szeretünk nektek leporolni régebbi nagy-nagy slágereket. Weekend érkezik most, és a Can't Feel My Face 2015-ben jelent meg, szinte hihetetlen, de 11 éves már ez a dal.
1: Nagyon-nagyon telik az idő, és hát kár, hogy róla nem tudjuk elmondani azt, hogy nemrég Magyarországon járt, mert hogy ő is európai turnén van, és kapkodtam a fejemet, és néztem a videókat, hogy milyen elképesztő showval kápráztatta el azokat, akik eljutottak egy koncertjére. Mi várjuk őt még Magyarországra, de addig is játszom a Can't Feel My Face itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Anima is a Beautiful péntek este a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Lotfi Begi mind a két mai szetjét vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Fellépések még a hétvégén.
1: Holnap zárom a nyarat, mert hogy talán az utolsó, nem, lesz még szabadtéri rendezvényem, de az ilyen nagyobb fesztivál jellegű fellépésem az holnap Szerencsén lesz. A Szerencsi Arthur napokon a Follow the Flow zenekar után fogom zárni a nagy színpadot, úgyhogy remélem az időjárás is kegyes lesz hozzánk, úgyhogy találkozunk holnap Szerencsén.
0: Nálunk pedig itt most a Rádió 1 stúdióban gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is Pulmex.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: mindenkinek, 110% felett leszünk innentől, szokás szerint minden értelemben befutott Pulmex, az egyetlen magyar lemezlovas, akit Martin Garrix követ az Instagramon. Hello Pulmex!
1: Hello Rádió Egyesek, köszöntök mindenkit ma este is, én is alig vártam, hogy újra itt legyünk.
0: Óriási dance slágerek és extra újdonságok is jönnek, kezdjük el!
1: Kezdésként egy igazi Rádió Egyes favorittal indítjuk a sort, Alex Kenji Bambolé itt a Rádió Egyen, a World is My.

0: Rádió Show, a rádió egyen, tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadi új zenét. Napul Max, mi a most?
1: Mopi, Fantasticus, Just a Little Bit More feldolgozása után Övenbosztól érkezik a Pop This, ami egy nagyon-nagyon különleges hangzásvilágú újdonság, és folytatásként meg majd jön a saját bonyodalom remixem. Továbbra is kellemes hallgatózás mindenkinek itt a Rádió egyen, a World is My Radio Show-ban.
2: A lemezjátszóknál!

0: Ilyen volt ez is.
1: Így van, ez egy nagyon-nagyon különleges feldolgozás volt. Walking on a Dream, Empire of the Sun-tól Romain Rave dolgozta át, és szerintem nagyon-nagyon extra ez a fajta verzió. Ezt először hoztam el nektek, úgyhogy folytatásként érkezik a Szent Keszöl feldolgozásom itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

Szeretném szupportálni a hazai tehetségeket, a legendás Stereo Max állt össze Anna Hittal, aki egy feltörekvő női énekes, és szerintem nagyon-nagyon nagy karrier áll előtte. Tőlük jön a legújabb megjelenésük, a Dangerous Cousin, itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

0: Máin Radio Show péntek este, Pool megszállt a lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában, és a befejezés, ez az eufórikus, elszállós hangulat itt a legvégén, hát ez zseni.
1: Megint igyekeztem hozni nektek ezt az eufórikus záró hangulatot, Matamtól a Follow-ot hallhattátok, ami Bon énekel, ő az a Bon, aki High Life-ot is énekli Martin Garrix-el közös zenéjükön. Szerintem ez egy fantasztikus, melodikus hangzású különlegesség, ide a végére pont ide illett.
0: És továbbra is tele vagy fellépésekkel.
1: Így van, ezen hétvégén sincs megállás. Holnap találkozunk Pécsen, majd Budapesten a belvárosban bulizhatunk együtt. Úgyhogy várok mindenki sok-sok szeretettel, és jövő héten találkozunk ugyanitt, ugyanekkor a World Is My Radio Show-ban.
0: Ahol mindjárt jön a Stadium X, úgyhogy maradjatok!
2: Bírod még? A World Is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en! The World Is My Radio Show is coming back!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Magyarország, Hello Radio, egy sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az X-Hour, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave,
1: én pedig Sully,
0: és mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti műsort már is egy vadonatúj saját megjelenéssel kezdjük, amit Tujomóval készítettünk közösen, a dal címe Take It Higher, utána Camel Fat-től következik a Wicked Weekend, majd Kreider újdonságával megyünk tovább, és az Oh My fog

még mindig minket, vagyis a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exire, ismét egy saját zene pörgött az előbb, amit önbosszal készítettünk, a dal címe pedig To The Beat. Most pedig Federal Grand újdonságával folytatjuk, jön a Dead Thing, majd Adriotic és Genesis közösségével folytatjuk, ez lesz a Closer.

saját felvétel pörgött az előbb Vibrite címmel. Most pedig Rafael Szarátótól következik a Cash, utána pedig Kenzel folytatjuk, és a Supersonic fog szólni. Ez az Exile velünk a

még mindig miket vagy a Stadium X-et hallgatjátok. Egy saját felvétel szólt az előbb, The Selector címmel, most pedig Bizsúval fogunk tovább menni, és érkezik a Thirsty, majd Max Tyler újdonságával a Love Forever-rel folytatjuk. Maradjatok velünk!

saját felvétel szólt az előbb, amit Mirabelle készítettünk közösen, a dal címe pedig Vibrations. Most pedig Sidepiece és G-Pol újdonságával folytatjuk, jön a Control, utána Morab, Altera és Paul Harris-től fog szólni a Take a Trip, majd egy saját felvétel jön, amit B. Jones-szal és Sam Martin-nal készítettünk közösen, a Last Post. Végül Swedish House Mafiával zárjuk a műsort, és a Happiness-i szószet fog szólni.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Exert hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: Peace Mind Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy nagyon kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, újabb hétvége indul, a partik folytatódnak, az igazi mai slágerek is, a World is My mixeket pedig egyébként hamarosan meg lehet találni az új applikációmban meg, a Radio 1.hu-n. Swiss Disco jön, Rehab-bel, Sam Feld-el, a Sleep Tonight-ot indítom.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket

ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger, mely Dua Lipa zenélt, aki nyert már Rádió 1 top 500-at. Hát, hogy idén kinyeri, na az majd kiderül. A Rádió 1 hallgatók szavazhatnak továbbra is top 500 kukac.radio1.hu, de az SMS telefon és Viber számot is figyeljük, és minden egyes szavazatot regisztrálunk. Egyébként halka jegyzem meg, Ed Sheeran is nyert már, Martin Garrix-el pedig most a legújabbat hozzák, ez a Repeat itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Regál Lili a folytatásban, aki minden csütörtökön nálunk zenél este a World is My Radio Show-ban, de csomószor lefele találkozik délután is a live mixben, nagyon szuper mixeket csinál, és én egyébként nagyon bírom. Ennél pedig még fontosabb, hogy nagyon bírom a zenéit is. A legújabb a Hilmi tőle itt a rádió egyen, ezt írítom.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a rádió egyen. Ez

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, már 3-4-1 is, 1-2, 3-4-2 is elmúlt. Na viszont, ennél fontosabb az, hogy továbbra is lehet gyűjteni a kulcsokat a Rádió 1 konténerhez. Még van esély szerezni egy olyan kulcsot akár, ami konkrétan kinyitja, és ha ez így lesz, mindent megnyerünk, ami benne van. David Guetta, Neo

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.